That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele, 4. rész. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhívásotokhoz, amellyel ellettetek hívva. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a szellem. Ahogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit és egy a bemerítés. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek fölött, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek adatott a Krisztus ajándékának mértéke szerint. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt magával, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a földre. És aki leszállt, ugyanaz, aki föl is ment, följebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Azért, hogy fölkészítse a szenteket szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk föl szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő segítsége által egybeilleszkedve és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának és elhívásának megfelelően, odaszámva működve gondoskodik az egész test növekedéséről, és közben maga is fölépül szeretetben. Azt mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és az meghomályosodott, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és a szívük megkeményedett. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az Krisztusban megvalósult. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg értelmetek szellemében. Öltsétek föl az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben lett teremtve. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek, és a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ne adjatok helyet az ördögnek. Aki szokott lopni, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek is. Semmiféle bomlasztó, romlott beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az épülésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. és ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által el is vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás vagy káromkodás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak mindent, ahogyan Isten is megbocsátott mindent nektek a Krisztusban.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Épp jó reggelt mindenkinek. Érdekes és nagyon sokakat foglalkoztató témát találtam ma reggelre. Mi a hosszú élet titka? Isten szava egyértelműen megmondja. Mózes második könyve 20. fejezetének 12. verse. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Ez az első parancsolat ígérettel együtt. A tisztelet annyit tesz, hogy elismerjük és becsüljük a másikat. Tartsd nagy becsben a szüleidet. Ismerd el a szerepüket, értékeld azt, amivel hozzájárultak az életedhez. Tegyél meg mindent, hogy kimutasd, hogy mennyire méltányolod őket. A tisztelet megnyilvánul abban is, ahogyan beszélsz velük, vagy róluk, ahogyan üdvözöld őket, és ahogy viselkedsz velük. Még akkor is, ha nem egyezik a véleményetek, akkor is alázatosan és tisztelettel fejezd ki feléjük a saját álláspontodat. Lehet, hogy megbántottak, vagy egyenesen gonoszul bántak veled. Emlékezz arra, mit mondott Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ha együtt élsz a szüleiddel gyerekként, akkor légy irántuk engedelmes is, úgy, ahogy meg van írva. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, Istentől rendeltettek. Ha felnőttél, akkor is igyekezz jó kapcsolatot ápolni velük. Tisztelet illeti meg őket Istentől kapott tekintélyük miatt akkor is, ha esetleg a cselekedeteikkel ezt nem érdemelték ki. Hosszú életre vágysz? Akkor tiszteld a szüleidet Isten beszéde szerinti módon. Imádkozz velem! Mennyei Atyám! Hálát adok neked a szüleimért, azért, hogy ma az ő tiszteletükre tanítottál engem. Kérlek, add a te bölcsességedet, a kegyelmedet, hogy mindenkor a legnagyobb tisztelettel viselkedjek feléjük. Tisztelettel beszéljek velük is, róluk is. Odaszánom magam erre Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele. 5. rész. Mint szeretett gyermekei Istennek, legyetek tehát az ő követői és utánzói. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozatul, ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznoság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan ez a szentekhez illik. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, kabzsinak, vagyis bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Istennek királyságában. Senki meg ne tévesszen titeket üres szavakkal, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt, ne legyetek részes társak ilyenekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A szellemnek gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg, gondoljátok meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le, és fedjétek meg ezeket. Mert amiket ők titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság megfed, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, s menthetetlen romlás van benne, hanem teljetek meg, teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője, megmentője, megtartója is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és odaadta önmagát érte. Azért, hogy a víz fürdőjével, az Isten szava által megtisztítva megszentelje, és így állítsa maga elé az egyházat dicsőségben, hogy azon ne legyen semmi folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint a saját testeteket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja, gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mivel hogy az ő testének vagyunk a tagjai. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. De én ezt most a Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt mindenkinek. Érdekes és nagyon sokakat foglalkoztató témát találtam ma reggelre. Mi a hosszú élet titka? Isten szava egyértelműen megmondja, Mózes második könyve 20. fejezetének 12. verse. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Ez az első parancsolat ígérettel együtt. A tisztelet annyit tesz, hogy elismerjük és becsüljük a másikat. Tartsd nagy becsben a szüleidet. Ismerd el a szerepüket, értékeld azt, amivel hozzájárultak az életedhez. Tegyél meg mindent, hogy kimutasd, hogy mennyire méltányolod őket. A tisztelet megnyilvánul abban is, ahogyan beszélsz velük, vagy róluk, ahogyan üdvözlöd őket, és ahogy viselkedsz velük. Még akkor is, ha nem egyezik a véleményetek, akkor is alázatosan és tisztelettel fejezd ki feléjük a saját álláspontodat. Lehet, hogy megbántottak, vagy egyenesen gonoszul bántak veled. Emlékezz arra, mit mondott Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ha együtt élsz a szüleiddel gyerekként, akkor légy irántuk engedelmes is, úgy, ahogy meg van írva. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, Istentől rendeltettek. Ha felnőttél, akkor is igyekezz jó kapcsolatot ápolni velük. Tisztelet illeti meg őket Istentől kapott tekintélyük miatt akkor is, ha esetleg a cselekedeteikkel ezt nem érdemelték ki. Hosszú életre vágysz? Akkor tiszteld a szüleidet Isten beszéde szerinti módon. Imádkozz velem! Mennyei Atyám! Hálát adok neked a szüleimért, azért, hogy ma az ő tiszteletükre tanítottál engem. Kérlek, add a te bölcsességedet, a kegyelmedet, hogy mindenkor a legnagyobb tisztelettel viselkedjek feléjük. Tisztelettel beszéljek velük is, róluk is. Oda szánom magam erre Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele. 6. rész. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez így igazságos, így helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig az, hogy jó legyen a dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne a szemnek, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, az Úrtól visszakapja, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságukban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarúzzátok föl a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek föl mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Istennek beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért és én értem is. Hogy adassék nekem a szó, amikor beszédre nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan beszélnem kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tichikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakonus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik romlatlanságban szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
0: Pál Efezus beliekhez írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. Érdekes és nagyon sokakat foglalkoztató témát találtam ma reggelre. Mi a hosszú élet titka? Isten szava egyértelműen megmondja. Mózes második könyve 20. fejezetének 12. verse. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Ez az első parancsolat ígérettel együtt. A tisztelet annyit tesz, hogy elismerjük és becsüljük a másikat. Tartsd nagy becsben a szüleidet. Ismerd el a szerepüket, értékeld azt, amivel hozzájárultak az életedhez. Tegyél meg mindent, hogy kimutasd, hogy mennyire méltányolod őket. A tisztelet megnyilvánul abban is, ahogyan beszélsz velük, vagy róluk, ahogyan üdvözöld őket, és ahogy viselkedsz velük. Még akkor is, ha nem egyezik a véleményetek, akkor is alázatosan és tisztelettel fejezd ki feléjük a saját álláspontodat. Lehet, hogy megbántottak, vagy egyenesen gonoszul bántak veled. Emlékezz arra, mit mondott Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ha együtt élsz a szüleiddel gyerekként, akkor légy irántuk engedelmes is, úgy, ahogy megvan írva. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, Istentől rendeltettek. Ha felnőttél, akkor is igyekezz jó kapcsolatot ápolni velük. Tisztelet illeti meg őket Istentől kapott tekintélyük miatt akkor is, ha esetleg a cselekedeteikkel ezt nem érdemelték ki. Hosszú életre vágysz? Akkor tiszteld a szüleidet Isten beszéde szerinti módon. Imádkozz velem! Mennyei Atyám! Hálát adok neked a szüleimért, azért, hogy ma az ő tiszteletükre tanítottál engem. Kérlek, add a te bölcsességedet, a kegyelmedet, hogy mindenkor a legnagyobb tisztelettel viselkedjek feléjük. Tisztelettel beszéljek velük is, róluk is. Odaszánom magam erre Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostolnak első levele. Első rész. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel is megérintettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelentést láttuk, és tanúbizonyságot is teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk, amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, minden céltévesztéstől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, akkor megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs meg mi bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, a céltévesztettségeinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor hazuggá tesszük őt, és az ő beszéde nincs mi bennünk.
0: János első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, második rész. Fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért. De nem csak a mieinkért, hanem az egész világért is. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazudik, és nincs abban meg semmi igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy is kell járnia, ahogy ő járt. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt, kezdettől fogva. A régi parancsolat az a szó, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok nektek, ami igaz, ő benne és ti bennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli az ő atyafiát, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti az ő atyafiát, az a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki gyűlöli az ő atyafiát, az a sötétségben van. Az a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség az ő szemeit megvakította. Írok nektek, gyermekek, mert a ti bűneitek meglettek bocsátva az ő nevéért. Atyák, írok nektek, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Ifjak, írok nektek, mert legyőztétek a gonoszt. Fiaim, gyermekeim, írok nektek, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek, atyák, hogy megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek is, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten szava megmaradt bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amelyek a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a testnek kívánsága, a szemeknek kívánsága, és az élet kérkedése, kevéssége, az nem az atyától van, hanem a világból van. És a világ elmúlik, és annak kívánságai is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az mindörökké megmarad. Fiacskáim, itt az utolsó óra. És amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most már sok Antikrisztus támadt. Ahonnan tudjuk,

0: hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Nektek kenetetek van a Szenttől, és tudtok mindent. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt. És mivel semmi sincs az igazságból, ami hazugság lenne. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok. És az az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. És így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz, és nem hazugság, amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. És most, gyermekeim, maradjatok ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.
1: János első levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, harmadik rész. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem nyilvánult meg az, amivé leszünk, de tudjuk, hogy meg fog nyilvánulni, mert hasonlókká leszünk ő hozzá. Mihelyst, és ahogy, meg fogjuk látni őt, ahogy ő van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, mert a bűn a törvénytelenség. És tudjátok, ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta meg őt, és nem is ismerte meg őt. Fiaim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiképpen ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben van. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekszik bűnt, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt és meggyilkolta az ő testvérét. Miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az mind embergyilkos. És tudjátok, egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami ő benne megmaradhatna. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie ezen a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, hogyan marad meg abban Isten szeretete? Fiaim, ne csak szóval szeressünk, és ne csak nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorkká és bátorságosakká előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, akkor bizalmunk van Istenhez. És bármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amik kedvesek előtte. Az pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint meg is parancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. És ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nekünk adott.
0: János első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sans.
2: A következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának első részét hallhatják.
3: Let me first of all tell you what happened to me yesterday morning.
4: Először elmondom nektek, hogy mi történt velem tegnap reggel.
3: I was praying and preparing for these very important days.
4: Imádkoztam és készültem ezekre a nagyon fontos napokra.
3: And I was just having a prayer time early in the morning.
4: Korán reggel imádkoztam.
3: And God spoke to me and he just said, ask Pastor Nimish Pali, ask him about some of the words in you that you were going to use and how are they translated in the Hungarian Bible.
4: És azt mondta nekem az Úr, hogy a Nemes Palival beszéljek meg néhány olyan szót, amiről akarok tanítani, és ugye a magyar Bibliában ezek hogy vannak.
3: So after breakfast we started to do this.
4: Úgyhogy reggeli után ebbe belefogtunk.
3: And to be very honest with you, the more we got into it, the more I was horrified at the quality of the translation.
4: És elmondom nektek őszintén, hogy minél mélyebben belementünk a témába, annál inkább elszörnyedtem azzal, hogy milyen minőségű nálatok a Biblia fordítás.
3: There are two problems.
4: Két probléma van.
3: Some of the words are not even in the Hungarian language. They don't exist.
4: Van néhány olyan szó, ami magyarul egyszerűen nem létezik.
3: And the second problem is that those who translate the Bible, they didn't know the God that they were trying to translate his word for.
4: A másik probléma pedig az volt, hogy akik lefordították a Bibliát, azok nem ismerték azt az Istent, akinek a szavait megpróbálták értelmezni magyarul.
3: And there was a third reason which I quickly discovered.
4: És volt egy harmadik ok, amire hamar rájöttem.
3: And that is that the mental attitude, obviously, of the church in Hungary is it's Greek. It's not biblical.
4: Az pedig az, hogy a magyarországi egyháznak az egész gondolkodásmenete inkább görögös, mint bibliai.
3: It's obvious as you looked at the way the translators have translated. They don't believe in a three-part human being, spirit, soul and body.
4: Mert ahogy megnézitek a Biblia fordításokat, rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy a Biblia fordítói nem hittek abban, hogy az ember három részből álló lény, ami ugye szellem, lélek és test.
3: And like a lot of liberal Christians,
4: és mint sok liberális keresztény,
3: they're more influenced by the spirit of Greece than they are by the spirit of God.
4: Ezeket az embereket jobban befolyásolt a Görögország szelleme, mint Isten szelleme.
3: Because Aristotle was the one that he tried to work out God and tried to work human being without any knowledge of God.
4: Mert ugye Isten mindenféle ismerete nélkül próbálták az epikureusok az embert elemezni.
3: And he taught that human beings only have two parts.
4: Who was this?
3: Aristotle taught that human beings only have two parts, a body and a soul. He knew nothing about the spirit, didn't believe in the spirit.
4: Tehát nem hittek a szellemben, hanem csak arra, hogy az ember két részből áll, lélekből és testből.
3: So I thought I needed to spend a little bit of time just preparing us so that we can receive the word.
4: Tehát úgy érteztem, hogy kell egy kis időt arra szánni, hogy felkészítsem magunkat arra, hogy Isten szavát be tudjuk fogadni.
3: Now, we're not attacking the Bible, we're getting back to the truth that the Bible really originally teaches us.
4: Itt most mi nem a magyar Bibliát támadjuk, hanem visszatérünk ahhoz, amit a Biblia eredetileg tanít.
3: Now God, we got to understand this, God has a communication problem.
4: Meg kell értenünk, hogy Istennek kommunikációs problémái vannak.
3: What is in God is so wonderful and so amazing that man hasn't even thought of it.
4: Ami Istenben van, az olyan csodálatos és annyira megdöbbentő, hogy az embernek eszébe se jut.
3: I'd like you to turn with me to 1 Corinthians chapter 2.
4: Szeretném, hogyha az 1 Korintus 2-höz lapoznánk.
3: And Paul was having a tremendous problem with the Corinthian church.
4: Pálnak volt egy óriási problémája a korintusi gyülekezettel.
3: Corinth was the center of commerce and of intellectual learning in the Greek Empire.
4: Korintus a görög birodalomban a kereskedelemnek és az értelmiségi tanulásnak volt a központja.
3: And they had a mindset which made it very hard for him to communicate the gospel to.
4: És olyan volt ezeknek az embereknek a gondolkodása, amitől Pálnak nagyon nehéz volt az evangéliumot közölni velük.
3: And I won't go into it now, but you might like to study this for some time in the near future.
4: Ebben nem akarok most belemenni, de talán majd a közeljövőben magatok tanulmányozzátok ezt.
3: As he's trying to get the revelation of the gospel to the Corinthians, he has this problem which he speaks of several times.
4: Ahogy megpróbálja Pál a korintusiaknak elmagyarázni az evangéliumot, találkozik egy problémával, amit többször meg is említ.
3: He says you're trying to understand God with the wrong wisdom.
4: Azt mondja, nem a megfelelő bölcsességgel próbáljátok megérteni Istent.
3: It's not the wisdom of the spirit, it's the wisdom of human intellect.
4: Nem a Szent Szellem bölcsességével, hanem az emberi értelem bölcsességével.
3: And several times in those first three chapters he rebukes them for their arrogance of mind.
4: És az első három részben többször megdorgálja őket az elmebeli gőgjük miatt.
3: And I want you to come to chapter two.
4: Tehát akkor a második rész.
3: And he says that when I came to you in Corinth.
4: És ezt itt azt mondja, amikor hozzátok mentem Korintusba.
3: Chapter 2, verse 2.
4: Tehát a második vers.
3: I determined not to know anything among you except Jesus Christ and him crucified.
4: Eltökéltem, hogy egyébről nem fogok tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszített.
3: I was with you in weakness, in fear and in much trembling.
4: Erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg köztetek.
3: And my speech and my preaching were not with the persuasive words of human wisdom, but in the demonstration of the spirit and of power.
4: És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában.
3: Now, as Paul began to bring the gospel to Europe.
4: Amikor Pál elkezdte Európába behozni az evangéliumot,
3: God took him through five European nations.
4: Isten öt európai országon vitte őt át.
3: And five cities.
4: És öt városon.
3: First of all Philippi.
4: Először Filippibe vitte.
3: Then Thessalonica.
4: Aztán Thessalonikába.
3: Then he went to Berea.
4: Aztán Béreába ment.
3: And then he came to Athens.
4: És utána Athénbe.
3: Now you read about this from Acts chapter 16 to Acts chapter end of Acts chapter 18.
4: Az Apcsel 16-tól a 18. rész végéig olvashattok erről.
3: Now he was not a European, he was a Jew.
4: Pál nem európai volt, hanem zsidó.
3: And he had all the riches of that heritage which helped him to understand God.
4: És ennek az örökségnek minden gazdagsága a birtokában volt, és segített neki megérteni Isten.
3: Now the Jewish people had centuries, thousands of years of interacting with the only true God.
4: A zsidók már több ezer éve kölcsönös kapcsolatban voltak az egyetlen igaz Istennel.
3: And they had all kinds of visitations from God over those many centuries.
4: És a sok évszázad alatt Isten nagyon sokszor meglátogatta őket.
3: He scared them, he frightened them, he filled them with awe. They had all kinds of experiences of God.
4: Megijesztette, megrettentette őket, Isten félelemmel betöltötte őket, mindenféle átéléseik voltak Istennel.
3: Began to get these revelations of God, beginning with the days of, really beginning with the days of Moses.
4: Igazából Mózes napjaitól kezdték kapni a gazdag kijelentést Istenről.
3: They started to invent new words to describe the experiences which they were having with God.
4: És így a zsidók elkezdtek új szavakat alkotni, amikkel kifejezték, hogy miket éltek át Istennel.
3: So as a result, the Jewish language, the Hebrew language, is rich with words.
4: Ennek eredményeképpen a héber nyelv nagyon gazdag szavakban.
3: See, they're almost. I was counting this morning quickly before I came here.
4: Gyorsan mielőtt idejöttem, ma reggel megszámoltam a szavakat.
3: There's about 20 different Hebrew words to describe man and his nature and the problem of sin. 20 different words to describe that mystery.
4: A héber nyelvben 20 olyan szó van, ami leírja az embert, az ember felépítését, az ember bűnös állapotát, ennek az egész titoknak a leírását.
3: I looked up the words for holiness and sanctification.
4: Kikerestem a szentség és szent szavakat.
3: There are more than 20 of them in the Hebrew.
4: Héberül több mint 20 szó van ennek a kifejezésére.
3: Primarily describing the holiness which poured out of him to them and terrified them most of the time.
4: Elsősorban azt a szentséget írják ezek le, amik Istentől áradtak a nép felé és megrémisztették a népet.
3: Now, I'm not here to take you into a deep study of these things, but I want you to appreciate the way God has gradually been able to enlighten us, and there's riches and depth in the Jewish revelation which we must bring into our Christian revelation.
4: Nem akarok mélységesen belemenni itt ebbe a témába, de szeretném, hogyha látnátok, hogy a héber nyelvnek és a zsidó népnek milyen gazdag kijelentéseket adott Isten erről a témáról, és ezeket az egyre mélyebb gondolatokat a kereszténységnek is át kellett vennie.
3: The Greek language has one word for holiness.
4: A görög nyelvben egy szó van a szentségre.
3: And so I discovered that's the Hungarian language, just one word.
4: És rájöttem, hogy magyarul is így van.
3: Amen.
4: Így van.
3: But let's come back to 1 Corinthians 2.
4: Akkor menjünk vissza az 1 Korintus 2-höz.
3: See, Paul, when he came to Athens,
4: amikor Pál Athénba ment,
3: and saw this center of seeking God in any way that you chose, it was multi, It was ecumenicalism gone crazy.
4: Látta ezt a központot, ahol az emberek tulajdonképpen bármilyen módon kereshették Istent, ahogyan kedvük tartotta. Olyan ökumenizmus volt, hogy ez már őrület volt ott a témben.
3: There was a temple for everything.
4: Mindennek volt temploma.
3: There was a God for everyone, and you could all have your own God. Just be happy in looking out to God the way you wanted to.
4: Mindenki számára jutott egy Isten, és mindenki választotta azt, amelyik neki tetszett, és az a lényeg, hogy amilyen Istent ő akart, azt választhatott magának.
3: There was even a temple to an unknown God in case they'd missed somebody.
4: És még az ismeretlen Isten számára is volt egy templom, hogy esetleg kihagytak volna valakit.
3: Now Paul was a highly educated man.
4: Pál egy nagyon magasat képzett ember volt.
3: And he'd read Greek philosophy. He'd read their Greek poets.
4: És olvasta a görög költőket és tanulta a görög filozófiáról.
3: But he was grounded in basic Jewish tradition and concepts of God.
4: De alapvetően a zsidó tradíciókban és az Istenről való zsidó felfogásban gyökerezett az élete.
3: And when he got to Athens,
4: és amikor Athénbe jutott,
3: he sort of felt, well, to preach the cross is so stupid. I can't come to these very educated people with a simple message like the cross.
4: Úgy érezte, hogy ott nem prédikálhatja nekik egyszerűen a keresztet, mert ezek olyan magasan képzett emberek, hogy bolondságnak tartanák ezt az üzenetet.
3: So he stands on Mars Hill.
4: Úgyhogy felállt a Mars-hegyre.
3: And preaches this masterly sermon which we read about in Acts chapter 17.
4: És elmondja ezt a mesterien megfogalmazott prédikációt, amit az Apcsel 17-ben olvashatunk.
3: He quotes their poets.
4: Idézte a költőiket.
3: He quotes their culture.
4: Idézte a kultúrájuknak az elemeit.
3: He quotes their philosophers.
4: Idézte a filozófusaikat.
3: It says, now what you've been looking for in all these different ways, I want to introduce you to who he really is, and then proceeds to preach Jesus and the resurrection.
4: És azt mondta nekik, hogy akit ti olyan módon tiszteltek, hogy nem is ismeritek őt, én annak akarlak bemutatni most titeket, és ezek után kezdte prédikálni nekik Jézus és a feltámadást.
3: And when he mentioned the resurrection, they just laugh him to scorn and just walk off in disgust, because it was so intellectually unsatisfying.
4: És amikor a feltámadást említette, akkor kinevették őt, és undorodva elhagyták a helyszínt a görögök, mert értelmileg annyira nem volt kielégítő számukra a feltámadás gondolata.
3: Almost no one believed. It was his visit to Athens was a failure.
4: Szinte senki nem jutott hitre, Pálnak az athéni látogatása egy kudarc volt.
3: Every other place he went to,
4: minden más helyen, ahova ment,
3: he preached Jesus,
4: hirdette Jézus,
3: there was a bursting forth of the power of God,
4: Istennek az ereje kirobbant a helyszínen,
3: and then there was a demonic counterattack,
4: utána jött egy démoni ellentámadás,
3: there was a riot, and he was driven out of town every time.
4: Zavargások támadtak, és minden esetben kiűzték őt a városból.
3: So everywhere he went, he had a revival followed quickly by a riot.
4: Tehát bárhol, ahova ment Pál, volt gyorsan egy ébredés, amit gyorsan egy zavargás követett.
3: When he came to Athens, nothing happened at all.
4: De amikor Athénbe ment, ott nem történt semmi.
3: There was no revival.
4: Nem volt ébredés.
3: And there was no riot.
4: És nem voltak zavargások
3: sem. He's walking away from Athens, and he's now walking about the 100 kilometers between Athens and Corinth.
4: És aztán gyalog távozott Athénból Pál, és azt a körülbelül 100 kilométert, ami Athén és Korintus között van, megtette gyalog. Valahogy.
3: He's thinking, what went wrong, Lord?
4: És elgondolkodott, Uram, mi romlott itt el?
3: And the Lord said to him, this is not in the Bible, but this is just my suggestion.
4: És az Úr azt mondta neki, hát ez nincs benne a Bibliában, szerintem azt mondta neki.
3: The Lord said to him, you tried to be too clever.
4: Te megpróbáltál túl okos lenni.
3: And the one thing you never mentioned was the cross of Jesus Christ.
4: Egy dolgot sosem említettél az athénieknek, ez pedig Jézus keresztje.
3: Because you thought it was too foolish.
4: Mert azt gondoltad, túl nagy bolondság.
3: And you wouldn't go there and just preach the foolishness of the cross and leave it to me to confirm it by my power.
4: És nem prédikáltad a keresztnek a bolondságát, és nem hagytad rám, hogy majd én az én erőmmel megerősítem az üzenetedet.
3: So he repents of his mistake.
4: Úgyhogy megtért Pál ebből a hibából.
3: By the time he gets to Corinth,
4: és mire Korintusba jutott,
3: which is even more formidable intellectually,
4: ami még mindig szörnyebb állapotban volt, mint Athén értelmi szempontból.
3: With their libraries, their universities and all their study, you think, good grief, what am I going to say here?
4: Egyetemeik voltak, könyvtáraik voltak, mindenféle bölcsességük volt. Pál azt mondta magában, hogy te jó ég, itt miről beszéljek?
3: So he said, I came to you Corinthians.
4: Úgyhogy azt mondta, korintusiak, én hozzátok.
3: In fear.
4: Félelemmel jöttem.
3: And in much trembling.
4: És nagy rettegéssel.
3: And my speech and preaching were not in the persuasive words of human wisdom.
4: És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességben állt.
3: But in the power and the demonstration of the Holy Spirit.
4: hanem a Szent Szellemnek és erőnek a megmutatásában.
3: Because I was determined to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified.
4: Mert eltökéltem, hogy köztetek nem fogok tudni semmi egyébről, csak Jézus Krisztusról, mint pedig mint megfeszítettről.
3: The powerful move of God broke out in Corinth.
4: És Istennek erőteljes mozdulása tört ki Korintusban.
3: And we know from early church records that the church grew rapidly to 20,000 people.
4: Az ősegyház feljegyzéseiből tudom, hogy ott a gyülekezet nagyon gyorsan 20,000 fősre nőtt.
3: That's amazing and that's marvelous.
4: Ez megdöbbentő és csodálatos is.
3: But the trouble was Paul could never get the Corinthian church to be the powerhouse which the church in Thessalonica was.
4: Csak az volt a baj, hogy Pál sose tudta elérni, hogy a korintusi gyülekezetben az az erőmű legyen, amiből a tesszalonikai gyülekezet lett.
3: He spent almost 3 years in Corinth.
4: Majdnem 3 évet töltött Korintusban.
3: He spent 3 weeks in Thessalonica and he was driven out of town by a big riot.
4: Thessalonikában csak 3 hetet töltött, mert utána egy nagy zavargás kíséretében elűzték onnan.
3: But the Thessalonians,
4: de a tesszalonikaiak
3: received the word,
4: befogadták az Isten szavát,
3: with childlike simplicity,
4: gyermeki egyszerűséggel.
3: And I believe there was one other reason which I'm going to share with you. You may say this is heresy, but I suspect it's the truth.
4: És én szerintem volt egy másik oka is ennek, amit el fogok nektek mondani. Lehet, hogy azt fogjátok mondani, hogy ez eretnekség, de szerintem hanem a Szent Szellemnek és erőnek a megmutatásában.
3: Because I was determined to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified.
4: Mert eltökéltem, hogy köztetek nem fogok tudni semmi egyébről, csak Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.
3: The powerful move of God broke out in Corinth.
4: És Istennek erőteljes mozdulása tört ki Korintusban.
3: And we know from early church records that the church grew rapidly to 20,000 people.
4: Az ősegyház feljegyzéseiből tudom, hogy ott a gyülekezet nagyon gyorsan 20,000 fősre nőtt.
3: That's amazing and that's marvelous.
4: Ez megdöbbentő és csodálatos is.
3: But the trouble was Paul could never get the Corinthian church to be the powerhouse which the church in Thessalonica was.
4: Csak az volt a baj, hogy Pál sose tudta elérni, hogy a korintusi gyülekezetben az az erőmű legyen, amiből a tesszalonikai gyülekezet lett.
3: He spent almost 3 years in Corinth.
4: Majdnem 3 évet töltött Korintusban.
3: He spent 3 weeks in Thessalonica and he was driven out of town by a big riot.
4: Thessalonikában csak 3 hetet töltött, mert utána egy nagy zavargás kíséretében elűzték onnan.
3: But the Thessalonians,
4: de a tesszalonikaiak
3: received the word,
4: befogadták az Isten szavát,
3: with childlike simplicity,
4: gyermeki egyszerűséggel.
3: And I believe there was one other reason which I'm going to share with you. You may say this is heresy, but I suspect it's the truth.
4: És én szerintem volt egy másik oka is ennek, amit el fogok nektek mondani. Lehet, hogy azt fog

0: gyülekezetben az az erőmű legyen, amiből a tesszalonikai gyülekezet lett.
1: He spent almost 3 years in Corinth.
0: Majdnem 3 évet töltött Korintusban.
1: He spent 3 weeks in Thessalonica, and he was driven out of town by a big riot.
0: Thessalonikában csak 3 hetet töltött, mert utána egy nagy zavargás kíséretében elűzték onnan.
1: But the Thessalonians.
0: De a tesszalonikaiak.
1: Received the word.
0: Befogadták az Isten szavát.
1: With childlike simplicity.
0: Gyermeki egyszerűséggel.
1: And I believe there was one other reason, which I'm going to share with you. You may say this is heresy, but I suspect it's the truth.
0: És én szerintem volt egy másik oka is ennek, amit el fogok nektek mondani. Lehet, hogy azt fogjátok mondani, hogy ez eretnekség, de szerintem ez az igazság.
1: Before Jesus came, they were idol worshippers.
0: Mert mielőtt Jézus eljött, bálványokat imádtak a tesszalonikaiak.
1: And if any community are idol worshippers, they're going to see powerful spiritual manifestations, but it's going to be of the devil, it's not going to be of God.
0: És minden bálványimádó közösség lát erőteljes szellemi megnyilvánulásokat, csak ezek nem Isten szellemétől vannak, hanem démonoktól.
1: But at least they become in a wrong way familiar that there is a fantastic supernatural.
0: De legalábbis igaz, hogy a rossz módon, de megismerték, hogy van egy fantasztikus természet fölötti világ.
1: The spirit world is real to them.
0: Számukra valóság volt a szellemi világ.
1: Because they've already been touching it in the wrong way.
0: Mert rossz módon már belemásztak.
1: Now what God wants us to do is not abandon the spirit world, because He Himself is spirit.
0: Isten nem azt akarja, hogy mi eltávolodjunk a szellemi világtól, hiszen ő maga is szellem.
1: And He releases mighty power through the Spirit, which is 1,000 times bigger than anything the devil can do.
0: És a Szent Szellem által hatalmas erőt szabadít fel, ami 1,000-szer nagyobb erő, mint amit a sátáni erők bármikor el tudnának érni.
1: Why do you think so many amazing things happen in Africa?
0: Miért gondoljátok, hogy Afrikában olyan sok csodálatos dolog történik? Miért történnek ezek?
1: Because for centuries they've been very familiar with the spirit world through the evil spirits that they've been wrongly worshipping.
0: Mert az afrikaiak már évszázadok óta nagyon is ismerik a szellemi világot, azok miatt, a gonosz szellemi lények miatt, akiket imádtak.
1: So when they're converted,
0: tehát amikor megtérnek,
1: their spirit's already alive and already developed. They just plug in now to the new glorious source of God, and they're away doing signs and wonders and miracles, moving in the power of God. They can't think of Christianity any other way.
0: És amikor újjászületnek, megtérnek, akkor már a szellemük él, és a szellemük már ki van fejlődve, csak akkor bedugják a szellemi csatlakozóikat Istennek, az igazi szellemi világának a csatlakozójába, és csodák történnek és jelek, mert ezek az emberek a kereszténységet nem is tudják másképpen elképzelni.
1: Hello, can you hear what I'm saying?
0: Hallottátok, amit mondok?
1: Now the same story in India.
0: Az ugyanez igaz Indiában is.
1: Barry's just got back from India.
0: Barry most jött vissza Indiából.
1: The power of God's all over the place.
0: Mindenütt ott van Isten ereje, működik.
1: I've spent many years in India.
0: Én nagyon sok évet töltöttem Indiában.
1: I've lived there for 14 years, resident.
0: 14 évig ott is laktam.
1: But I visited India several times a year for over 40 years now.
0: De most már több mint 40 éve évente többször ellátogatok Indiába.
1: And I've seen hundreds of thousands of Hindus powerfully converted.
0: És láttam több százezer hindúnak az erőteljes megtérését.
1: Every kind of foul demons being cast out of them.
0: Mindenféle piszkos démonok kilettek űzve ezekben az emberekből.
1: But that very spirit sensitivity made them wide open to the spirit of God in a way that I can't get Europeans to believe.
0: De mivel szellemileg olyan nyitottak voltak, ezért Isten szelleme előtt is annyira nyitottak szellemileg, hogy az európaiaknál nem tudom elérni, hogy olyan nyitottak legyenek.
1: Can you hear what I'm saying?
0: Halljátok, amit mondok?
1: So you wonder, well, why do we get all these miracles and not in Europe? Because we haven't yet come to a proper exercise of our spirit man.
0: És akkor kérdezhetitek, hogy Európában miért nem látjuk azokat a csodákat, amik a világ más részein vannak? Azért, mert a szellemünket még nem edzettük meg megfelelő módon.
1: When we went through the Hungarian Bible yesterday morning, I was frankly horrified.
0: Ugye már mondtam nektek őszintén, hogy amikor tegnap reggel végignéztük a magyar Bibliát, hát elszörnyedtem.
1: Even where the Greek text says spirit,
0: mert ott is, ahol a görög szövegben az van, hogy szellem,
1: the Hungarian Bible says soul.
0: A magyar Biblia azt mondja, hogy lélek.
1: Because it doesn't believe in a spirit.
0: Mert ezek fordítók nem hittek a szellemben.
1: As a separate part of our human being.
0: Ami az emberi lénynek az egyik része.
1: So I want us to understand this over these next few days. We're going to have to start to have God change the very way we think in our spirit and in our soul.
0: Tehát szeretném, hogy az elkövetkező néhány napban Isten teljesen át tudná alakítani a gondolkodásunkat a szellemmel és a lélekkel kapcsolatban.
1: Now let me briefly share my own testimony.
0: Szeretném röviden elmondani a saját bizonyságtételemet.
1: I was brought up in England in a dead old Baptist church.
0: Én Angliában nőttem fel egy holt régi baptista gyülekezetben.
1: I was forced to go to church three times on a Sunday when I was a kid.
0: Gyerekkoromban arra kényszerítettek.

0: Hogy vasárnaponként háromszor elmenjek a gyülekezetbe.
1: I hated every minute of it.
0: És minden percét utáltam ennek.
1: And by the time I was 14, I gave my mother so much trouble, they stopped forcing me to go to church.
0: Mire 14 éves lettem, már annyi gondot okoztam az anyukámnak, hogy már nem kényszerítettek arra, hogy menjek a gyülekezetbe.
1: So I joyfully gave up church life.
0: Úgyhogy boldogan feladtam a gyülekezeti életet.
1: And went off with my friends in camping and climbing, and later on motorcycling, which is what I loved.
0: És a barátaimmal jártam boldogan kempingezni, meg hegyet mászni, és később motorozni, és azt nagyon szerettem.
1: I studied physical chemistry.
0: Fizikát és kémiát, fizikai kémiát tanultam.
1: And I became a research scientist working for the Kodak Film Company.
0: És végül a Kodak filmgyárnál dolgoztam, mint kutatótudós.
1: I was a very good student and I was well educated.
0: Nagyon jó tanuló voltam, és nagyon jól képzett lettem.
1: And I had a very good mind, I had a good intellect.
0: És nagyon jól működött az agyam, jól működött az értelmem.
1: So like most of my colleagues in this scientific research establishment,
0: és mint a sok más kollégám is ebben a tudományos kutatóközpontban,
1: I became an atheist.
0: Én is ateista lettem.
1: Not an atheist by conviction, but an atheist by convenience.
0: Nem azért lettem ateista, mert meggyőződtem annak igazságáról, hanem már ez volt a kényelmesebb.
1: Thought, well, if there's no God, I am not to bother about him, so let me just bother about me and enjoying myself.
0: Mert azt gondoltam, hogy ha nincsen Isten, akkor nem kell foglalkoznom vele, tehát inkább magammal foglalkozom és élvezem az életet.
1: What I'd seen of Christianity did not at all impress me.
0: Amit a kereszténységben láttam, egyáltalán nem hatott rám nagyon.
1: Now, in human terms, I did not become a terrible sinner.
0: Emberi fogalmak szerint nem lett belőlem szörnyű nagy bűnös.
1: I was proud of my upright life and my righteousness without God.
0: Igazából nagyon büszke voltam arra, hogy milyen igaz és jó módon élek Isten nélkül.
1: Even as an atheist, I paid my taxes honestly. I really did.
0: Még ateistaként is őszintén mindig kifizettem az adót.
1: I hated lying and I never told lies.
0: Utáltam a hazugságot és sosem hazudtam.
1: And in every way I drove at the speed limit even before I was converted.
0: És még már a megtérésem előtt is mindig betartottam a sebességkorlátozást.
1: As more than some pastors can say.
0: Nem minden pásztor mondhatja ezt el magáról.
1: I believed in keeping the law. I really did.
0: Meg voltam győződve arról, hogy a törvényt be kell tartani.
1: And I thought, well, I live without God, I live a better life than most Christians that I can see.
0: És arra gondoltam, hogy én Isten nélkül jobb minőségű életet élek, mint a legtöbb keresztények itt látok magam körül.
1: Now that was a stinking pride, but I didn't realize that at the time.
0: Ez egy bűzös gőg volt, de akkor erre nem jöttem még rá.
1: Amen?
0: Így van.
1: And then I finally had my encounter with God.
0: És végül találkoztam Istennel.
1: It's when I started arguing with some more. I was lecturing in Nottingham University at the time in England.
0: Akkoriban Angliában a Nottinghami Egyetemen voltam óraadó.
1: And I was thinking of moving to America to further my career, so I was interested in the United States.
0: És arra gondoltam, hogy Amerikába fogok költözni, mert ott még nagyobb karriert futhatok be, tehát mindenkinél érdeklődtem Amerikáról.
1: So when two young Americans came knocking at my door.
0: Tehát amikor két fiatal amerikai bekopogott az ajtómon.
1: Just finished college.
0: Éppen akkor fejezték be a főiskolát.
1: I was interested to talk to them because about going to America.
0: Akkor akartam velük beszélgetni, mert hogy Amerikába készültem.
1: The Kodak parent company in Rochester was eager to hire me and join them in the United States.
0: A rochesteri Kodak vállalat nagyon akart engem alkalmazni, mint munkatársát, és az amerikai gyárukban akartak foglalkoztatni.
1: And one of these young men actually came from Rochester, New York, where the Kodak
0: és az egyik amerikai fiatalember, akivel találkoztam, New York államból, Rochesterből jött, ahol ez a bizonyos Kodak gyár volt.
1: So I said, oh yes, come on in, I'd love to talk to you about America.
0: Úgy mondtam, jó, gyertek, csak be szeretnék veletek Amerikáról beszélgetni.
1: They said, sir, we are Mormon missionaries.
0: Aztán közölték, hogy ők Mormon missionáriusok.
1: Oh, I said, I'm not interested in religion.
0: Azt mondtam, nem érdekel a vallás.
1: Can't we just talk about America?
0: Gyertek be és beszélgessünk Amerikáról.
1: And they said, well, we have to do the 30-minute lesson.
0: Azt mondták ezek a fiatal emberek, hogy nekik kötelességük, hogy 30 percig beszéljenek nekem az a dolgukról.
1: And after that we'll be glad to talk about anything you want to.
0: És azt mondták, hogy utána boldogan beszélünk veled bármiről, amiről akarsz.
1: So we made this deal.
0: Úgyhogy akkor üzletet kötöttünk.
1: I would endure this 30 minutes of Mormonism and then we could talk about what I really wanted to talk about.
0: Úgyhogy ki fogom bírni, míg ők 30 percig beszélnek a mormonizmusról, és utána bármiről beszélgethetünk, amiről én akarok.
1: And they were trained to evangelize nominal Christians, so they always started teaching from the Bible.
0: ők megpróbálták a névleges keresztényeket evangelizálni, úgyhogy a Bibliából indultak ki.
1: So they got out their Bible and began to teach Mormonism from the scriptures.
0: Úgyhogy elővették a Bibliát, és annak alapján kezdték a mormonizmust tanítani nekem.
1: Now, here's the interesting thing.
0: Az az érdekes.
1: This was probably 15 to 20 years since I've ever been in a Sunday, 20 years since I've ever been in a Sunday school class.
0: Ekkor már körülbelül 20 éve nem jártam vasárnapi iskolában.
1: But somewhere down inside me was the truth that my Sunday school teacher patiently taught me.
0: De valahogy a lényem mélyén ott voltak azok az igazságok, amiket a vasárnapi iskolai tanítótól hallottam.
1: So when they started teaching, I said to my wife, I said, it's not what the Bible really says.
0: És amikor ezek a fiatal emberek elmondták a szövegüket, azt mondtam a feleségemnek, hogy a Biblia igazán nem ezt tanítja, amit ők.
1: And my sense of scientific exactitude got the better of me, and I said, look, if they're going to go around the houses teaching the Bible, at least they ought to do it properly.
0: És a tudományos pontosságom arra kényszerített, hogy azt gondoljam, hogy hát ha valaki jön a házamba, legalább pontosan tanítson a Bibliáról.
1: My wife had been a faithful churchgoer till she met me.
0: A feleségem hűséges gyülekezetbe járó volt, úgyhogy elvitt engem is.
1: She never met Jesus, but she went faithfully to the Methodist church.
0: Sose találkozott Jézussal, de hűségesen járt a metodista gyülekezetbe.
1: And I pulled her away, and for the first five, almost seven years of our married life, we never went near a church.
0: Tehát amikor összeházasodtunk, akkor én elvontam őt a gyülekezettől, és a házasságunk első 7 évében nem mentünk egyszer sem gyülekezetbe.
1: But she kept the Bible for sentimental reasons.
0: De érzelmi okokból a feleségem megtartotta a Bibliáját.
1: It was in a case along with all my chemistry books, which I never read either.
0: Egy polcon volt ez a Biblia sok kémiai könyvvel együtt, amelyeket szintén sose olvastam.
1: It was just too good to throw away, so we kept it in a case and never read them.
0: De jók voltak ezek a könyvek, kár lett volna eldobni őket, úgyhogy ott hagytuk őket a könyvespolcon.
1: So I said, look, you've got a Bible somewhere, haven't you?
0: Én mondtam a feleségemnek, neked ugye valahol van egy Bibliád.
1: She said, yeah, I've got a Bible, it's up in the case.
0: Azt mondja, igen, ott van a könyvszekrényben.
1: Well, get it out, I want to read, and next time the Mormons come, I'm going to show them they're not teaching the Bible properly.
0: Ugye azt mondtam, hogy jó, akkor szedd elő, mert olvasni akarom, és amikor legközelebb jönnek a mormonok, akkor meg akarom nekik mutatni, hogy rosszul tanítják a Bibliát.
1: This is absolute true story.
0: Ez teljesen igaz történet.
1: So, I started to read the Bible.
0: Elkezdtem a Bibliát olvasni.
1: And I was convicted by the power of what I read, even though I didn't believe it.
0: És meggyőződtem annak az erejéről, amit olvastam, annak ellenére, hogy nem hittem benne.
1: And I began to read in John's Gospel, and as I began to read of the person of Jesus, I became convicted by who he was.
0: János evangéliumánál kezdtem, Jézusról olvastam, és ahogy elkezdtem róla olvasni, meggyőzött az, hogy milyen erőteljes személyiség
1: and
0: volt ő.
1: I would tell the whole story, but over 3 months I became so convicted by what I was reading.
0: 11 hónap alatt teljesen meggyőződtem arról, amit olvastam.
1: And my wife and I began to talk about Christian things.
0: A feleségemmel elkezdtünk keresztény dolgokról beszélgetni.
1: And she said she believed all these things.
0: És ő elmondta nekem, hogy ő hisz mindenben.
1: So I said to her, well, if you do believe all these things, why do you live the same way that I do?
0: És aztán megkérdeztem tőle, hogy ha te hiszel mindenben, akkor miért élsz ugyanúgy, ahogy én?
1: I said, you're no different to me.
0: Azt mondtam, te nem különbözöl tőlem.
1: I said, if this message that I'm reading is true.
0: Hogyha ez az üzenet, amit én olvasok, igaz.
1: It's either the most important news that ever hit the world, or it's not worth the paper that it's written on.
0: Akkor ez vagy a legfontosabb hír, amit a világ valaha hallhatott, vagy pedig nem éri meg a papírárát, amire nyomtatták.
1: I said, it must be one or the other.
0: Azt mondtam, a kettő közül valamelyik biztos.
1: I said, if I ever became a Christian, which I never will.
0: Azt mondtam, ha valaha keresztény lennék, ami nem leszek, ugye?
1: I said, at least I would be a real one.
0: Akkor én igazi leszek.
1: And I said, I would live for this message and preach it and proclaim it everywhere, because if it's true, there's nothing else worth living for.
0: És akkor ezt fogom megélni, és ezt az üzenetet fogom mindenhol hirdetni, és erről fogok beszélni, mert akkor ez érdemes arra, hogy ezért éljen az ember.
1: And then she got terrified.
0: És ettől megrémült a feleségem.
1: We having our first row since our marriage over this religion thing.
0: Az első igazi összezördülésünk a vallás miatt volt házasságletünk alatt.
1: And she decided she would rather have a peaceful atheist than a fanatical Christian for a husband.
0: És a feleségem úgy döntött, hogy jobban szeretne egy békés ateistát férjnek, mint egy fanatikus keresztényt.
1: So she did everything to discourage me.
0: Úgyhogy megtent mindent, ami rajta múlt, azért, hogy elbátorítson ebben.
1: But that just made me more stubborn.
0: De ettől még konokabb lettem csak.
1: I finally met someone.
0: Végül találkoztam valakivel.
1: Who was easily my intellectual equal.
0: aki értelmileg egy szinten volt velem.
1: Because I was arrogant intellectually, I didn't speak to people who weren't as educated as I was. At least I did speak to them, but I treated them with some contempt.
0: Mert én nagyon gőgös értelmiségi voltam, és nem voltam hajlandó igazán partnernek tekinteni olyanokat. Beszéltem olyan emberekkel, akik alacsonyabban képzettek voltak, mint én, de nem tekintettem őket partnernek.
1: An intermediate arranged for me to meet this man.
0: És aztán hirtelen találkoztam ezzel az emberrel.
1: And I said, come on, prove God to me.
0: Azt mondtam, na gyere, és bizonyíts be nekem Istent.
1: And he spoke to me the simplest childlike preaching of the cross that you can imagine.
0: És az elképzelhető legegyszerűbb, leggyermeki prédikációt nyomta le nekem a keresztről.
1: It hit me with such power.
0: De nagyon erősen hatott rám ez a hirdetmény.
1: So when it finished, I got on my knees and gave my life to Jesus
0: Christ. És amikor befejezte, letérdeltem és átadtam az életemet Jézus Krisztusnak.
1: My wife followed me 20 minutes afterwards.
0: A feleségem 20 perc múlva követett.
1: And we were both gloriously saved.
0: És mind a ketten dicsőségesen megtértünk.
1: We went, it wasn't in a big meeting, it was just in someone's home.
0: És ez nem egy nagy összejövetelen volt, hanem van akinek a lakásán.
1: We drove back home together. I felt this incredible deep peace inside me.
0: És aztán autóval mentünk haza, egy hihetetlen mélység és békét éreztem magamban.
1: When we got home,
0: amikor hazaértünk,
1: I took out my cigarettes,
0: elővettem a cigarettáimat,
1: gave one to Eileen,
0: egyet adtam Eileennek,
1: and took one myself,
0: egyet a saját számba is
1: tettem. I was about to light my first Christian cigarette.
0: És amikor készültem arra, hogy az első keresztény cigarettámra rágyújtok,
1: then for the first time in my life, 2 hours later, I heard the voice of God so clearly that I knew it was God speaking to me.
0: Tehát 2 órával a megtérésem után életemben először annyira világosan hallottam Isten hangját a szívemben, hogy tudtam, hogy ő az.
1: But I heard this new voice in what was now my alive spirit. I suddenly become alive in spirit.
0: És a most már eleven szellememben hallottam ezt a bizonyos új hangot, mert már éltem szellemileg.
1: As a result, the spirit world was now open and real to me. I could hear, if you like, God talking in spirit, because I had become alive in spirit.
0: Tehát a szellemem már élt és nyitott volt a szellemi világ felé, tehát hallottam a szellemi világban elhangzó dolgokat, tehát Isten hangját is hallottam.
1: And I heard the voice of God 2 hours after I was saved, and I knew this was God speaking to me.
0: Tehát 2 órával a megtérésem után hallottam Isten hangját, és tudtam, hogy Isten szól hozzám.
1: And this is what he said.
0: És azt mondta,
1: you don't need those anymore, throw them away.
0: Ezekre a cigikre már nincs szükséged, dobd el őket.
1: Well, that's God.
0: Azt mondtam, hú, ez Isten volt.
1: I better obey.
0: Jobb, hogyha engedelmeskedek.
1: So I took my cigarette.
0: Úgyhogy fogtam a cigarettát.
1: I took Eileen's without asking her.
0: És Eileen-től is elvettem, anélkül, hogy megkérdeztem volna, mit szól hozzá.
1: God's just spoken to me.
0: És azt mondtam, Isten most szólt hozzám.
1: We're not to smoke anymore.
0: Már nem szabad nyohányoznunk.
1: And I threw them in the trash.
0: És bedobtam a kukába a cigiket.
1: And I've never smoked since.
0: És azóta nem gyűjtöttem rá egyszer.
1: Well, that was 1958.
0: Ez 1958-ban volt.
1: Exactly, almost exactly 50 years ago.
0: Majdnem pontosan 50 évvel ezelőtt.
1: And ever since then, I've never had any problem hearing God.
0: És azóta nem volt soha gondom azzal, hogy meghalljam Istent.
1: I can hear him as clearly, as more clearly than many human people.
0: Olyan világosan, sőt világosabban hallom őt, mint sok embert.
1: Amen.
0: Amen.
1: And then 3 months later.
0: És aztán 3 hónappal később.
1: I just come to the beginning of the summer, just about now.
0: Körülbelül ekkor volt a nyár eleje, körülbelül az évnek az a szakasza volt, mint most.
1: Universities had just closed.
0: Az egyetemet éppen akkor fejezték be a tanévet.
1: No more lectures till the next October, so I had this sort of 4 months, you know, vacation.
0: És a következő 4 hónapon keresztül októberig nem kellett újra leckéket vagy órákat adnom, tehát körülbelül 4 hónapnyi szünetem volt.
1: Eileen went off to work.
0: Eileen elment dolgozni.
1: And I took her Bible, didn't have one of my own, I took her Bible.
0: Én pedig fogtam a Bibliáját, mert hogy nekem nem volt.
1: And I suddenly had this tremendous hunger to read the scriptures.
0: És hirtelen óriási éhség volt bennem a Biblia olvasása iránt.
1: So I read them all day.
0: Úgyhogy egész nap olvastam a Bibliát.
1: And I made careful notes on every chapter.
0: És minden fejezetről gondosan jegyzeteltem.
1: But most of the time I was having problems receiving what I was reading.
0: De az esetek többségében gondot jelentett az, hogy elfogadjam azt, amit olvasok.
1: Some things I rejected outright as just mythology.
0: Voltak dolgok, amiket egyenesen elutasítottam, mert hogy úgyis csak mitológia az egész.
1: I was still a convinced evolutionist.
0: Még mindig meggyőződött evolucionista voltam.
1: When I read how Joshua made the sun stand still, I thought that is so ridiculous. Think of just what would happen to the universe. I did some calculations on the total chaos it would cause.
0: Akkor amikor arról olvastam, hogy Józsué idejében hogy állt meg a nap, akkor teljesen elvetettem ezt a történetet, mert értelmesen átgondoltam, hogy tudományos alapon ez teljesen abszurd, mert hogy olyan káoszt okozott volna a világ mindenségben ez az egész dolog, hogy lehetetlen.
1: It couldn't be the sun that stood still, but it could be the earth that stood still.
0: Az persze lehet, hogy nem a nap állt meg, hanem a föld, hogy a föld csak úgy megállt.
1: To me that was so ridiculous I couldn't receive it.
0: De számomra ez olyan nevetséges volt, hogy nem tudtam elfogadni.
1: Then I got to the book of Leviticus with all the blood and the sacrifices. It was like going to an abattoir, a butcher's shop, and I felt so revolted by what I was reading.
0: Aztán a Mózes harmadik könyvéhez jutottam, ahol a sok vér meg a sok áldozatról van szó. Teljesen iszonyodtam a dologtól, olyan volt, mintha egy ilyen vágóhídon mentem volna végig.
1: I got to Isaiah, I couldn't understand one word that he was talking about.
0: Aztán amikor Ézsaiás könyvéhez jutottam, hát neki egy szavát se értettem.
1: I read the whole book and I thought, what is this guy saying?
0: Végigolvastam az egész könyvét, miről beszél ez az ember?
1: But I kept going, persisting. I thought, well, there's some good bits in the Bible.
0: De azért tovább olvastam kitartóan a Bibliát, mert azért egy elég jó
1: része. I really enjoyed some things and they made sense to me.
0: Voltak dolgok, amiket nagyon élveztem, mert érthetőek voltak.
1: I finally got to Hebrews chapter 11, verse 3.
0: Végül a Zsidó 11:3-hoz jutottam.
1: And it says this.
0: Ahol az van.
1: By faith we believe that the worlds were made out of things which it does not appear.
0: Hitáltal értjük meg, hogy a világok a láthatatlanból álltak elő.
1: And as I was pondering that,
0: és ahogy ezen gondolkodtam,
1: I was sort of stopped dead in my tracks and God spoke to me.
0: Teljesen szinte úgy leálltam az előrehaladásba, és Isten szólt hozzám.
1: It was about 3 months later.
0: Ez körülbelül 3 hónappal később volt.
1: And this is what he said.
0: Azt mondta Isten.
1: He said, Alan, you will not get anywhere until you change the attitude in which you read my word.
0: Ellen, sehova nem fogsz jutni, amíg meg nem változtatod a hozzáállásodat, ahhoz, ahogyan olvasod az én szavamat.
1: I said, what do you mean, Lord?
0: Megkérdeztem, Uram, hogy érted ezt?
1: He said, you're trying to read it with your intellect.
0: Ő azt mondta, az értelmeddel próbálod olvasni.
1: And you've got a good intellect.
0: És jó agyad van.
1: But compared with me, it's inadequate. Your little intellect can never understand the majesty of the God that you've come to know.
0: De az én értelmemhez képest semmiség a te értelmed, képtelen vagy felfogni, hogy milyen fenséges, hatalmas Isten az, akivel kapcsolatban vagy.
1: So I said, well, what do I do, Lord?
0: És akkor megkérdeztem, Uram, akkor mit csináljak?
1: Stop using your intellect and start using your spirit.
0: És azt mondta, hogy hagyd abba az eszed használatát, és kezd a szellemedet használni.
1: My spirit can speak directly to your spirit and I don't need words to do it.
0: Az én szellemem közvetlenül tud szólni a te szellemedhez, és ehhez még szavakra sem szükségem.
1: And if you learn to use your spirit and not your intellect.
0: És hogyha megtanulod a szellemedet használni, nem az értelmedet.
1: I will teach you things.
0: Akkor tanítok nektek olyan dolgokat neked.
1: Which make you jump for joy in your spirit.
0: Amelyektől a szellemedben, örömödben ugrálni fogsz.
1: But you can't find words to describe them because there aren't any words to describe them.
0: De nem fogsz találni szavakat arra, hogy elmondd ezeket a dolgokat, mert nincsenek rájuk szavak.
1: And he gave me 3 principles.
0: És 3 alapelvet mondott nekem Isten.
1: He said, first of all, I want you to change your attitude. And throw away every doubt that you've considered regarding my word.
0: Azt mondta, hogy először is változtass meg a hozzáállásodat, és dobd ki minden kételkedést, ami van benned a szavamban levő bármilyen dologgal kapcsolatban.
1: So I want you to imagine that you're like a father, and you've got a little child of yours, say 3 or 4 years of age.
0: Azt mondta, hogy képzeld el, hogy apa vagy, és van egy körülbelül 3-4 éves kicsi gyereked.
1: And you're reading something to them.
0: És felolvasol neki valamit.
1: And they're listening to you.
0: Ő meghallgat.
1: And they're trusting you.
0: És bízik benned.
1: And they're believing every word, although they can't understand it.
0: És minden szavadat elhiszi, noha nem érti, hogy miről olvasom.
1: He said, that's how you've got to be to me.
0: Így kell neked hozzám állnod.
1: He said, I want you to, as you read the Bible.
0: Ahogy olvasod a Bibliát.
1: I want you to believe every word as literally true.
0: Azt akarom, hogy higgyél minden szót úgy, mint ami szó szerint igaz.
1: And like a little child.
0: És mint egy kisgyermek.
1: Decide to believe it.
0: Döntsd el, hogy elhiszed.
1: Because it's your daddy that's telling it to you.
0: Mert a te papád mondja neked.
1: Amen.
0: Amen.
1: You know what I'm talking about.
0: Tudjátok, miről beszélek,
1: ugye? I want you to believe every word like a little child.
0: Tehát azt akarom, hogy higgyél minden szót, mint egy kisgyerek.
1: You don't need to understand it.
0: Nem kell, hogy értsed.
1: Believe it, and then you're going to start to act on it.
0: Hidd el, és kezdj el aszerint cselekedni.
1: Then he said, there's 2 more things.
0: És aztán még 2 dolgot mondod.
1: You will find the Bible is full of promises.
0: Rá fogsz jönni, hogy a Biblia tele van ígéretekkel.
1: I've discovered since that there are over 30,000 promises in the Bible.
0: Azóta rájöttem, hogy a Bibliában több mint 30,000 ígéret van.
1: He said, I want you to claim every promise for yourself now. Claim it for yourself now.
0: Azt mondta, hogy azt akarom, hogy minden ígéretet most rögtön igényelj magad számára, amikor olvasod.
1: He said, you'll find the Bible's full of commandments.
0: És azt mondta, azt látod majd, hogy a Biblia tele van parancsokkal.
1: They're not suggestions.
0: Ezek nem javaslatok.
1: It's not just advice.
0: Nem tanácsok.
1: It's like a military commandment.
0: Hanem ezek olyanok, mint katonai parancsok.
1: And you've only got one choice.
0: És csak egy lehetőséged van.
1: Either to obey or to disobey.
0: Vagy engedelmeskedsz, vagy nem.
1: I want you to obey every commandment the moment you read it for the first time.
0: És én azt akarom, hogy minden parancsnak engedelmeskedj az első alkalommal, amikor olvasod.
1: And I discovered that there are about 20,000 commandments in the Bible.
0: És rájöttem, hogy körülbelül 20,000 parancs van a Bibliában.
1: And I made a covenant with God that morning.
0: És azon a délelőttől szövetséget kötöttem Istennel.
1: That I would open up my spirit wide to receive directly from His Spirit.
0: Hogy tágra kinyitom a szellememet, hogy szabadon kapjak az ő szellemétől meg bármit.
1: I would listen to Him with my spirit rather than try and understand Him with my intellect.
0: És a szellememmel fogok figyelni rá, ahelyett, hogy az értelmemmel próbálnám felfogni.
1: I would believe everything he said like a little child.
0: Mindent el fogok hinni, amit mond, mint egy kis gyerek.
1: I take every word to be literally true.
0: Úgy fogok venni minden szót, mint ami szó szerint igaz.
1: I would claim every promise.
0: Minden ígéretet igényelni fogok
1: and
0: a magam számára.
1: Obey every commandment.
0: És minden parancsnak engedelmeskedni
1: fogok.
0: And then I
1: used to pray stupid prayers in those days.
0: Akkoriban.
1: So I said, right, Lord, that's what I'm going to do.
0: Butaságokat is mondtam, még úgy, hogy azt mondtam, uram, azt fogom csinálni.
1: Step out literally that this Bible is infallible and it's completely trustworthy.
0: Hogy én szó szerint rá fogok lépni arra, rá fogok állni arra, hogy a Biblia teljesen megbízható.
1: I'm going to believe everything.
0: Mindent elhiszek belőle.
1: I'm going to claim everything for myself.
0: Mindent igényelek a magam számára belőle.
1: And I'm going to obey everything you tell me to do.
0: És mindennek parancsolatnak engedelmeskedni fogok, amit mondasz nekem, hogy tegyem meg.
1: I said, if this book ever lets me down.
0: És azt mondtam, hogyha bármikor cserben hagy ez a könyv.
1: Then I will tear up my Bible and I'll become a Buddhist.
0: Akkor eltépem a Bibliámat és buddhista leszek.
1: Well, that was 50 years ago.
0: Hát ez 50 évvel ezelőtt volt.
1: Believe me, I've never torn up a Bible.
0: Higgyétek el, hogy soha nem téptem el egy Bibliát se.
1: And I certainly haven't become a Buddhist.
0: És kétségtelenül nem lettem buddhista.
1: But what I've got is 50 years of experimental evidence to prove how fantastic God is and how fantastic His Word is.
0: Hanem 50 évnyi tudományos tapasztalat van a hátam mögött arról, kis tapasztalati úton, hogy Isten milyen fantasztikus és az ő szava milyen fantasztikus.
1: I've personally pretty well had every experience that you can read about in the Bible.
0: Én gyakorlatilag átéltem szinte mindent, amiről olvasni lehet a Bibliában.
1: And that doesn't mean I'm fantastic, it just means God's fantastic.
0: És ez nem azt jelenti, hogy én vagyok fantasztikus, hanem azt, hogy Isten fantasztikus.
1: I've seen all kinds of amazing miracles.
0: Mindenféle megdöbbentő csodákat láttam.
1: I've seen people raised from the dead.
0: Láttam embereket feltámadni.
1: Everything that Paul writes, I think, yeah, I know about that, because I've been through the same thing myself.
0: Mindenről, amiről Pál ír, azt mondhatom, hogy tudom, miről beszél, mert átéltem ugyanazt.
1: Now, I'm more passionately on fire for God today than I was at the beginning.
0: És most szenvedélyesebben égek Istenért, mint a kezdeti napokban.
1: And revelation has poured into me as I've had this attitude to Him.
0: És a kijelentés csak úgy árad belém, mert ez volt a hozzáállásom Istenhez.
1: Now, the Bible is the written word of God.
0: A Biblia valóban Isten írott szava.
1: He chose two of the richest languages to have his word written down.
0: És a leggazdagabb nyelvet választotta ahhoz, hogy azon írják le az ő szavait.
1: Hebrew was the word for that was the language that was used for the Old Testament.
0: A héber nyelven írták az Ószövetséget.
1: And Greek was used for the New Testament.
0: És görögül az Új Szövetséget.
1: And they are rich.
0: Ezek gazdag nyelvek.
1: But they're still inadequate.
0: És még mindig nem elégségesek.
1: Just come back to 1 Corinthians 2 for a moment.
0: Még mindig akkor az 1 Korintus 2-höz térünk vissza.
1: I want to see how Paul's dealing with a city that can use its mind but cannot use its spirit.
0: Szeretném, hogyha látnátok, hogy Pál hogyan foglalkozik egy olyan várossal, ami tudja használni az elméjét, de a szellemét nem.
1: He says we came in the power and demonstration of the Spirit, verse 4, and the purpose is, verse 5, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God.
0: Azt mondja a negyedik versben, szellemnek és erőnek megmutatásában jöttünk hozzátok. Ötödik vers, hogy a hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjon.
1: However, we do speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to nothing.
0: Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem a világnak, sem a világ veszendő fejedelmeinek bölcsességé.
1: But we speak the mystery of God, we speak the wisdom of God in a mystery.
0: Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk.
1: The hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory.
0: Azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre.
1: Which none of the rulers of this age knew, for had they known, they would not have crucified the Lord of glory.
0: Melyet a világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha ismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát.
1: But as it is written,
0: hanem amint megvan írva,
1: eye has not seen,
0: amiket szem nem látott,
1: nor has ear heard,
0: fül nem hallott,
1: nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him.
0: És embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
1: You see, until you have human experience of something, then your language does not have a word for it.
0: Tudjátok, amíg emberileg nem éltek át valamit, addig nincsen arra szavatok.
1: That's the problem that we have.
0: Ez a problémánk.
1: Amen. God's got all kinds of fantastic things that he wants us to know about, but we've never in our culture experienced them, so we have no words in our culture to describe them.
0: Istennek mindenféle fantasztikus dolga van, amikről azt akarja, hogy ismerjük meg azokat, de a kultúránk nem tapasztalta meg ezeket a dolgokat, ezért nincsenek szavaink a kifejezésre.
1: That's one great reason why the Jews were so rich, because they had so many experiences of God.
0: És a zsidóknak a nyelve azért volt olyan gazdag ezekre a dolgokra, mert átélték ezeket a dolgokat Istennel.
1: And as they tried to describe these experiences, they had to find words for them, so words came into their language, which are not in our language.
0: És amikor megpróbálták elmondani ezeket az átéléseiket, akkor szavakat alkottak ezeknek a kifejezésére, de ilyen szavaink nekünk nincsenek, mert mi nem éltük át.
1: Because the influence of all European languages is Greek culture, it's not Hebrew culture, it's not the knowledge of God which they had.
0: Mert az összes európai nyelvet a görög kultúra befolyásolta, és nem a héber kultúra, tehát Isten dolgaira nincsenek olyan szavaink, amiket ők átéltek.
1: Now come to Romans chapter 3.
0: Akkor a Róma 3-at nézzük meg.
1: In the first two chapters,
0: az első két részében a római levélnek,
1: Paul says this.
0: Pál azt mondja.
1: He says the Jews have had sufficient knowledge of God to repent through the law which I gave to them.
0: Azt mondja, hogy a zsidóknak elég ismeretük volt Istenről ahhoz, hogy megtérjenek hozzá, azáltal a törvény által, amit adtam nekik, ezt mondta Isten.
1: And through the experiences which their forefathers had of me, and found words to describe those experiences.
0: És az átéléseik miatt, amiket az ő atyáik megéltek velem, és amiknek a kifejezésére szavakat találtak ki.
1: So what about the Gentiles? What about the Gentiles?
0: És akkor mi a helyzet a pogányokkal?
1: And the answer is that the whole of creation shouts to us the nature and the glory of God. That's enough to convict anybody of the reality of God.
0: Az a válasz, hogy ott van az egész teremtett világ a számunkra, az egész természet, ami kiáltja hozzánk Istennek az üzenetét. Ez elég ahhoz, hogy meggyőzzön minket.
1: If I'm honest,
0: hogyha őszinte vagyok,
1: the thing which began to shake my atheism before I read the Bible was when I got my first garden and began to plant out rose bushes and other bushes and watch and bulbs and see these spring into these amazing colorful plants.
0: Az első dolog, ami megkezdte rázni az én ateizmusomat, mielőtt a Bibliát ismertem volna, az az, őszintén szólva, hogy lett egy kertünk, és ott elkezdtünk mindenféle bokrokat, meg rózsákat, meg mindeneket ültetni, és jött a tavasz, és minden elkezdett bimbózni, meg virágozni, és elámultam ennek a szépségét.
1: So incredibly beautiful.
0: Olyan hihetetlenül szép volt az egész.
1: Just blew you away with the sheer wonder of what was growing in my garden.
0: Az ember teljesen elámult attól, én elámultam attól, ami a kertemben nőtt, annak a szépségétől.
1: If I was honest, I had a problem explaining it by the theory of, you know, of evolution, of accidental mutation.
0: És őszintén szólva, az evolúció elmélettel, meg a véletlen mutációkkal nehezen tudtam volna megmagyarázni, hogy mindez hogy jött létre.
1: Paul says, well, the Gentiles may not have had the Jewish law.
0: Azt mondja Pál, a pogányoknak talán nincsen meg a zsidó törvény.
1: But they've got creation.
0: De ott van a teremtett világ az orruk
1: előtt. Creation is such a powerful proclamation of God that already in their consciences they knew enough about God to still behave in a right way.
0: És az olyan meggyőzően beszél Istenről a teremtett világ, hogy az ő lelkiismeretükben már ott van a meggyőzés ahhoz, hogy higgyenek Istenben és megtérjenek hozzá.
1: Some years ago I was working with, you know, in the rough, tough area of New York with some wonderful churches there.
0: Néhány évvel ezelőtt New Yorkban nagyon kemény területen dolgoztam együtt néhány gyülekezettel.
1: This girl was born in the immorality of the gang in which she was born.
0: ez a bizonyos illető, akiről beszélek, egy ilyen teljesen erkölcstelen bandában született.
1: She never really had parents. She was just the product of the gang's immorality.
0: Igazából sose voltak szülei, hanem csak a banda erkölcstelenségének a terméke volt.
1: And she grew up in that gang culture.
0: Ez egy hölgy volt, és ennek a bandának a kultúrájában nőtt fel.
1: Well, it was normal for children to be abused and raped by the older people. It was just their culture.
0: Ahol teljesen természetes és normális volt, hogy a gyerekeket szexuálisan bántalmazták a felnőttek.
1: Eventually became a drug addict.
0: Végül kábítószeres lett ez a nő.
1: And physically became very beautiful.
0: De nagyon szép nő lett belőle.
1: So then she started to sell her body as a prostitute to get money to pay for her drug habit.
0: Úgyhogy elkezdte a testét prostituáltként árusítani, hogy pénze legyen a kábítószerre.
1: She's had intercourse hundreds of times in all kinds of horrible situations.
0: És több százszor került mindenféle szörnyű helyzetekbe.
1: Then one glorious day she was converted.
0: De egy dicsőséges napon megtért.
1: Powerfully transformed.
0: És erőteljesen megváltozott.
1: And she said to me this. She said, I always knew it was wrong.
0: És azt mondta nekem, hogy mindig tudtam, hogy rossz az, ahogy élek.
1: Her culture said, it's okay, this is the way we all live.
0: A kultúránk azt mondta, hogy ez rendben van, mert mindnyájan így élünk.
1: But her conscience said, no, this is wrong.
0: De itt bent a lelkismertem azt mondta, hogy ez rossz.
1: You're offending a holy God.
0: Mert egy szent Istent ezzel bántasz.
1: So Paul then comes into chapter 3.
0: Tehát aztán Pál eljut a harmadik részig.
1: He said, the Jews are condemned by their disobedience to the law.
0: És azt mondta, hogy a zsidókat kárhoztatja az ő törvény iránti engedetlenségük.
1: The Gentiles are condemned by their disobedience to their conscience.
0: A pogányokat pedig a lelkiismeretük iránti engedetlenség kárhoztatja.
1: And God judges all men equally guilty.
0: És Isten ilyen módon mindenkit egyformán bűnösnek nyilvánít.
1: Then in chapter 3,
0: aztán a harmadik részben
1: he asks this question.
0: Felteszi ezt a kérdést.
1: Said, well, what advantage then does a Jew have?
0: Mi tekintetben különb, hát milyen előnye van a zsidónak?
1: If we all end up in the same place, what's the advantage of being a Jew, being circumcised?
0: Tehát mi az előnye annak, ha valaki körülmetélt?
1: Then he gives the reply.
0: És aztán válaszol erre.
1: Much in every way.
0: Minden tekintetben sok.
1: Now listen to this. Chiefly because to them was committed the oracles of God.
0: Na ezt figyeljétek, mindenek előtt, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit.
1: Now come back to Acts chapter 7.
0: Akkor menjünk vissza az Apcsel 7-hez.
1: And here Moses is quoted.
0: Itt Mózest idézi.
1: And come to verse 37.
0: 37. vers.
1: This is that Moses who said to the children of Israel, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your brethren, him you shall hear.
0: Ez Ama Mózes, ki az Izrael fiainak ezt mondott, a prófétát támaszt nektek az Úr, a ti Istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem. Azt hallgassátok.
1: This is he who was in the word is ecclesia, the church, if you like, the ecclesia.
0: Ez az, aki ott volt a gyülekezetben, ez az ecclesia görög szó.
1: So the if you like, the tribe of Israel was called an ecclesia, the church in the wilderness.
0: Tehát tulajdonképpen a zsidók törzseit azt ecclesiának, pusztabeli gyülekezetnek nevezi a Biblia.
1: With the angel who spoke to him on Mount Sinai.
0: A gyülekezetben, a pusztában, a Sínai hegyen vele beszélő angyallal.
1: And with our fathers.
0: És a mi atyáinkkal.
1: The one who received the living oracles given to us, whom our fathers would not obey but rejected.
0: Ki élő üzenetet vett, hogy nekünk adja, akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszították maguktól.
1: I want you to get hold of this.
0: Szeretném,
1: see,
0: hogyha ezt.
1: The fullness of what the Bible calls God's word.
0: Értenétek, hogy annak a teljessége, amiről a Biblia azt mondja, hogy az a szó.
1: Is the actual speaking of divine nature out of his divine being to send forth a proclamation of himself.
0: Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Isten az ő isteni lényéből, az ő isteni természetéből nyilatkoztat ki nekünk dolgokat.
1: See, I'm finding it hard to get the words to describe what I'm trying to say to you.
0: Tehát nagyon nehezen találok szavakat annak elmondására, amit el akarok mondani.
1: You see, the Bible isn't words on a printed page.
0: Tehát a Biblia az nem papírra nyomtatott szavak összessége.
1: Poured out of himself.
0: Hanem a Biblia az, amit Isten önmagából kiöntött.
1: And spoke it into someone like Moses, but spirit to spirit.
0: És beleszólt a valakinek a szellemébe, az ő szelleméből, egy jelen ember lehetett Mózes.
1: And Moses did his best to articulate it in the best words that the Hebrew language could provide.
0: És Mózes megtette a tőle telhető legjobbat azért, hogy a zsidó nyelven, a héber nyelven, ami neki adva volt, a megfelelő szavakkal leírja azt, amit ő kapott.
1: But what Moses really received in his spirit couldn't fully be articulated in the words of any language.
0: De amit Mózes kapott az ő szellemében, azt a maga teljességében semmilyen emberi nyelven nem lehet kifejezni.
1: And his spirit was receiving things that he couldn't even tell himself in words what it was that he was receiving.
0: És a szellemébe kapott olyan dolgokat, amiket még önmagának sem tudott emberi szavakkal meghatározni, hogy mi az, amit kapott.
1: And many of the prophets say similar things. It was like unto, it was similar to, it wasn't the same, but the best words I can find to describe it are these human words, but the thing that God showed me was bigger, more glorious and more wonderful, but there's no word to describe it.
0: És a proféták is ezt mondják nagyon sokszor, hogy valamint láttam, ami hasonló ahhoz, vagy olyan volt, mint. Tehát nem pontosan az, de az emberi szavaimmal nem tudom jobban kifejezni, igazából sokkal dicsőségesebb és sokkal hatalmasabb volt az, amit láttam, mint amit el tudok mondani.
1: Now the Jewish nation,
0: a zsidó nép,
1: were given the responsibility
0: azt a kötelességet kapta,
1: to write these things down in the best words which were available,
0: hogy a rendelkezésükre álló legjobb szavakkal leírják ezeket az üzeneteket,
1: and guard them over the centuries so that they were not corrupted.
0: És Isten megőrizte az üzenetek, ezt az üzenetet az évszázadok alatt, hogy ne romoljon meg az üzenet.
1: So when the day came,
0: tehát amikor eljött a megfelelő
1: for
0: nap,
1: them to be read by people who could not only read with their mind, but could read with their spirit, the full truth could once again be revealed to them.
0: Hogy az emberek, akik már nem az értelmükkel, hanem a szellemükkel fogják olvasni ugyanezeket a szavakat egy másik időpontban, ők is megkapassák a teljes igazságot, a teljes kijelentést erről az egészről.
1: And the Apostle Paul did the same thing,
0: és a Pál apostol is ugyanezt csinálta,
1: as did all the writers of the New Testament.
0: Ahogy minden más új szövetségi író is.
1: But they were restricted even further, because they had to stay within the boundaries of the Greek language.
0: De ők még korlátozottabb lehetőségek között csinálták ezt, mert ők a görög nyelv korlátain belül kellett, hogy írjanak.
1: And you've been fortunate enough to be born in Hungary and to have Hungarian as your mother tongue.
0: És ti nagyon szerencsések vagytok, hogy Magyarországon születtetek, és a magyar az anyanyelvetek.
1: But what you've got to recognize is that your mother tongue is even more restricted, and therefore God's got to supernaturally communicate from his spirit to your spirit the fullness of what he wants you to know.
0: Mert rá fogtok jönni, hogy a magyar nyelv, a ti nyelvetek még korlátozottabb, mint a görög nyelv, tehát kell, hogy Isten az ő szellemével a ti szellemetekbe közvetlenül jelentse ki az igazságokat, ahhoz, hogy megértsétek.
1: And Paul is explaining this to the Corinthian church.
0: És Pál ezt elmagyarázza a korintusi gyülekezetnek.
1: Come to verse 9.
0: 9. vers.
1: Of 1 Corinthians 2.
0: Az 1 Korintus 2-ben.
1: Eye has not seen.
0: Szem nem látta.
1: Ear has not heard.
0: Fül nem hallotta.
1: Nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him.
0: És embernek szívébe be se hatolt az, amit Isten készített az őt szerető embereknek.
1: Now, if that's true,
0: ha ez igaz,
1: and it is true,
0: és igaz,
1: then there's no word in the language to describe what they don't know.
0: Akkor a nyelvekben nincsen szó annak a leírására, amit nem tud az ember.
1: I remember years ago in the 70s.
0: Emlékszem évekkel ezelőtt a 70-es években.
1: Going to Nepal.
0: Nepálba mentem.
1: The Northern Kingdom above India.
0: India, de belül a nepáli királyság északi részére.
1: A nation bound in the tyranny of Hinduism.
0: Ezt az országot a hinduizmusnak az egyeduralma kötözi meg.
1: And we were beginning to break through that absolute wall of blindness that was right across the whole nation.
0: És nekünk gyakorlatilag át kellett törnünk azt a falat, ami az egész nemzeten levő vakság miatt volt.
1: And I was preaching.
0: És prédikáltam.
1: And I was trying to illustrate what I was saying.
0: És megpróbáltam példákat mondani arra, amiről tanítok.
1: So I decided to use the illustration of an elevator.
0: Úgy döntöttem, hogy a példám az egy liftről fog szólni.
1: Elevator? What is it? Hungarian?
0: Lift. It's okay. Yeah.
1: Or lift in English, elevator in American English.
0: Igen.
1: So I was using this illustration.
0: Tehát a liftről mondtam
1: példát. And they were looking at me in complete amazement.
0: És teljesen döbbenten néztek rám az emberek.
1: And they said, what is elevator?
0: És megkérdezték, mi az a lift?
1: There was no word in Nepali to describe it.
0: Mert a nepáli nyelvben nem volt erre szó.
1: Because no one had seen an elevator.
0: Mert hogy életükben még nem láttak liftet.
1: No building in Nepal had an elevator.
0: És Nepálban nem volt olyan épület, ahol lift lett
1: nobody
0: volna.
1: Nobody had ever ridden in one.
0: Nobody ever?
1: No one ever got inside one and traveled.
0: Soha senki nem utazott még lift el Nepálban.
1: They were village Nepalis.
0: Mert hogy ezek falusi nepáliak voltak.
1: I couldn't communicate because there was no communication.
0: Úgyhogy nem tudtam elmondani, amit akartam, mert nem volt szavam rá.
1: I could give you hundreds of illustrations like this.
0: Több száz ilyen példát mondhatnék.
1: In Africa, in recent few decades, they are translating the New Testament into the tribal languages as well as into the regional language of Swahili.
0: Afrikában az elmúlt néhány évtized alatt fordítják a Bibliát a különböző törzsi nyelvekre, és egyidejűleg a terület nyelvére is, ami a szuahéli.
1: About 15-20 years ago, they were translating the Kikuyu language into Kikuyu for the Kikuyu people to have it in their own language.
0: Körülbelül 15 évvel ezelőtt a Kikuyu nép számára Kikuyu nyelvre fordították a Bibliát, hogy az ő nyelvükön meglegyen.
1: And then they discovered a problem.
0: És aztán rájöttek, hogy van egy probléma.
1: In Kikuyu culture.
0: A Kikuyu kultúrában.
1: And therefore in the Kikuyu language.
0: És a nyelvükben.
1: There was no word for forgiveness.
0: Nem volt szó a megbocsátásra.
1: Four different words for revenge.
0: De négy különböző szavuk volt a bosszúra.
1: No word for forgiveness.
0: De a megbocsátra nem volt szó.
1: They'd never seen anybody forgive anybody.
0: Mert soha nem láttak olyan embert, aki megbocsátott volna valakinek.
1: It never entered into the heart of anybody to forgive a wrong done to them.
0: És soha senkinek a szívében nem lépett az a gondolat be, hogy megbocsásson valakinek egy bűnt, amit elkövetett ellene.
1: Completely foreign to their culture.
0: Tehát a megbocsátás teljesen idegen volt az a kultúrájukon.
1: So when you came preaching forgiveness, they literally did not know what you were talking about.
0: Tehát amikor az ember odament és a bűnbocsátról prédikáltuk, tényleg fogalmuk nem volt róla, amiről beszélek.
1: But God could communicate by His Spirit to their spirit and rescue them from the bondage of their own culture.
0: De Isten a szelleme által az ő szellemükbe tudott szólni, és tudta közölni velük ezt az igazságot, hogy megszabaduljanak a saját kultúrájuk kötelékéből.
1: So what did God do?
0: Tehát mit tett Isten?
1: When he started to send the gospel out in many different languages.
0: Amikor elkezdte a Bibliát különböző nyelveken, az evangéliumot különböző nyelveken elvinni.
1: And included Hebrew and it included Greek.
0: És ebben benne volt a héber is és a görög is.
1: Then what he would do is this.
0: Akkor Isten a következőt tette.
1: Just listen now.
0: Figyeljetek.
1: Come to verse 10.
0: 10. vers.
1: Verse 9 states the problem.
0: Tehát a 9. versben van a probléma.
1: Verse 10 states how God solves the problem.
0: És a 10. vers elmondja Isten, hogyan oldotta meg a problémát.
1: But God has revealed them to us through His Spirit.
0: És nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szelleme által.
1: For the Spirit, that's the Spirit of God, searches all things, yes, the deep things of God.
0: Mert a szellem, a Szent Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
1: For what man knows the things of a man except the spirit of the man who is in him?
0: Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek szelleme, amely ő benne van.
1: Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God.
0: Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek szelleme.
1: Now the Hebrew, the Hungarian Bible puts soul there in every place, and it's totally wrong.
0: A magyar Biblia fordítások ezekben a versekben lélekről beszélnek, és ez teljesen rossz.
1: That's a different part of our being.
0: Hiszen ez a lényünknek másik része, amiről szó van.
1: You cannot receive spiritual truth by your soul. You've got to receive it by your spirit.
0: És szellemi igazságot nem tudunk a lelkünkkel befogadni, csak a szellemünkkel.
1: Come to verse 12.
0: 12. vers.
1: Now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God.
0: Mi pedig nem a világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet.
1: And one great reason for God giving us His Spirit is that we might now be able to communicate properly with Him.
0: És az egyik nagy oka annak, hogy Isten nekünk adta a szellemét, az az, hogy megfelelő módon tudjunk vele kommunikálni.
1: When He gives us His Spirit and wakens our spirit, now we've solved the communication problem.
0: Amikor ő nekünk adja a szellemét és megeleveníti a mi szellemünket, akkor megoldottuk a kommunikációs problémát.
1: We can't necessarily find the words because there are no words.
0: Lehet, hogy nem találunk szavakat a dologra, mert nincsen.
1: But we can still know in our spirit things that cannot yet be put into words because we haven't got the words.
0: De a szellemünkben tudhatunk olyan dolgokat, amiket nincsenek szavak, mert nem tudjuk őket szavakkal kifejezni.
1: Now we receive not the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God.
0: Tehát mi nem a világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket az Isten ajándékozott nekünk.
1: These things we also speak not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spirit. The best translation is explaining, matching spiritual thoughts to spiritual words will be the best translation.
0: Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít. A jó fordítás innentől körülbelül úgy hangzana, hogy szellemi dolgokat szellemi szavakkal fejezve ki.
1: So what God did was he took the best words available in the language, but it doesn't represent the fullness of what his truth is.
0: Tehát Isten azt csinálta, hogy az adott nyelvben megtalálható legmegfelelőbb szavakat használna, de még ezek a szavak se fejezték ki megfelelő módon azt, amit ő el akart mondani.
1: Is the Bible, the word, the written Bible, is it inspired by God?
0: Az írott Bibliát Isten sugallta?
1: Absolutely.
0: Teljességével.
1: Every word was written as men were moved by the Holy Spirit to write it.
0: Minden szót úgy írtak le Istennek a választott emberei, ahogyan a Szent Szellem mondta nekik.
1: But does it exactly say what God wants to say?
0: És pontosan ugyanazt mondja ez az írott Biblia, amit Isten el akart mondani?
1: No, it doesn't.
0: Egyáltalán nem.
1: The fullness of the truth can only be communicated spirit to spirit.
0: Mert az igazság teljességét csak szellemtől szellembe lehet kommunikálni.
1: But that word that God chose is the best word available to bring us to the nearest to the truth that he wants us to know.
0: De az Isten által választott szavak olyan szavak voltak, amik a legközelebb álltak ahhoz az igazsághoz, amit Isten ki akart fejezni valahogy.
1: I'll just quickly tell you an illustration.
0: Gyorsan még elmondok egy példát.
1: When we lived in India,
0: amikor Indiában éltem,
1: my wife always wore a sari, Indian dress, and she looked fantastic in it.
0: A feleségem mindig száriban járt, és nagyon jól nézett ki benne.
1: And a sari is about a 9 meter length of cloth which you wrap all around yourself in a fantastic way.
0: A sári az tulajdonképpen egy körülbelül 9 méter hosszú kelme, amit mindenféle módokon magukra tekernek a nők, és nagyon jól néznek ki benne.
1: Eileen can do it.
0: Eileen meg tudja csinálni.
1: But I can't.
0: De én nem.
1: But also you have to wear a blouse piece which is in Hindi it's called a choli.
0: De egy blúzt is kell alatta viselni, amit csólinak hívnak.
1: Now, unless you want to go naked over the top half, which of course most Indian women and certainly Eileen did not want to do.
0: Mert különben, hogy ez a blúz nem lenne a szári alatt, akkor ugye a felső testük ruhátlan lenne, és hát az indiai nők sem szeretnék ezt, Eileen pedig egyáltalán nem akarta.
1: All over Bombay were little shops devoted to providing the cloth from which you made the blouse pieces, the choli pieces.
0: Tehát Indiában, illetve hát Bombayban is szerte voltak olyan boltok, ahol mindenféle olyan anyagokat árultak, amikből ezeket a blues részeket, a cholikat meg lehetett csinálni.
1: Whenever Eileen got a new sari, our first job was to go to the choli shop and find some cloth pieces to make the blouses, the cholis.
0: Tehát valahányszor egy új szárit vett az Eileen, mindig utána az első dolgunk az volt, hogy elmentünk egy ilyen choli boltba, ahol kiválasztottuk azt az anyagot, amiből megcsinálhatta ezt a blúzot.
1: I've done this dozens of times.
0: Több tucatszor kellett ezt
1: végigcsinálnom. We get to the shop.
0: Ugye elmentünk a boltba.
1: She said, well, I think with this sari, I like to look something in that, there's about 100 different shades of green and different textures of cloth.
0: És tehát akkor mondja az Eileen, hogy hát ehhez az új szárihoz szerintem valami olyasmit szeretnék, és akkor volt ott körülbelül 100 féle árnyalatú zöld anyag, amiből lehetett választani.
1: There's red and there's orange and there's black and there's purple, there's everything.
0: Volt piros, meg narancs, meg fekete, meg bíbor, meg minden színű.
1: Let me see some of those to see if they match my sari.
0: Akkor hagyd nézzek meg néhányat, hogy összepasszolnak-e a szárimmal.
1: We'll pull them out.
0: És akkor eladó levette, nem, ez nem jó. A másik, nem, ez se az igazi.
1: Let's try some blue.
0: Akkor próbáljuk meg azt, nem, akkor próbáljuk meg akkor talán azt, nem, ez se az igazi.
1: 50 cloths lying all around.
0: Tehát akkor már 50 ilyen kelme tekercs feküdt ott mindenfelé.
1: And these guys who run these shops are amazingly patient because they never get cross.
0: És ezek az eladók, ezek borzasztóan türelmesek voltak, soha nem bosszankodtak föl ezeken a dolgokon.
1: Then she would say, well, it doesn't really quite match.
0: És végül hát Eileen azt mondta, hogy igazán ez még mindig nem passzol.
1: Well, thank you very much.
0: Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ilyen türelmes.
1: We're gonna go to another shop.
0: Akkor megyünk a következő boltba.
1: So we go to another shop.
0: Úgyhogy mentünk a következőbe.
1: We do the same thing all over again.
0: És ugyanezt végigcsináltuk.
1: No, it's not quite right. No, it's
0: nem, igazából még ez sem pontosan.
1: Then we go to another shop. Do
0: the same thing. Megyünk a következő boltba, végigcsináljuk ugyanezt.
1: And then she'll say this.
0: Amíg azt nem mondták.
1: You know, in the first shop.
0: Azt nem mondja Eileen, hogy tudod, az első boltban.
1: In the first shop.
0: Tehát az első boltban.
1: The third one I looked at.
0: A harmadik tekercs, amit megnéztem.
1: Was probably the best. Let's go back and
0: valószínűleg az volt a legjobb, hogy menjünk oda vissza és abból vegyünk.
1: I'm too embarrassed to go, but.
0: Én nagyon zavarba voltam attól, hogy belementem ezeken az
1: utakon.
0: De ő oda, elment oda, újra oda, és akkor az eladó boldogan elővette a tekercset. És akkor megvett abból a színből egy adagot, meg valószínűleg még 2-3 féléből.
1: It doesn't. It's not the perfect.
0: Tehát ez messze tökéletes.
1: But it's the nearest match she can find.
0: De ez volt a legközelebbi ahhoz, amit találni lehetett, amit ő igazán akart.
1: Now that's exactly what the Greek is saying.
0: Na most a görög nyelvben pontosan erről van szó.
1: God takes the best words he can find.
0: Isten fogja a legjobb szavakat, amiket találhat.
1: Which are not a perfect match.
0: Amik nem pontosan illenek a gondolatához.
1: And he uses them to speak the truth that he wants you and I to understand.
0: És ezeket használja annak az igazságnak az elmondására, amiről azt akarja, hogy értsük meg.
1: He matches spiritual thoughts.
0: Tehát szellemi gondolatokat.
1: With the best spiritual words.
0: Összepasszít a lehető legjobb szellemi szavakkal.
1: Not a perfect match.
0: Nem tökéletesen illik a kettő.
1: But it's as near as you can get it in that particular language.
0: De ez a lehető legnagyobb közelítés, amit azon a nyelven el lehet érni.
1: Then he moved men to write it.
0: És aztán Isten sugallt embereket, hogy ezt írják meg. És amikor te és én
1: olvassuk,
0: akkor a Szent Szellem azt mondja, hát én pontosan nem ezt akartam mondani, de ezt így tudtam legjobban kifejezni, hogyha kinyitod a szellemedet, a szellem a szellem előtt,
1: I can match it perfectly.
0: Akkor tökéletesen meg tudom mutatni neked.
1: And then you'll get revelation.
0: És aztán megkapjuk a kijelentést.
1: Beyond anything that the word superficially says, you get the revelation of what the Spirit was really saying and wanting you to know.
0: Megkapjuk a kijelentést arról, amit a Szent Szellem mondani akar, amiről azt akarja, hogy tudjuk, tökéletesen megkapjuk, és ez messze meghalad mindent, amit a szavakkal ki lehet fejezni.
1: So we've got to learn.
0: Tehát meg kell tanulnunk.
1: How to develop our spirit.
0: Fejleszteni a szellemünket.
1: So our spirit can fully communicate with God.
0: Hogy a szellemünk maradéktalanul tudjon kommunikálni Istennel.
1: And these words of God's, they're oracles, they're living words which communicate better by spirit than they do by text written on a page.
0: És Istennek ezek az üzenetei élő szavak, amiket szellemtől szellembe jobban lehet közölni, mint papírra írt szavakkal.
1: Come to Hebrews 5.
0: Akkor menjünk a Zsidó 5-höz.
1: Hebrews chapter 5.
0: Zsidók 5.
1: And Paul, I'm sorry, the writer to the Hebrews is writing in chapter 5, come to verse 12.
0: Menjünk a 12. vershez.
1: So we come to verse 11.
0: Illetve a 11-hez.
1: We have much to say. This is about the Melchizedek priesthood. We have much to say, but it's hard to explain since you have become dull of hearing.
0: A zsidó levél írójait a melkizedeki papságról beszél, és azt mondja, akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra.
1: For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. Here comes his word again.
0: Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek, vagy üzeneteinek, kijelentéseinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, itt ugyanez a szó szerepel.
1: The best way to translate oracles is by saying the living speakings of God is the best words I can find to describe.
0: Itt az Isten beszédére az eredeti szót leginkább úgy lehet meghatározni, hogy Istennek az élő szavai, az élő beszéde.
1: They're the living speakings of God.
0: Tehát Isten élő beszélése.
1: By now, Paul says, you ought to have learned the first principles of how to let God speak to your spirit so that you can start to understand the mysteries of the Melchizedek priesthood.
0: Már meg kellett volna tanulnotok azt, hogy Isten élő kijelentésének, beszédeinek az alapelemeit, alapelveit már értsétek, mert csak utána tudjátok megérteni, hogy a melkisedeki papság miről szól.
1: But your intellectual mind is getting in the way all the time.
0: De az értelmetek állandóan ott van az útban.
1: So I can't reveal these things to you.
0: Úgyhogy nem tudom kijelenteni nektek ezeket a dolgokat.
1: And you, I'm going to take you back to milk again, because I can't bring you to the mature truths that I want you Hebrews to know.
0: Vissza kell, hogy vigyelek titeket a tejhez, mert még nem tudjátok azokat az érett igazságokat megérteni, amiket szeretném, hogy tudjatok.
1: Come to 1 Peter.
0: Akkor menjünk Péter első leveléhez.
1: Chapter 4.
0: Negyedik rész.
1: Now Peter probably found it easier than Paul did.
0: Péternek valószínűleg könnyebb dolga volt, mint Pálnak.
1: Because he hadn't got the same intellect to get in the way.
0: Mert ugyanaz a fajta értelem nem volt ott az útjában.
1: He was a fisherman that wasn't that educated, so his spirit could much more easily communicate to God's spirit.
0: Hiszen ő halászember volt, nem volt olyan magasan képzett, tehát a szelleme sokkal könnyebben tudott Isten szellemével beszélni.
1: But on the other hand, Paul was such an incredible spiritual man.
0: Másrészt viszont Pál is annyira megdöbbentően szellemi ember volt.
1: And he has such an amazing spirit.
0: fantasztikusan működött a szelleme.
1: That his intellect did not get in the way.
0: Olyan jól működött a szelleme, hogy az értelme nem került az útba.
1: He probably was the greatest writer in the Bible that to whom God could speak the mysteries of the gospel and he could understand in his spirit what God was saying.
0: Valószínűleg ő volt a legnagyszerűbb írója a Bibliának, akinek a szelleméhez Isten közvetlenül tudta közölni az evangéliumnak a mély igazságait.
1: And then he could put it into the best words available.
0: És utána Pál ezeket a lehető legjobb szavakkal tudta kifejezni.
1: Knowing that spiritual revelation was necessary, but these were the best words to help make it happen.
0: Tudta, hogy alapvetően szükség van a szellemi kijelentésre, de megtalálta a lehető legjobb szavakat ezeknek a kifejezésére.
1: And his revelation of the mysteries of the kingdom are far more revealed in Paul than they ever were in Peter.
0: És Pál írásaiban sokkal jobban kifejeződnek Isten királyságának a titkai, mint Péter írásaiban.
1: But he says it, Peter says in verse 11.
0: Péter azt mondja 11.
1: If anyone speaks, let him speak as the oracles of God.
0: Ha valaki szól, mint egy Isten szavait, kijelentéseit szólja.
1: Let them be the living speakings of God.
0: Tehát Isten élő beszédét szólja.
1: And Paul could do that.
0: Pál meg tudta ezt tenni.
1: At a level that Peter said, some things that Paul says, they're hard to understand, because this guy's way ahead of me.
0: Olyan szinten, hogy Péter azt mondta róla, hogy ennek a Pálnak az írásai néha nehezen érthetőek, legalábbis a számomra, mert messze előttem van ez az ember a kifejezések mélységében.
1: But if we have the right attitude,
0: de hogyha jó a hozzáállásunk,
1: an intellect will be an advantage.
0: Akkor az értelem előny.
1: If we have the wrong attitude, an intellect can get in the way.
0: Rossz hozzáállással az értelem az útba kerülhet.
1: Amen. So if we got the right attitude, God can show us things and we can teach things in a way that nobody else can.
0: Tehát, hogyha jó a hozzáállásunk, akkor Isten meg tud nekünk tanítani olyan dolgokat, amiket senki más nem tud.
1: So I've been crying out to God all these years, Lord, make me able. When I speak, it's the oracles of God.
0: Tehát mindezekben az években én azért kiáltottam Istenhez, hogy adja meg nekem, hogy amikor én szólom az ő dolgait, akkor ezek valóban Isten élő beszédei legyenek.
1: As we go through these things together,
0: ahogyan együtt végig gondoljuk ezeket a dolgokat.
1: I want you to have your spirits open.
0: Szeretném, hogy nyitva tartanátok a szellemeteket.
1: Say, Lord, you get past my reasoning mind, get to my spirit, make me come alive in spirit.
0: És azt mondanátok, hogy Uram, menj el az elmém mellett valahogy, és az én szellememet nyisd meg, hogy azzal értsem meg, amit mondasz.
1: And you'll reveal tremendous truth to us.
0: És jelensd ki nekünk a te igazságaidat.
1: And Lord, through this truth,
0: és Uram, ezáltal az igazság által,
1: change the church in Hungary.
0: Változtasd meg a magyarországi egyházat.
1: Make it a powerful, mighty army that's going to bring in your kingdom.
0: Tedd ezt erőteljes, hatalmas hadsereggé, ami be tudja hozni a te királyságodat ide.
1: Change the face of Hungary.
0: Változtasd meg Magyarország arculatát.
1: Change the face of Europe.
0: És változtasd meg Európa arculatát.
1: In Jesus mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: God bless you.
0: Isten áldjon meg titeket.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának első része.
3: Ez volt a Neked.
1: Things in a way that nobody else can.
0: Tehát, hogyha jó a hozzáállásunk, akkor Isten meg tud nekünk tanítani olyan dolgokat, amiket senki más nem tud.
1: So I've been crying out to God all these years, Lord, make me able. When I speak, it's the oracles of God.
0: Tehát mindezekben az években én azért kiáltottam Istenhez, hogy adja meg nekem, hogy amikor én szólom az ő dolgait, akkor ezek valóban Isten élő beszédei legyenek.
1: And as we go through these things together,
0: ahogyan együtt végig gondoljuk ezeket a dolgokat.
1: I want you to have your spirits open.
0: Szeretném, hogyha nyitva tartanátok a szellemeteket.
1: Say, Lord, you get past my reasoning mind, get to my spirit, make me come alive in spirit.
0: És azt mondanátok, hogy Uram, menj el az elmém mellett valahogy, és az én szellememet nyisd meg, hogy azzal értsem meg, amit mondasz.
1: And you'll reveal tremendous truth to us.
0: És jelensd ki nekünk a te igazságaidat.
1: And Lord, through this truth,
0: és Uram, ezáltal az igazság által,
1: change the church in Hungary.
0: Változtasd meg a magyarországi egyházat.
1: Make it a powerful, mighty army that's going to bring in your kingdom.
0: Tedd ezt erőteljes, hatalmas hadsereggé, ami be tudja hozni a te királyságodat ide.
1: Change the face of Hungary.
0: Változtasd meg Magyarország arculatát.
1: Change the face of Europe.
0: És változtasd meg Európa arculatát.
1: In Jesus mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: God bless you.
0: Isten áldjon meg titeket.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának első része.

0: És meg, hogy azzal értsem meg, amit mondasz.
1: And you reveal tremendous truth to us.
0: És nyilvánítsd ki nekünk a te igazságaidat.
1: And Lord, through this truth,
0: és Uram, ezáltal az igazság által.
1: Change the church in Hungary.
0: Változtasd meg a magyarországi egyházat.
1: Make it a powerful, mighty army that's going to bring in your kingdom.
0: Tedd ezt erőteljes, hatalmas hadsereggé, ami be tudja hozni a te királyságodat ide.
1: Change the face of Hungary.
0: Változtasd meg Magyarország arculatát.
1: Change the face of Europe.
0: És változtasd meg Európa arculatát.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: God bless you.
0: Isten áldjon meg titeket.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának első része.
3: Ez volt a Neked szól.
4: Ez volt a Neked szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Apostoli Fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Eileen Vincent önmagunkért való ima című tanítását hallhatjuk.
3: It's good to be with you.
4: Jó dolog itt lenni veletek.
3: And I bring greetings from my husband, Alan Vincent.
4: És üdvözletet hozok a férjemtől, Alan Vincenttől.
3: He sends his love to you all.
4: Ő is mindegyikteknek a szeretetét
3: küldi. He
4: amikor itt volt, elmondta, hogy milyen nagyszerűen érezte magát itt.
3: Well, this evening I'm going to talk to you about something perhaps people don't normally talk about.
4: Ma este olyas valamiről fogok beszélni nektek, amiről az emberek általában nem beszélnek.
3: Praying for yourself.
4: Az önmagatokért való imádkozásról.
3: Has anybody ever preached to you about praying for yourself?
4: Valaki prédikált már nektek az önmagatokért való imádkozásról?
3: Anybody?
4: Valaki hallott már ilyen prédikációt?
3: No, it's somebody, one person. Go, good.
4: Egy ember azért van, vagy
3: csak. Hallelujah. So this is going to be somewhat unusual.
4: Tehát ez egy szokatlan dolog, hogy valaki ilyet hallott már.
3: I want to take you to one scripture.
4: Egy igéhez szeretnélek titeket.
3: And let's look at the first letter of Timothy.
4: Az első Timóteus
3: levél. And chapter 4.
4: Negyedik rész,
3: and
4: 1 Timóteus 4:4.
3: We're going to look here. We'll look at verse 15.
4: 15. vers.
3: Meditate on these things.
4: Elmélkedj ezekről a dolgokról.
3: And give yourself entirely to them.
4: És teljesen szánd oda magad ezekre.
3: That your progress may be evident to all.
4: Hogy előre haladás, hogy nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
3: What are these things you're supposed to be meditating upon?
4: Az egyik dolog, amiről itt szó van, miről kell elmélkedni?
3: It's verse 13.
4: 13. versben látjuk ezt.
3: Give attention to reading and to exhortation and to doctrine.
4: Legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.
3: Give attention to these things.
4: Tehát figyeljetek ezekre a dolgokra.
3: This is Paul talking to Timothy.
4: Ezt Pál mondja Timóteusnak.
3: Now meditate upon these things.
4: Elmélkedj ezeken a dolgokra.
3: What's the meditate mean?
4: Mit jelent ez, hogy elmélkedni?
3: Let it revolve around and round in your mind.
4: Azt jelenti, hogy az elménkben újra és újra átforgatni valamit.
3: Come on, don't think about it once, just let it go on and on. Meditate upon it.
4: Tehát ne csak egyszer gondoljatok rá, hanem forgassátok az elmétekben, elmélkedjetek rajta.
3: And give yourself entirely to it.
4: És teljesen szánjátok magatokat oda ennek a dolognak.
3: I wonder how many things you actually give yourself entirely to.
4: Nagyon eltűnődök azon, hogy hány dolognak szánjuk oda teljességében magunkat.
3: Very few.
4: Nagyon kevesen szánjuk oda teljesen ennek magukat.
3: If I ask myself how many things I give myself entirely to.
4: Hogyha megkérdezem magamtól, hogy hányféle dologra szánom magam teljesen oda.
3: Probably not even cleaning my teeth.
4: Valószínűleg még a fogmosás sem teljes odaszánással végzem.
3: Come on. There's very few things we give ourselves entirely to.
4: Nagyon kevés dologra tudjuk teljességében odaszánni magunkat.
3: But Paul tells Timothy, come on, give yourself entirely to these things.
4: De Pál azt mondja Timóteusnak, hogy teljességében szánd oda magad erre a dologra.
3: That your progress may be evident to all.
4: Hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
3: Timothy,
4: Timóteus,
3: take heed to yourself.
4: Gondot viselj magadról.
3: Take a notice of how you're behaving.
4: Figyelj oda arra, hogy hogyan viselkedsz.
3: Take heed to yourself and to the doctrine.
4: Tehát gondot viselj magadról és a tudományról.
3: Continue in them both, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
4: Maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.
3: You know, every one of us needs to exert a lot of diligence to establish and maintain a godly lifestyle.
4: Mindegyikünknek nagyon szorgalmasan kell azon munkálkodnunk, hogy Isten szerinti életmódot alakítsunk ki és tartsunk meg.
3: Discipline is necessary until a habit is formed.
4: A fegyelemre addig van szükség, amíg egy szokás teljesen be nem vésődik.
3: Anybody got a bad habit?
4: Van itt valaki, akinek van egy rossz szokása esetleg?
3: Anybody like to get a good habit?
4: Van itt valaki, aki szeretne jó szokást?
3: Well, you know, you get a good habit, so psychiatrists tell us.
4: A pszichiáterek szerint az emberben a jó szokás úgy alakul ki.
3: By deliberately doing the same thing every day for 3 weeks.
4: hogy teljes tehát elszántsággal betervezett módon ugyanazt a dolgot csináljuk újra és újra 3 héten keresztül.
3: If you do it every day for 3 weeks,
4: hogyha valamit minden nap csinálunk 3 hétig,
3: you continue to create a habit, a new habit pattern in yourself.
4: Akkor ezzel önmagunkban kialakítunk egy új szokást.
3: Well, one time I experimented with this.
4: Egyszer kísérleteztem ezzel.
3: Anybody ever done this sort of thing?
4: Valaki csinált már ilyet?
3: I experimented.
4: Én kísérleteztem.
3: I needed a new habit.
4: Szükségem volt egy új szokásra.
3: I needed to get up at 5 o'clock in the morning and pray for an hour every day.
4: Rá kellett szoknom, hogy minden nap reggel 5-kor keljek és egy órát imádkozzak.
3: Because God had told me to do it.
4: Mert Isten parancsolta ezt nekem.
3: Now I want to tell you that was the most painful thing I ever heard God tell me to do.
4: El kell mondanom nektek, hogy ez volt a legfájdalmasabb dolog, amit Isten valaha kért tőlem.
3: It was really hard getting up at 5 o'clock in the morning.
4: Nagyon nehéz volt reggel 5-kor felkelnem.
3: You know, by 10 o'clock I was feeling ready to go to bed.
4: Délelőtt 10-re már megint kész voltam lefeküdni, aludni.
3: But that was no good. I've got to stay and do the whole day.
4: De hát ezt nem tehettem meg, ez így nem lett volna jó, egész nap ébren kellett maradnom.
3: I got up at 5 o'clock for 3 weeks continuously.
4: Tehát 3 héten keresztül folyamatosan reggel 5-kor keltem.
3: And you know, after that I didn't even need the alarm clock.
4: És tudjátok, ez után már nem is volt szükségem vekkerórára.
3: A habit was created.
4: Létrejött a szokás.
3: Come on, you can create a new habit.
4: Tehát új szokást alakíthatunk ki.
3: You can do what Paul is telling Timothy.
4: Megtehetitek azt is, amit Pál mondott Timóteusnak.
3: Continue in them, and in this, and in doing, you will save both yourself and those who hear you.
4: Maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.
3: Now when it comes to praying for yourself,
4: amikor az önmagunkért való imádkozásról van szó,
3: we need to pray the right kind of prayers.
4: A megfelelő módon kell imádkozni.
3: And I'll tell you where you find them in the Bible.
4: És megmondom nektek, hol találunk ilyen imákat a Bibliában.
3: Now I'm going to give you key verses.
4: Adok nektek kulcsigeverseket.
3: These key verses are a prayer.
4: Ezek a kulcsfontosságú versek egy imát fognak alkotni.
3: And number one,
4: először is,
3: is that we need to pray for the fear of the Lord.
4: Imádkoznunk kell az Isten félelemért.
3: And the key verse is Psalm 86.
4: És a 86. Zsoltárban van a kulcsvers.
3: And verse 11.
4: 11. vers.
3: Okay, Psalm 86, verse 11.
4: Tehát 86. Zsoltár.
3: You need to pray this 11. Scripture.
4: Ezt az igét kell imádkoznotok.
3: Teach me your way, O Lord.
4: Ó, Uram, tanítsd meg nekem a te útjaidat.
3: And I will walk in your truth.
4: És akkor a te igazságodban fogok járni.
3: Unite my heart to fear your name.
4: És teljes szívvel féljem a te nevedet.
3: Did you read that? Unite my heart to fear your name.
4: Azt írja az ő változata, hogy egyesítsd az én szívemet arra, hogy féljem a te nevedet.
3: That uniting means join my heart together with yours.
4: Az egyesítés azt jelenti, hogy az én szívemet kapcsolod össze a tiéddel.
3: You know, it's a terrible thing to have a divided heart.
4: Szörnyű dolog, ha valakinek megosztott szíve van.
3: And here the psalmist is saying, come on, let's have a single heart.
4: És azt mondja itt a zsoltáros, hogy legyen egy irányú szívünk.
3: A one pure heart before our God.
4: Egyetlen tiszta szívünk a mi Istenünk előtt.
3: And let Lord God do that in me.
4: És Uram, tedd ezt meg bennem.
3: And I want to suggest to you that we need to pray that as a prayer.
4: És el akarom mondani nektek, hogy ezt imaként kell mondanunk ezt a verset.
3: Teach me, Lord God.
4: Taníts engem, Uram Isten.
3: Unite my heart to fear your name.
4: És egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
3: Now what's this fear of the Lord?
4: Mi ez az Isten félelem?
3: Now I want to just read you something here that I prepared.
4: Szeretnék valamit felolvasni nektek, amit előkészítettem.
3: The fear of the Lord is reverence for God, which leads to obedience.
4: Az Isten félelem, az Úr félelme, Isten iránti tisztelet, ami engedelmességhez vezet.
3: It's because you realize God's power.
4: Ezt azért történik bennünk, mert felismerjük Isten erejét.
3: As well as his love for you.
4: Valamint az irántunk való szeretetét.
3: You know, the fear of the Lord becomes the controlling motive of our whole lives.
4: Tudjátok, ilyenkor Isten félelem lesz az irányító tényező az egész életünkben.
3: It takes charge in every area of our life.
4: Életünk minden területét irányítani fogja.
3: It's not that we're just frightened of retribution.
4: Ez nem arról szól, hogy félünk a visszaütéstől, a bosszútól vagy a büntetéstől.
3: We fear God because we know who he is.
4: Azért féljük Istent, mert tudjuk, hogy ő kicsoda.
3: And we don't want to displease him because we love him so much.
4: És olyan nagyon szeretjük őt, hogy nem akarunk a kedve ellen tenni.
3: It's a glorious fear. It's a good fear.
4: Ez egy dicsőség, és ez egy jó félelem.
3: And this fear covers all moral issues and all spiritual issues.
4: És ez az Isten félelem minden erkölcsi kérdést befolyásol, és minden szellemi kérdést.
3: So what is our prayer?
4: Tehát mit imádkozunk?
3: Lord, teach me your way, O Lord.
4: Mutasd meg nekem, tanítsd meg nekem a te utaidat, ó Uram.
3: That I will walk in your truth.
4: Hogy járhassak a te igazságodban.
3: Unite my heart to fear your name, Lord.
4: És egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet, Uram.
3: You know, the fear of the Lord is one of the greatest blessings we can have in our lives.
4: Tudjátok, az Isten félelem az egyik legnagyobb áldás, ami az életünket érheti.
3: Psalm 111, verse 10.
4: A 111. Zsoltár 10.
3: It says the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
4: Azt mondja, hogy az Isten félelem a bölcsesség kezdete.
3: James says if we lack wisdom, we ought to ask him.
4: De Jakab azt mondja, hogy ha nincs bölcsességünk, kérjük Istentől.
3: But you're not likely to get much wisdom if you haven't got the fear of the Lord.
4: De hát túl sok bölcsességre nem tudunk szert tenni, ha nem féljük az Urat.
3: Now, what are the results of fearing the Lord?
4: Az Úr félelmének mik az eredményei?
3: Proverbs 8 and verse 13.
4: Példabeszédek 8:13.
3: The fear of the Lord is to hate evil.
4: Az Úr félelme a gonosz gyűlölése.
3: Pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth I hate.
4: Gyűlölöm a gőgöt, a felfúvalkodottságot, a gonosz utat és az elfordult nyelvet.
3: Proverbs 16, verse 6.
4: Példabeszédek 16:6.
3: The fear of the Lord will cause you to depart from evil.
4: Az Isten félelem arra késztet minket, hogy eltávozzunk a gonosztól.
3: Come on, isn't this a good prayer to pray?
4: Nem jó ima ez, amit mondhatunk?
3: Come on, we need to pray for ourselves.
4: Önmagunkért kell ezt imádkoznunk.
3: God, cause the fear of the Lord to stir up in my heart.
4: Uram, gerjeszt fel a szívemben az a félelmedet.
3: There's a lot of people get so disappointed their prayers don't get answered.
4: Nagyon sok ember nagyon csalódottá válik azért, mert nem kap választ az imáira.
3: Or they feel ineffective in the place of prayer.
4: Úgy érzik, hogy hatástalanok az imái.
3: And you know, the root of that could well be because we've not learned to walk in the fear of the Lord.
4: És ennek nagyon is lehet az az oka, hogy nem tanultunk meg az Úr félelmében járni.
3: There's great promises for those who walk in the fear of the Lord.
4: Nagyszerű ígéreteket kapnak azok, akik az Úr félelmében járnak.
3: And one of them is that you get your prayers answered.
4: És ez az egyik dolog, ami kell ahhoz, hogy az imáinkra választ kapjunk.
3: There's a wonderful scripture in Proverbs chapter 1 and verse 28.
4: A példabeszédek 1:28, ez egy csodálatos ige.
3: Listen to this.
4: Figyeljétek.
3: Then they will call on me and I will not answer.
4: Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg.
3: They will seek me diligently, but they will not find me.
4: Keresnek engem szorgalmasan, de meg nem találnak.
3: Why?
4: Miért?
3: Because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord.
4: Azért, hogy gyűlölték a bölcsességet és az Úrnak félelmét nem választották.
3: Did you hear that? They did not choose the fear of the Lord.
4: Hallottátok? Nem döntöttek úgy, hogy félni fogják az Urat.
3: So what does that tell you? You can choose the fear of the Lord.
4: Ebből megtudhatjuk, hogy dönthetünk úgy, hogy félni fogjuk az Urat.
3: And I tell you, it's upon us to choose the fear of the Lord.
4: We
3: must do it.
4: És meg kell mondanom nektek, hogy muszáj, hogy megtegyük azt, hogy úgy döntsünk, hogy féljük az Urat.
3: They would have none of my counsel and despised my every rebuke.
4: Nem engedtek az én tanácsomnak, megvetették minden én feddésemet.
3: Listen, therefore they shall eat the fruit of their own way and be filled with all their own fancies.
4: Figyeljetek, esznek azért az ő útjuknak gyümölcséből és az ő tanácsukból megelégednek.
3: But whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil.
4: Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől.
3: Hallelujah. The fear of the Lord can take such control in our lives.
4: Az Úr félelme át kell, hogy vegye az uralmat az életünkben.
3: But come on, you and I gotta choose it.
4: De nektek és nekem így kell döntenünk, hogy irányítson minket ez.
3: So we're gonna pray for the fear of the Lord.
4: Tehát imádkozni fogunk az Úr félelméért.
3: And tell you what else it will do for us? It will cause us to turn away from sin.
4: És mi lesz ennek az egyik eredménye? Az, hogy elfordulunk a bűntől.
3: Psalm 66.
4: 66. Zsoltár.
3: Let's look at Psalm 66, verse 16.
4: A 66. Zsoltár 16. verse.
3: Come and hear all you who fear God.
4: Jöjjetek el és halljátok meg.
3: And I will declare what
4: az Urat.
3: And I will declare what he's done for my soul.
4: Hadd beszélem el nektek, miket cselekedett az én lelkemmel.
3: I cried to him with my mouth and he was extolled with my tongue.
4: Hozzá kiálték az én szájammal és magasztalás volt nyelvem alatt.
3: God has certainly heard me, verse 19. He has attended to the voice of my prayer.
4: 19. vers, áldja meghallgatott Isten figyelmezett könyörgésem szavára.
3: Yes. He will answer our prayers.
4: Igen, ő válaszol az imáinkat.
3: He will do that for us.
4: Megteszi.
3: But you know, he's really looking for us to turn away from sin.
4: De igazából azt akarja, hogy forduljunk el a bűntől.
3: It's possible. We've been going along our Christian lives for 10 years, 12 years, 15 years.
4: Lehetséges, hogy éljük a keresztény életünket 10, 12, 15 évig.
3: And it's possible just to sort of begin to plateau off.
4: És elképzelhető, hogy egy ilyen helyzetben egyszerűen csak úgy megállapodunk, ellaposodunk.
3: And we just begin to tolerate certain sin in our lives.
4: És elkezdünk bizonyos bűnöket megtűrni az életünkben.
3: Come on, that's true, isn't it?
4: Igaz, nem?
3: It's true.
4: Így van, ugye?
3: You know, because we feel that's me. I'm just always like that.
4: Mert úgy érezzük, hogy hát én már csak ilyen vagyok, én mindig is ilyen voltam.
3: But God has got better things for us.
4: De Isten jobb dolgokat tartogat nekünk.
3: And part of our prayer life.
4: És az ima életünk egy része.
3: Is that we should be continuously being changed.
4: Az kell, hogy legyen, hogy folyamatosan változzunk.
3: But it doesn't happen by chance.
4: De ez nem véletlenül történik meg.
3: There are certain things that you and I have to do.
4: Bizonyos dolgokat nekünk is meg kell ezért tennünk.
3: And it seems the more we go on in our Christian life.
4: És úgy tűnik, hogy minél inkább folytatjuk a keresztény életet,
3: the steps to take it, to getting into the new thing seem to be higher.
4: Úgy tűnik, hogy minden egyes lépcsőfok, ami ahhoz vezet, hogy a következő szintre fellépjünk, mindig magasabbak a lépcsők.
3: Come on, when you're a new Christian, you just all walked into the goodness of God.
4: Amikor az ember friss keresztény, szinte csak úgy belesétel Isten jóságába.
3: Now you've got to make a deliberate choice. Lord, I want you.
4: De most már határozottan el kell döntenünk, hogy Uram, én téged akarlak.
3: I don't want that sin.
4: Nem akarom ezt a bűnt.
3: Lord, I'm beginning to hate that sin.
4: Uram, elkezdem gyűlölni ezt a bűnt.
3: Help me to hate the sin.
4: Segíts, Uram, hogy tudjam
3: Lord,
4: gyűlölni.
3: Lord, I don't hate it enough to get rid of it.
4: Mert nem tudsz addig megszabadulni tőle, míg nem gyűlölöd.
3: Do something in my heart, Lord.
4: Uram, tegyél valamit a szívemmel.
3: The fear of the Lord.
4: Az Úr félelme.
3: Oh God, give us the fear of the Lord.
4: Ó, Uram, add meg nekünk a te félelmedet.
3: That we will hate evil.
4: Hogy gyűlöljük a gonoszt.
3: He really do a work in our lives.
4: Isten valóban munkát fog végezni a szívünkben.
3: And then he'll bring us to a place of real answered prayer.
4: És eljutat odáig, hogy valóban válaszokat kapjunk az imáinkra.
3: It is said of the Lord Jesus Christ.
4: Az Úr Jézus Krisztusra mondja az ige.
3: He loved righteousness and hated iniquity.
4: Hogy szerette az igazságot és gyűlölte a gonoszságot.
3: He loved righteousness and hated iniquity.
4: Szerette az igazságot és gyűlölte a vétket.
3: Come on, we're supposed to be like the Son.
4: Nekünk is olyanoknak kell lennünk, amilyen a fiú.
3: You know, it's easy for us to do it in other people's lives.
4: Tudjátok, más emberek életében könnyen tesszük a kiigazítást.
3: But tonight I want to talk about your life.
4: De ma este a te életedről szeretnék beszélni.
3: I want you to start hating iniquity here.
4: Azt akarom, hogy elkezd gyűlölni az ott benned levő bűnt, vétket.
3: And loving his righteousness.
4: És szeresd az ő igazságát.
3: I know I'm talking to real good saints.
4: Tudom, hogy nagyon jó szenteknek beszélek itt.
3: But you know, I happen to know that even real good saints have a few problems sometimes.
4: De tudjátok, én történetesen tudom, hogy néha még az egészen jó szenteknek is vannak néha problémáik.
3: Hallelujah! Can you turn with me to Proverbs, please, chapter 8?
4: Példabeszélek 8-hoz lapozzunk. Gyűlöljük a gonoszt.
3: He really do a work in our lives.
4: Isten valóban munkát fog végezni a szívünkben.
3: And then he'll bring us to a place of real answered prayer.
4: És eljutat odáig, hogy valóban válaszokat kapjunk az imáinkra.
3: It is said of the Lord Jesus Christ.
4: Az Úr Jézus Krisztusra mondja az ige.
3: He loved righteousness and hated iniquity.
4: Hogy szerette az igazságot és gyűlölte a gonoszságot.
3: He loved righteousness and hated iniquity.
4: Szerette az igazságot és gyűlölte a vétket.
3: Come on, we're supposed to be like the Son.
4: Nekünk is olyanoknak kell lennünk, amilyen a fiú.
3: You know, it's easy for us to do it in other people's lives.
4: Tudjátok, más emberek életében könnyen tesszük a kiigazítást.
3: But tonight I want to talk about your life.
4: De ma este a te életedről szeretnék beszélni.
3: I want you to start hating iniquity here.
4: Azt akarom, hogy elkezd gyűlölni az ott benned levő bűnt, vétket.
3: And loving his righteousness.
4: És szeresd az ő igazságát.
3: I know I'm talking to real good saints.
4: Tudom, hogy nagyon jó szenteknek beszélek itt.
3: But you know, I happen to know that even real good saints have a few problems sometimes.
4: De tudjátok, én történetesen tudom, hogy néha még az egészen jó szenteknek is vannak néha problémáik.
3: Hallelujah. Can you turn with me to Proverbs, please, chapter 8?

0: For us to do it in other people's lives.
1: Tudjátok, más emberek életében könnyen tesszük a kiigazítást.
0: But tonight I want to talk about your life.
1: De ma este a te életedről szeretnék beszélni.
0: I want you to start hating iniquity here.
1: Azt akarom, hogy elkezd gyűlölni az ott benned levő bűnt, vétket.
0: I'm loving his righteousness.
1: És szeresd az ő igazságát.
0: I know I'm talking to real good saints.
1: Tudom, hogy nagyon jó szenteknek beszélek itt.
0: But you know, I happen to know that even real good saints have a few problems sometimes.
1: De tudjátok, én történetesen tudom, hogy néha még az egészen jó szenteknek is vannak néha problémáik.
0: Hallelujah! Can you turn with me to Proverbs, please, chapter 8?
1: Példabeszélek 8-hoz lapozzunk.
0: 8 and verse 13.
1: És 13. vers.
0: It says there, come on, you can write this scripture down. The fear of the Lord is to hate evil.
1: Leírhatjátok ezt a verset. Az Úr félelme a gonosz gyűlölése.
0: Hallelujah. God is on our side to help us to hate evil.
1: Isten a mi oldalunkon van, és segít nekünk gyűlölni a gonoszt.
0: The next thing it will do for you,
1: a következő eredménye ennek az lesz,
0: bring you to a place of wonderful obedience.
1: Hogy eljutunk a csodálatos engedelmességig.
0: It will cause you to tremble at his word.
1: Remegni fogunk az Úr szavára.
0: Isaiah 66 verse 2.
1: Ézsaiás 66:2.
0: Okay, when was the last time you really read the word of God and it so hit you, you trembled at his word?
1: Mikor történt veletek utoljára, hogy Isten igéjét olvastátok és annyira belbevágott titeket, hogy elkezdtetek remegni az ő szavának a hatására?
0: Perhaps you remember that when you were a new believer.
1: Talán emlékeztek, amikor friss hívők voltatok.
0: Oh, wouldn't it be good to have that again?
1: Nem lenne jó újra ugyanazt átélni?
0: Lord Jesus, let me tremble at your word.
1: Úr Jézus, hadd remegjek a te szavadra.
0: Let every word that comes out of your mouth be like fire in me.
1: Legyen minden szádból kijövő szó tűz bennem.
0: Let every word be so relevant to me.
1: Minden szavad vonatkozzon rám annyira.
0: Let it cause me to run to obey it, Lord.
1: Hogy arra késztessen, hogy futva engedelmeskedjek neked.
0: Come on, the fear of the Lord.
1: Az Úr félelme.
0: Lord, unite my heart to fear your name.
1: Uram, egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
0: I tell you, this will change your behavior in every conceivable way.
1: Ez minden elképzelhető módon megváltoztatja a viselkedésünket.
0: Your relationships at work.
1: A munkahelyi kapcsolataitokat.
0: And in marriage.
1: A házasságotokat.
0: Your attitudes.
1: A hozzáállásaitokat.
0: You remember King David, David with King Saul.
1: Emlékeztek a leendő Dávid király és az akkori Saul király történetére?
0: In 1 Samuel in chapter 24.
1: 1 Samuel 24-ben.
0: Is that story when David had the opportunity to kill King Saul?
1: Ez volt az, amikor lehetősége volt Dávidnak Saul királyt megölni.
0: And you remember he cut a piece off the garment, off from the edge of the garment of King Saul. You remember that story?
1: És emlékeztek a történetre, amikor Dávid levágta a Saul király köntösének a sarkát.
0: But afterwards his heart was smitten.
1: De utána ez teljesen a szíve, mint hogy belevágtak volna.
0: And he asked the Lord to forgive him.
1: És bocsánatot kért az Úrtól ezért.
0: Now, come on, he needed to kill that man.
1: Hiszen végül is meg is ölhette volna ezt az embert.
0: King Saul was a major problem. King Saul was a major problem to David.
1: Hiszen Saul király komoly problémákat jelentett neki.
0: And it would have been a good idea from David's point of view. Just kill him.
1: David szempontjából nem volt, lett volna jó ötlet megölni.
0: But he couldn't do it.
1: De nem tudta megtenni.
0: I can't touch the Lord's anointed.
1: Nem érinthetem az Úr felkentjét.
0: What was that?
1: Mi volt ez?
0: The fear of the Lord kept him.
1: Az Úr félelme tartotta vissza.
0: Do you know, sometimes we read those testimonies of people just got saved.
1: Tudjátok, néha olvasunk olyan bizonyságtételeket, hogy emberek egyszerűen üdvösséget nyernek.
0: And I've known people even go to the police and own up to terrible crimes.
1: És ismerek olyan embereket, tudok olyanokról, akik elmentek a rendőrségre és feladták magukat szörnyű bűntények miatt.
0: What makes them do it?
1: Mitől tették ezt?
0: The fear of God's come upon them.
1: Az Isten félelem szárt rájuk.
0: They cannot live with sin.
1: Nem élhetnek együtt a bűnnel.
0: Now you know we walk with the Lord.
1: For
0: a little bit longer.
1: Tudjátok, aztán még egy kicsit tovább járunk az Úrral.
0: And we start living with sin.
1: És elkezdünk együtt élni a bűnnel.
0: I wonder if there's something you need to run to the police

0: and confess.
1: Nem tudom, hogy van-e valami, ami miatt nektek kéne a rendőrségre futnatok, hogy bevalljátok.
0: Or you need to confess to your husband or to your wife.
1: Vagy a férjednek, vagy a felségednek kell megvallanod valamit.
0: Or to your boss at work.
1: Vagy a munkahelyi főnöködnek.
0: Wow, we don't want to talk like that.
1: Hát nem szeretnénk így beszélni.
0: But I tell you, if the fear of the Lord comes.
1: De mondom nektek, ha jön az Isten félelem.
0: Things will get cleaned up.
1: Akkor elkezdenek megtisztulni a dolgok.
0: You remember when Ananias and Sapphira, they lied to God, lied to the Holy Spirit.
1: Emlékeztek Ananiás és Szafira esetére, akik hazudtak a Szent Szellemnek, hazudtak az Úrnak.
0: Why? They didn't fear the Lord.
1: Miért? Mert nem félték az Urat.
0: Now I want to turn you one scripture, Genesis in chapter 22.
1: Szeretném, hogyha az 1 Mózes 22-höz lapoznátok.
0: Passage you know well.
1: Ez egy jól ismert ige szakasz.
0: Here Abraham is offering up his son Isaac.
1: Abraham itt ajánlja fel áldozatként a fiát Izsákot az Úrnak.
0: You know, this is so foundational.
1: Ez annyira alapvető, tudjátok.
0: And the Lord was not going to allow that this line of Abraham to continue.
1: This line.
0: His line, his heritage.
1: Tehát Isten nem akarta, hogy Abraham öröksége.
0: The seed of Abraham was not going to be the blessing in the earth.
1: Mert Abraham magva nem lett volna áldás a földön, hogyha ott Izsák meghalt volna.
0: Unless something was proven.
1: Csak akkor volt ez lehetséges, hogyha valami bebizonyítatik.
0: And here is Abraham taking Isaac, his only beloved son, his son.
1: És itt van Abraham, aki veszi az egyszülött szeretett fiát.
0: And you know the story, he offers him up.
1: És ismeritek a történetet, kész feláldozni őt.
0: And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son.
1: És Abraham kinyújtotta a kezét, fogta a kést, hogy megölje a fiát.
0: And the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am.
1: És akkor az Úr angyala kiáltott a mennyből neki, hogy Abraham, Abraham, ő pedig mondta, hogy itt vagyok.
0: He said, don't lay your hand on the lad.
1: És azt mondta, ne tedd a te kezedet a fiúra.
0: Or do anything to him.
1: Ne tegyél vele semmi rossza.
0: Listen to what the Lord says.
1: Figyeljétek, mit mond az Úr.
0: Now I know you fear God.
1: Most már tudom, hogy féled Istent.
0: God wanted a line, a seed.
1: Isten akart egy magot.
0: Which feared God.
1: Aki féli Istent.
0: Come on, we're the seed. We're of the seed of Abraham.
1: Mi is Abraham magva vagyunk.
0: He proved he feared God.
1: Ő bebizonyította, hogy féli Istent.
0: I don't believe Abraham's son Isaac. I don't believe Abraham would have been chosen if he hadn't feared the Lord.
1: Én azt gondolom, hogy Isten nem választotta volna Ábrahámot, ha nem félte volna az Urat.
0: That was the most mighty test.
1: Ez volt a legnagyobb próba.
0: And God's looking for hearts. Who are like Abraham's heart.
1: És Isten a szíveket nézi, hogy kinek a szíve olyan, mint Ábrahámé.
0: Come on, the seed should be like the first seed.
1: A magnak olyannak kell lenni, mint az első magnak, amiből származik.
0: We should be like Abraham in our attitude.
1: A hozzáállásunknak olyannak kell lennie, mint Ábrahámé volt.
0: We should be like the Lord Jesus in his attitude.
1: Olyan hozzáállásunknak kell lennie, ami az Úr Jézusnak volt.
0: Come on, we should fear God.
1: Félnünk kell Istent.
0: And God is looking for that in our hearts.
1: És Isten ezt keresi a szívünkben.
0: Unite my heart to fear your name, O Lord.
1: Ó Uram, egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
0: I want you to really pray that.
1: Szeretném, hogyha komolyan imádkoznátok ezért.
0: Psalm 25, verse 14 says.
1: 25. Zsoltár 14. verse azt mondja.
0: The secret of the Lord is with them that fear him.
1: Az Úr titka azokkal van, akik félik őt.
0: That secret is friendship.
1: Ez a titok, ez a barátság.
0: It's the idea is that like God sits down with you with friends and he shares with you.
1: Ez olyan, mint hogy Isten leülne veletek, mint barátaival, és elmondaná a dolgait.
0: And so you're brought into the inner counsels of the Lord.
1: Tehát bekerültök az Úr belső tanácsosainak a körébe.
0: What a privilege for those who fear the Lord.
1: Micsoda kiváltság ez azoknak, akik félik az Urat.
0: We're brought into his inner counsels.
1: Bekerülünk az ő belső tanácsába.
0: And he shares things with us.
1: És ő megoszt velünk dolgokat.
0: We have free access to him.
1: Szabadon oda mehetünk hozzá.
0: This is for those who fear the Lord.
1: Ez azoknak jár, akik félik az Urat.
0: Malachi and chapter 2.
1: A Malakiás
0: chapter 4, verse 2.
1: Malakiás 4:2.
0: Listen to this.
1: Figyeljétek.
0: But to you who fear my name,
1: de nektek, akik félitek a nevemet,
0: the Son of Righteousness will rise with healing in his wings.
1: Itt van. Az igazságnak napja felkél.
0: And you should go out and grow fat like store-fed calves.
1: És kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.
0: Come on, let's look at that again.
1: Nézzük meg
0: újra. If we fear the Lord, he rises with healing in his wings over us.
1: Hogyha féljük az Urat, akkor ő fölöttük felkel, mint a nap gyógyulással az ő szárnyaiban.
0: I firmly believe that if we walk in the fear of God, we can walk in divine health.
1: Én komolyan hiszem, hogy ha Isten félelmében járunk, akkor isteni egészségben járhatunk.
0: Come on, we can claim that scripture.
1: Igényelhetjük magunknak ezt az
0: igét. We're walking under the wings of healing. Oh, hallelujah.
1: Az gyógyító szárnyai alatt járhatunk.
0: Come on, you can be healthy and you can be whole.
1: Épek és egészségesek lehettek.
0: Come on, it changes your attitude because you fear your God.
1: Megváltozik a hozzáállásotok, mert félitek Istent.
0: Look at the next verse.
1: Következő vers.
0: You should trample on the wicked.
1: És széttapodjátok a gonoszokat.
0: And they should be ashes under your feet, the soles of your feet.
1: És porrá lesznek lábaitok nyomása alatt.
0: Hallelujah! So you're going to be one who has victory over the powers of darkness if you fear the Lord.
1: Tehát ha félitek az Urat, akkor győzhettek a sötétség erői fölött.
0: Come on, we're going to pray for the fear of the Lord.
1: Imádkozni fogunk az Úr félelméért.
0: I want to really encourage you. You know, this might sound like a small thing, but this can change your life.
1: Valóban bátorítalak titeket ebben, mert ez lehet, hogy nem hangzik egy túl nagy dolognak, de mégis megváltoztatja az életeteket.
0: I want you to really know what it is to walk in the fear of the Lord.
1: Szeretném, hogyha valóban tudnátok, mit jelent az Úr félelmében járni.
0: In Hebrews chapter 5 verse 7.
1: A Zsidó 5:7-ben.
0: It tells you there that the Lord Jesus, listen to this, who in the days of his flesh, when he offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, he was heard because of his godly fear. That's Hebrews 5:7.
1: Hebrews 5:7. Tehát Zsidó 5:7 lesz ez mindjárt.
0: Well done. Good.
1: Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért.
0: Look at Jesus.
1: Nézzétek Jézust.
0: Because of his godly fear he was heard.
1: Az Isten félelme miatt hallgattatott meg.
0: There are so many promises concerning the fear of the Lord and answered prayer.
1: Nagyon sok ígéret kötődik az Úr félelméhez és azzal kapcsolatban az imára adott válaszokhoz.
0: Now the next one verse of scripture I want to give you for a prayer.
1: A következő ige, amit az imáról akarok nektek mondani.
0: This is your next prayer.
1: Ez a következő imátok.
0: Matthew chapter 5 verse 8.
1: Máté 5:8.
0: 5 verse 8. An excellent prayer for yourself.
1: Kiváló ima, amit magatokért mondhattok.
0: Okay. Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
1: Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.
0: I can't tell you how much I love this passage of scripture.
1: Nem tudom nektek elmondani, mennyire szeretem ezt az igét.
0: It's one of my favorite passages of scripture.
1: Az egyik kedvenc igém.
0: Just these beatitudes.
1: Ezek a boldog mondások.
0: Oh, they bless my heart so deeply.
1: Nagyon mély áldást jelentenek a szívemnek.
0: Blessed are the pure in heart.
1: Boldogok, akiknek szívük tiszta.
0: They shall see God.
1: Mert ők az Istent meglátják.
0: Now, are you like me? I'm like a little girl.
1: Nem tudom, hogy ti olyanok vagytok-e, mint én olyan vagyok, mint egy kislány.
0: You know, that Bible says, I'll see God.
1: Ez a Biblia azt mondja, hogy én meg fogom látni Istent.
0: So I say, okay, God.
1: Tehát azt mondom, rendben, Uram.
0: You said it.
1: Te mondtad.
0: I want to see you.
1: Látni akarlak téged.
0: Blessed are the pure in heart.
1: Áldottak a tiszta szívűek.
0: And what is blessed?
1: Mit jelent az, hogy áldott, boldog?
0: Happy.
1: Boldog.
0: Come on, we can be happy.
1: Lehetünk boldogok.
0: Happy are the pure in heart.
1: Boldogok a tiszta szívűek.
0: Is that good?
1: Nem nagyszerű ez?
0: But we can do with some happy people.
1: Úgyhogy lehet, mi is boldog emberek itt néhányan.
0: Because you're pure in heart, it doesn't mean you've got a straight face and you're very serious.
1: Az, hogy a boldogok vagytok a szívetekben, akkor nem ilyen teljesen
0: no.
1: sima képetek, nem vagyok nagyon komolyak.
0: Yeah, happy are the pure in heart.
1: Hanem boldogok a tiszta szívűek.
0: They shall see God.
1: Meglátják Istent.
0: Oh, praise your name.
1: Dicsőség az Úr neked.
0: Look at Psalm 24.
1: 24. Zsoltár.
0: Psalm 24.
1: 24. Zsoltár.
0: There's so many psalms I could take you to, but this will do for now.
1: De nagyon sok Zsoltárhoz vihetnélek titeket, de ez most arra jó lesz.
0: Who can ascend to the hill of the Lord? Verse 3.
1: Harmadik vers.
0: He who stands on in his holy place.
1: Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén.
0: He who has clean hands and a pure heart.
1: Az ártatlan kezű és tiszta szívű.
0: Oh, don't you want a pure heart?
1: Nem akartok tiszta szívet?
0: You know, pure by God's standards.
1: Ez olyan tiszta, ami Isten mércéje szerint tiszta.
0: Oh, you know, it's the delight of my heart. I want a pure heart.
1: Ez a szívemnek az öröme nekem is, hogy én tiszta szívet akarok.
0: Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
1: Teremts bennem tiszta szívet, ó Isten, és a erős szellemet, a te szellemedet újíts meg bennem.
0: I want to tell you these past months.
1: El akarom mondani nektek, hogy az elmúlt hónapban.
0: I have prayed that scripture again and again and again.
1: Újra és újra imádkoztam ezt az igét.
0: Creating me a clean heart, O God.
1: Ó Uram, teremts bennem tiszta szívet.
0: And renew a right spirit within me.
1: És újíts meg bennem a megfelelő szellemet.
0: And you know, I've been converted, well, 40, more than 40 years.
1: Tudjátok, több mint 40 évvel ezelőtt tértem meg.
0: So I've walked with Jesus a long time.
1: Tehát már elég régen járok Jézussal.
0: But recently I got intolerant with myself.
1: De nemrég teljesen türelmetlenné váltam magammal szemben.
0: I thought, Lord, I don't want to have these reactions.
1: Azt mondtam, hogy Uram, én nem akarok ilyen rosszul reagálni.
0: I don't want to speak in a way which hurts another person.
1: Nem akarok úgy beszélni, hogy az bántson valaki mást.
0: And you know, when you've lived a little while, you get some habits.
1: És tudjátok, ha az ember már él egy ideje, akkor kialakulnak bizonyos szokásai.
0: Even the way you speak is a habit.
1: Még az is egy szokás, ahogyan beszélünk.
0: And I felt, Lord, you can change my habits however long I've had them.
1: És azt mondtam, hogy Uram, te meg tudod változtatni a szokásaimat, akármilyen régen élek azokban.
0: I started praying.
1: Úgyhogy elkezdtem imádkozni.
0: Create in me a clean heart, O God.
1: Ó Isten, teremts bennem tiszta szívet.
0: And renew a right spirit in me.
1: És újíts meg bennem a megfelelő szellemet.
0: Oh, blessed are the pure in heart.
1: Áldottak a tiszta szívűek.
0: They shall see God.
1: Mert meglátják Isten.
0: When we see him, we should be like him.
1: És amikor látjuk őt, olyanokká válunk, amilyen ő.
0: Pure as he's pure.
1: Olyan tiszták leszünk, amilyen ő.
0: Holy as he's holy.
1: Olyan szentek, amilyen ő.
0: Oh, makes me feel good.
1: Ettől nagyon jól érzem magam.
0: Is that what you want?
1: Ti nem ezt akarjátok?
0: Oh, hallelujah. You know, God wants that for us as well.
1: Isten is ezt akarja számunkra.
0: He really desires it for us.
1: Valóban ez a vágya a számunkra.
0: Let's look at Luke's Gospel chapter 16.
1: Nézzük meg a Lukács 16-ot.
0: Luke's Gospel chapter 16 and verse 15.
1: 15. vers. Lukács 16:15.
0: Look at this.
1: Nézzétek.
0: And this is talking about the love of money.
1: A pénz szeretetéről van itt szó.
0: And verse 14 says the Pharisees who were lovers of money.
1: A 14. vers a farizeusokról beszél, akik pénzszeretők voltak.
0: You know, I'm afraid that Christians even can be lovers of money.
1: Tartok tőle, hogy még keresztények is lehetnek a pénzszeretői.
0: Anybody here?
1: Van itt valaki esetleg itt, aki ilyen?
0: You know, we can just love the stuff.
1: Lehet, hogy egyszerűen szeretjük azt, ha van.
0: But God doesn't want us to be lovers of money.
1: De Isten nem akarja, hogy a pénz szeretői legyünk.
0: He wants us to be lovers of God.
1: Azt akarja, hogy Isten szeressük.
0: And verse 15.
1: 15. vers.
0: He said to these scribes and Pharisees.
1: Azt mondta ezeknek az írás tudóknak és farizeusoknak.
0: You are those who justify yourselves before men, but God knows your hearts.
1: Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok, de az Isten ismeri a ti szíveteket.
0: What for what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God.
1: Mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos.
0: You know that's an important scripture.
1: Tudjátok, ez egy fontos ige.
0: Because we live in a world where many things are so right in this world.
1: Mert egy olyan világban élünk, ahol olyan sok dolog van, ami e világ szerint helyes és jó.
0: But are absolutely wrong in the kingdom of God.
1: De teljesen rossz Isten királysága szempontjában.
0: And you and I have got to side with the kingdom of God.
1: És nektek és nekem Isten királysága mellett kell állást foglalnunk.
0: Come on, you have a decision to make.
1: Döntést kell hoznunk.
0: And we have that decision and we say yes, Lord.
1: Meghozzuk ezt a döntést és azt mondjuk igen uram.
0: I'm going to agree with you.
1: Veled értek egyet.
0: I'm going to do what you say.
1: Azt teszem, amit te mondasz.
0: I desire, Lord, to be free from sin.
1: Uram, arra vágyok, hogy tiszta legyek a bűntől, szabad legyek a bűntől.
0: Look at Jeremiah chapter 17.
1: Nézzük meg a Jeremiás 17-et.
0: I wonder how many people have read this scripture recently.
1: Nem tudom, hogyan olvastátok a közelmúltban ezt az igét.
0: 17 verse 9.
1: A 9. verset, 17. részben.
0: The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?
1: Csalárdob a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt?
0: I, the Lord, search the heart and test the mind.
1: Én az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a vesséket vagy az elmét vizsgálom.
0: Even to give to every man according to his ways, according to the fruit of his doings.
1: Hogy megfizessek kinek-kinek az ő uta szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.
0: You know, it'd be a good idea to say, Lord, search my heart.
1: Nem lenne jó ötlet azt mondani, hogy Uram, kutass a szívemben.
0: It might be painful.
1: Lehet, hogy fájdalmas lesz.
0: But I tell you, it will be healing in the end.
1: De mondom nektek, hogy a vége gyógyulás lesz.
0: The Lord says, I, the Lord, search the heart.
1: Az Úr azt mondja, én az Úr kutatok a szívben, vizsgálom a szívet.
0: When I was a new Christian,
1: amikor friss hívő voltam,
0: and I was seeking to be baptized in the Holy Spirit,
1: és nagyon akartam bemerülni Szent Szellembe,
0: I remember saying to the Lord,
1: emlékszem, hogy ezt mondtam az Úrnak,
0: I want you to turn every stone in my life over.
1: Azt akarom, hogy az életemben minden rögnyi talajt forgass meg.
0: Get to the very bottom.
1: És minden követ mozgass meg, és juss el a legaljára.
0: Don't let anything be left.
1: Ne engedd, hogy bármi maradjon bennem.
0: Examine every place.
1: Minden csücsköt vizsgálj meg.
0: Turn over every stone.
1: Minden követ forgass meg.
0: And when I was doing this,
1: és amikor ezt tettem,
0: I remember saying to the Lord,
1: emlékszem, hogy ezt mondtam az Úrnak,
0: oh God, forgive me for being so sarcastic.
1: Ó, Uram, bocsáss meg nekem azért, hogy olyan ironikus voltam, olyan gúnyos.
0: Oh Lord, deliver me from being sarcastic.
1: Uram, a szarkazmustól tisztíts meg engem, szabadíts meg.
0: And he said to me,
1: és azt mondta nekem az Úr,
0: Eileen, you love it.
1: Eileen, te szeretsz ilyen lenni.
0: You know, there's sin in your life.
1: Tudjátok, bűn van az életetekben olyan.
0: It's there because you love it.
1: Ami azért van ott, mert szeretitek.
0: Oh Lord.
1: Ó Uram.
0: Search my heart.
1: Vizsgáld meg a szívemet.
0: My heart is deceitful above all things.
1: Mert az én szívem csalárdabb mindennél.
0: Search my heart.
1: Vizsgáld meg a szívemet.
0: Oh Lord.
1: Ó Uram.
0: Blessed are the pure in heart.
1: Áldottak a tiszta szívűek.
0: They shall see God.
1: Mert ők meglátják Istent.
0: Give me a pure heart, Lord.
1: Uram, adj nekem egy tiszta szívet.
0: Anybody want to pray that?
1: Van, aki azt akarja imádkozni?
0: Yes, Lord. Give me a pure heart.
1: Uram, adj nekem egy tiszta szívet.
0: You know what happens when you get a pure heart?
1: Amikor tiszta szívünk lesz,
0: your conscience gets very sensitive.
1: Akkor a lelkiismeretünk nagyon érzékenyé válik.
0: Let's look at Hebrews in chapter 10.
1: Nézzük meg a Zsidó levél 10-et.
0: Hebrews and chapter 10.
1: Zsidó 10.
0: I'm giving you lots of scriptures, aren't I?
1: Nagyon sok igét mondok, igaz?
0: You'll have a book to write.
1: Egy egész könyvet lehet erről írni.
0: Hebrews and chapter 10 verse 22.
1: Zsidó 10, 22.
0: Are you there? Let us draw near with a true heart and in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water.
1: Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől, és testük megvan mosva tiszta vízzel.
0: So God wants to do something, sprinkle for us from our evil conscience, sprinkle our hearts.
1: Tehát Isten akar valamit tenni, meg akarja hinteni a szívünket, hogy ne legyen gonosz a lelki ismeretünk.
0: Look at chapter 9, verse 14.
1: 9. fejezet, 14.
0: How much more shall the blood of Christ, through the eternal Spirit, offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?
1: Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: We can have a clean heart.
1: Lehet tiszta szívünk.
0: We can have a pure conscience.
1: Lehet tiszta lelkiismeretünk.
0: And God will sprinkle our consciences.
1: És Isten meghinti a lelkiismeretünket.
0: The washing of the blood will cause us to have a pure conscience.
1: Hogyha megmos minket a vérrel, akkor ettől tiszta lesz a lelkiismeretünk.
0: Here's the last scripture here, 1 Peter chapter 1.
1: 1 Péter 1.
0: 1 Peter chapter 1 and verse 22.
1: 1 Péter 1, 22.
0: 22. Since you have purified your souls, listen, in obeying the truth.
1: Mivel megtisztítottátok a lelketeket,
0: How did you get clean? By obeying the truth.
1: Mert engedelmeskedtetek az igazságnak, tehát hogy tisztultuk meg, úgyhogy engedelmeskedtek az igazságnak.
0: Through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart.
1: Képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a szellem által.
0: Love one another fervently with a pure heart.
1: Egymás tiszta szívből buzgón szeressétek.
0: Hallelujah. If we've got this desire to have a pure heart,
1: hogyha vágyunk arra, hogy tiszta szívünk legyen,
0: it's going to cause us to be blameless in His sight.
1: Akkor ennek az lesz az eredménye, hogy fethetetlenek leszünk Isten szemében.
0: Colossians chapter 1.
1: Kolossé 1.
0: And chapter 1 and verse 22.
1: 22. vers.
0: 1:22.
1: Első rész, 22. vers.
0: In the body of his flesh through death to present you holy and blameless above reproach in his sight, if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the gospel. Colossians 1. Verse 22.
1: Tehát 22. vers mondja ezt, Kolossi 1-ben.
0: To 22-23, have I got the wrong scripture?
1: Colossians 1:22.
0: Well, let me...
1: Az ő emberi testében, read it please again, in English.
0: Okay, I'm just read, I've got it printed here. Let me just see it's the right scripture in the Bible. In the body of flesh? Yes, 1:22.
1: Okay. Okay.
0: Yes.
1: Az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fethetetleneket állasson titeket ő maga elé.
0: Mhm. And verse 23.
1: És a 23. vers. Mm-hmm. Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdetetett minden teremtménynek az ég alatt, amelynek lettem én pár szolgájává.
0: But the point I want to make there is he can present you holy and blameless and above reproach in his sight. That, I think that's wonderful.
1: Ebben az a lényeg, hogy Isten önmaga elé állathat minket szentül, tisztán és fethetetlenül.
0: Blameless and holy and above reproach.
1: Fethetetlenül, szentül, és pure, úgy, hogy nem lehet ellenünk mondani semmit.
0: Pure in heart, hallelujah.
1: Tiszta szívűen, hallelujah.
0: Oh, thank you, Lord. I will see my God.
1: Köszönöm, Uram, látni fogom az én Istenemet.
0: You know what the test of a pure heart is?
1: Tudjátok, mi a próbája a tiszta szívnek?
0: Out of the heart the mouth speaks.
1: A szív teljességéből szól a száj.
0: So what comes out here is a test of your heart.
1: Tehát ami innen kijön, az próbálja meg a szívet. Az
0: how
1: mutatja meg, mi van ott. Hogy hogyan beszélünk.
0: Is a test of how your heart is.
1: Az mutatja meg, hogy milyen a szívünk.
0: Here's another scripture for you to pray.
1: Itt egy másik ige, amit imádkozhatunk.
0: The key verse is Matthew 5 and verse 48.
1: A Máté 5:48 a kulcs ige.
0: And it says,
1: azt mondja,
0: be perfect then as your heavenly Father is perfect.
1: Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes.
0: Now I'm sure these are not the scriptures you normally go and pray for yourself.
1: Gondolom, hogy nem ezek azok az igék, amiket általában önmagatokért elmondotok.
0: Be perfect as your heavenly Father is perfect.
1: Légy tökéletes, ahogy a te mennyei atyád tökéletes.
0: Eileen Vincent, be perfect as your heavenly Father is perfect.
1: Eileen Vincent, légy tökéletes, ahogy a te mennyei atyád tökéletes.
0: Come on, you pray that for yourself.
1: Imádkozzátok ezt magatokért.
0: When I was a new believer, just the first few days of when I was a believer.
1: Amikor friss hívő voltam, még csak pár napja voltam keresztény.
0: I was given a little booklet with some scripture verses.
1: Kaptam egy kis füzetkét, amiben igeversek voltak.
0: Of how you get saved.
1: Arról mondjuk, hogy hogyan kell üdvösséget nyerni.
0: But in that booklet,
1: de ebben a füzetben,
0: it had this scripture.
1: Benne volt ez az ige.
0: Be perfect, as your heavenly Father is perfect.
1: Legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes.
0: Now they don't usually put that scripture in a new believer's booklet.
1: Általában egy friss hívőknek szánt füzetben nem teszem bele ezt az igét.
0: But you know, I prayed that.
1: De tudjátok, én imádkoztam
0: ezt. And I remember thinking, wow, I could be perfect like my heavenly Father's perfect.
1: És emlékszem, hogy arra gondoltam, hogy hűha, lehetek olyan tökéletes, amilyen tökéletes a mennyei atyám.
0: It didn't condemn me.
1: Tehát ez nem volt kárhoztató a számomra,
0: me.
1: Hanem lelkesedtem ettől.
0: It gave me great hope.
1: Nagy reményt adott ez nekem.
0: I thought, Lord, is this what you're putting before me?
1: Azt mondtam, Uram, te ezt helyezed elém célnak?
0: Somebody who was only 3 days old in the Lord?
1: Aki még csak 3 napos az Úrban?
0: Yes, Lord.
1: Igen, Uram.
0: You've got great hopes for us.
1: Neked nagy reménységed van velünk kapcsolatban.
0: Great expectations for us.
1: És nagy elvárásaid vannak velünk szemben.
0: He wants us to be as holy as He's holy.
1: Azt akarja Isten, hogy olyan szentek legyünk, amilyen szent ő.
0: What is this talking about?
1: Miről beszél itt?
0: Because we can never have the perfection of God.
1: Hiszen Isten tökéletességét soha nem érhetjük el.
0: That's not what He's talking about.
1: De itt nem is erről van szó.
0: He's talking about being complete.
1: Hanem a teljességről
0: van szó. Mature.
1: Hogy legyünk érettek és teljesek.
0: And it's got the idea of some machinery.
1: Itt tulajdonképpen egy ilyen gépezet fogalmáról van szó.
0: That all the pieces of the machinery have been put together and the machine is working.
1: Ahol a gépezet minden egyes alkatrésze a helyén van, és ettől a gép működik.
0: It's complete.
1: Tehát teljes.
0: It works.
1: Működik.
0: That's what it's talking about.
1: Erről van itt szó.
0: Now, have we got all the pieces put together?
1: Nálunk minden részlet a helyén van.
0: Holiness, the fear of the Lord.
1: Szentség, az Úr félelme.
0: Pureness of heart.
1: A szív tisztasága.
0: A willingness to be humble and confess our sins.
1: Hajlandóság arra, hogy alázatosak legyünk és megvalljuk a bűneinket.
0: Come on, we need to put all the bits together.
1: Össze kell raknunk a kirakóst.
0: This makes us mature.
1: Ettől érettek leszünk.
0: And that's what he's talking about.
1: És erről van itt szó.
0: In Colossians 2 and verse 10.
1: A Kolossé 2:10-ben.
0: It says you are complete in him.
1: Azt mondja, hogy ő benne vagytok beteljesedve.
0: That's a wonderful scripture.
1: Ez egy csodálatos ige.
0: Oh, how many times I've spoken that to people I've counseled.
1: Hányszor mondtam ezt az igét olyan embereknek, akiket lelki gondoztam.
0: How many times I've spoken it to myself.
1: Hányszor mondtam magamnak.
0: Come on, we don't have to keep worrying about these problems that beset us.
1: Nem kell aggódnunk azok miatt a problémák miatt, amik ránk ültek.
0: We are complete in him.
1: Hiszen ő benne be vagyunk teljesedve, teljesek
0: we need, we've got.
1: Mindenünk megvan, amire szükségünk van.
0: He's not held one thing back from us.
1: Isten semmit nem tartott vissza tőlünk.
0: In him was the fullness of the Godhead bodily.
1: Őben lakozott az Istenség teljessége testileg.
0: And we are complete in him.
1: És mi ő benne vagyunk beteljesedve.
0: That completeness,
1: ez a teljesség,
0: is the same idea of this maturity.
1: Ugyanaz a gondolat, mint az érettség.
0: Thoroughly equipped.
1: Hogy teljes mértékben felszerelve lenni.
0: Made perfect.
1: Tökéletessé válni.
0: Colossians 4, verse 12.
1: Kolossé 4:12.
0: This is Paul talking about Epaphras.
1: Pál beszél itt Epafrásról.
0: Listen to what he says about him.
1: Figyeljétek, mit mond róla.
0: Epaphras is one of you, a bond servant of Christ. Greets you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and be complete in all the will of God.
1: Köszönt titeket, Epafrás, aki ti közületek való Krisztusnak szolgálja, mindenkor tusakodván ti életetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában.
0: Now this is the kind of prayer that Paul prayed for the churches.
1: Pál ilyen imákat mondott a gyülekezetekért.
0: That they would stand perfect and complete in all the will of God.
1: Hogy álljanak meg tökéletesen és teljesen Isten minden akaratában.
0: Come on, that's what we need to do.
1: Nekünk is erre ezt kell tennünk.
0: Standing in such a glorious way.
1: Olyan dicsőséges módon állni,
0: and we're showing the Lord Jesus to the world.
1: Hogy a világnak az Úr Jézust mutassuk meg.
0: He will answer our prayers.
1: És akkor ő válaszolni fog az imáinkra.
0: He will delight in us.
1: És gyönyörködik bennünk.
0: In James chapter 3 verse 2.
1: A Jakab 3:2-ben.
0: Let's read that.
1: Olvassuk ezt el.
0: James chapter 3 verse 2.
1: Jakab 3:2.
0: For we all stumble in many things.
1: Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk.
0: If anyone does not stumble in the word.
1: Ha valaki beszédben nem vétkezik.
0: He is a perfect man.
1: Az tökéletes ember.
0: Telios is the word perfect, complete.
1: Itt a telios az a görög szó, ami a tökéleteset, teljeset jelent.
0: He's able to bridle the whole body. Hallelujah.
1: Az képes az egész testét megzabolázni.
0: You see, that's what we've got to aim for.
1: Tudjátok, ezt kell megcéloznunk nekünk is.
0: Okay, we got long time to live, so we can keep working at it.
1: Van még egy elég hosszú élet előttünk, úgyhogy dolgozhatunk ezen.
0: But we can be determined.
1: De lehetünk eltökéltek, ha nem sélünk eleget.
0: We're gonna take this tongue captive.
1: Fogságba ejthetjük azt a nyelvünket.
0: We're not gonna allow it to hurt other people.
1: Nem engedjük, hogy másokat bántson.
0: We're gonna deal with those areas where we've got habits which are unkind.
1: El kell bánnunk életünk azon területeivel, ahol nem kedves szokásaink vannak.
0: And we can ask the Lord just to change us.
1: És kérhetjük az Urat, hogy változtasson meg minket.
0: Deal with my heart.
1: Uram, bánjál a szívemmel, foglalkozz vele.
0: If we speak wrong, it's our hearts that's wrong.
1: Hogyha nem jó a beszédünk, akkor az azt jelenti, hogy a szívünkben van baj.
0: You with me?
1: Egyetértetek?
0: You know, I have done this.
1: Tudjátok, én is tettem ezt.
0: And I've done it very deliberately.
1: És nagyon eltökéltem, szándékosan tettem.
0: I grew up in a family as a child.
1: Én olyan családban nőttem fel,
0: where nobody spoke nicely to anybody.
1: Ahol senki sem beszélt kedvesen senkivel.
0: You know, it wasn't a loving home where people spoke good things to each other.
1: Ez nem egy szeretetteljes otthon volt, ahol az emberek szép dolgokat mondanak egymásnak.
0: It was a home where there was fighting and strife.
1: Hanem viszály és egymással való küzdés volt ebben
0: and
1: az otthonban.
0: Everybody was trying to get one over on the other person.
1: És mindenki felül akart kerekedni a másikon.
0: And there was a place where it was really very unkind.
1: Tehát egy nagyon nem kedves környezet volt ez.
0: And nobody really spoke kindly to each other.
1: Senki nem beszélt igazán kedvesen a másikkal.
0: So I grew up like that.
1: Hát én így nőttem fel.
0: And when I became an adult,
1: amikor felnőtt lettem,
0: I had got patterns of speech.
1: Olyan beszéd mintáim voltak,
0: which were awful.
1: Amelyek szörnyűek voltak.
0: You know, I could give you quickly something which would really cut you in half.
1: Nagyon gyorsan tudnék nektek olyat mondani, ami félbefűrészelne titeket.
0: You know, sarcastic,
1: ami valami gúnyos dolog,
0: sharp,
1: éles,
0: cruel,
1: kegyetlen.
0: I could be like that.
1: Lehetnék ilyen.
0: I'd learned that since I was this high.
1: Mert ilyen pici korom óta ezt tanultam.
0: And when I got converted,
1: és amikor megtértem,
0: I was suddenly shocked.
1: Hirtelen sokkolt engem.
0: And I didn't know how to be somebody different.
1: Ez, és nem tudtam, hogy hogyan lehetnék másmilyen.
0: And I can remember going to hear somebody preach.
1: Emlékszem, elmentem egy prédikációt meghallgatni.
0: And he said, "Do you have the tongue of a lion, a bear, or a tongue of a lamb?"
1: És azt kérdezte a prédikátor, hogy neked olyan a nyelved, mint egy medvének, vagy mint egy oroszlánnak, vagy olyan, mint egy báránynak.
0: And I said, oh God.
1: És én azt mondtam, ó Istenem.
0: I've got a bear's tongue.
1: Nekem egy ilyen medve nyelvem van.
0: I'm tearing people.
1: Tépem az embereket szét.
0: And I want to tell you honestly.
1: És őszintén meg akarom mondani nektek.
0: For many, many years.
1: Hogy nagyon sok éven keresztül.
0: I had to pray about this issue.
1: Imádkoznom kellett emiatt.
0: But then God was constantly showing me it's my heart, not my tongue.
1: De aztán Isten megmutatta nekem, hogy nem a nyelvemmel van a baj, hanem a szívemmel.
0: Come on, I needed surgery in here.
1: Itt a szívemben kellett műtéten átesnem.
0: And we don't want to run away from painful things.
1: Nem szabad elszaladnunk a fájdalmas dolgok elől.
0: Come on, he can change us.
1: Isten meg tud minket változtatni.
0: You know, I was so good at hating.
1: Tudjátok, nagyon jól tudtam gyűlölni.
0: That's true. Before I was converted.
1: Ez így van, megtérésem előtt.
0: I was good at hating.
1: Nagyon jól tudtam gyűlölni.
0: I didn't know how to love or to receive love.
1: Nem tudtam, hogyan kell szeretni vagy szeretetet elfogadni.
0: I had to learn.
1: Meg kellett tanulni.
0: I had to say, Lord, change my heart.
1: Azt kellett mondanom, hogy Uram, változtass meg a szívemet.
0: Do something.
1: Tegyél valamit.
0: Come on, God can do this.
1: Isten meg tudja ezt tenni.
0: I don't want any person here.
1: Nem akarom, hogy legyen itt olyan ember,
0: to come to a place where you think, okay, I'm mature enough.
1: Aki eljut odáig, hogy hát most már elég érett vagyok.
0: Come on, there's more for you.
1: Mert mindig van a számunkra még több.
0: And I want you to pray for yourself.
1: És szeretném, hogyha úgy imádkoznátok magatokért.
0: Will you pray these prayers?
1: Hogy ezeket az imákat imádkoznátok.
0: Teach me your way, O Lord.
1: Taníts nekem a te útjaidat, Uram.
0: I will walk in your truth.
1: Hogy a te igazságodban járjak.
0: Unite my heart to fear your name.
1: Egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
0: Lord.
1: Uram.
0: Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
1: Áldottak a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
0: Do that in my heart, Lord.
1: Uram, tedd meg ezt az én szívemben is.
0: Make my heart pure.
1: Tedd tisztává a szívemet.
0: Lord.
1: Uram.
0: May I be perfect as my heavenly Father is perfect.
1: Hadd legyek olyan tökéletes, amilyen a mennyei atyám.
0: Lord, don't let me think that's too extreme.
1: Uram, ne engedd, hogy azt gondoljam, hogy ez túl szélsőséges.
0: Oh Lord, work in my heart.
1: Ó Uram, munkálkodj a szívemben.
0: I want to be changed.
1: Meg akarok változni.
0: I want to look like you.
1: Úgy akarok kinézni, mint te.
0: I want to speak like you.
1: Úgy akarok beszélni, ahogy te.
0: I want to love like you.
1: Úgy akarok szeretni, ahogy te.
0: I want to look like Jesus.
1: Úgy akarok kinézni, ahogy Jézus.
0: Behave like Jesus.
1: Úgy viselkedni, ahogy Jézus.
0: Oh Lord, change my heart.
1: Ó Uram, változtass meg a szívemet.
2: Elhangzott Eileen Vincent önmagunkért való ima című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítás sorozatának negyedik részét hallhatjuk.
3: Szeretném, hogy a Zakariás könyvéhez lapoznátok most.
4: And if you don't know where that is,
3: és ha nem tudjátok, hol van,
4: then you start at Malachi and work backwards.
3: Akkor kezdjétek Malakiásnál és lapozzatok visszafelé.
4: And you'll find it just before the book of Malachi, near the end of the Old Testament.
3: Pont Malakiás előtt van, az Ószövetség vége felé.
4: And let me just say quickly a little bit of background.
3: Hadd adjak egy kicsi hátteret röviden.
4: Now the name Melchizedek does not appear in this book.
3: Ebben a könyvben nem fordul elő Melchizedek neve.
4: But Jesus as the great high priest is very clearly portrayed.
3: De Jézus mint hatalmas főpap nagyon világosan be van mutatva ebben a könyvben.
4: And it's very obvious as you read it that this is who we're talking about.
3: Eléggé kiderül olvasás közben, hogy kiről szólnak ezek az igék.
4: And we know from the book of Hebrews, which we will look at, begin to look at tomorrow.
3: És tudjuk a zsidó levélből, amit holnap kezdünk majd tanulmányozni.
4: That the Christ is Melchizedek.
3: Hogy a Krisztus Melchizedek.
4: And then we're told very carefully that we are the Christ.
3: És nagyon óvatosan azt is mondja nekünk az ige, hogy mi vagyunk a Krisztus.
4: Amen. You're looking a bit blank at me, but Galatians chapter 3 from me.
3: Akkor egy pillanatra lapozzunk a Galata 3-hoz.
4: Because what we have to see is the Melchizedek priesthood is not a high priest with a lot of priests running around.
3: Mert meg kell látnunk, hogy a Melchizedeki papság az nem egyetlen főpapból áll, hanem sok papból, aki működik egyidejűleg.
4: There is only one person, the high priest.
3: Csak egyetlen főpap van.
4: And this high priest, as we will see in the book of Zechariah and again in the book of Hebrews, this high priest is a corporate body.
3: És ez a főpap, hogy Zakariás és a levélkönyvben, és a zsidó levélben is meg fogjuk látni, ez egyetlen testületi főpap, egy főpapi test.
4: That now in the age of the church,
3: most az egyház korszakában,
4: the head of Melchizedek is Jesus.
3: Melchizedeknek a feje Jézus.
4: But the body of Melchizedek is the members of the church.
3: De Melchizedek teste az egyház tagjaiból áll össze.
4: In exactly the same way that
3: pontosan
4: we have become together with him the corporate Christ.
3: Úgy, ahogy mi Krisztussal együtt a Krisztus testet alkotjuk.
4: Amen. Do you understand that?
3: Értitek ezt, ugye?
4: You see, so it's not another priesthood with Jesus is the high priest and we are running around as priests, which is wrongly sung and taught in many places.
3: Tehát nem úgy van, hogy Jézus a főpap, aki ott van fönn a mennyben, mi meg sok pap vagyunk, hogy itt szaladgálunk össze-vissza. Nagyon sok helyen tévesen ezt így tanítják, sok gyülekezetben.
4: High priest.
3: Hanem van egy darab főpap.
4: And it's the corporate body of Christ.
3: Ez pedig Krisztus teste.
4: With him as the head and all of us are members.
3: Ő a fej és mindannyian a teste vagyunk ennek a főpapnak.
4: And we are seated together with him to rule from
3: együtt ülünk
4: his mighty
3: vele,
4: throne in the heavens.
3: Hogy az ő mennyekben levő hatalmas trónjáról vele együtt uralkodjunk.
4: Now that's the incredible thing that God's done through our so great salvation.
3: És ez az az elképesztő dolog, amit Isten a hatalmas megváltásunk által elvégzett.
4: So let's go to Galatians for a moment.
3: Tehát akkor a Galata levélhez menjünk egy percre.
4: Where it deals with the issue of the Christ.
3: Ahol a Krisztusról van szó.
4: And we find that that God made a covenant with Abraham, verse 17.
3: Azt látjuk a 17. versben.
4: Sorry, Galatians chapter 3.
3: Galata 3:17-ben, hogy Isten egy szövetséget kötött Ábrahámmal.
4: Let's go back to verse 16.
3: Menjünk vissza a 16. versre.
4: Now, the word that's used here in the Greek is the word sperma.
3: Itt a görögben.
4: Just repeat that phrase for me.
5: Das Wort, was im Griechischen hier gebraucht so what it, ist das Wort sperma.
3: A sperma szó szerepel.
4: And it says, now to Abraham and to his sperm were the promises made.
3: Az ígéretek pedig Ábrahámnak adottak és az ő spermájának, tehát a magva. Erről van szó görögül.
4: Yes, Galatians 3, verse 16. No, I didn't.
3: Galata 3:16.
5: Abraham aber wurde die Verheißung gesagt, und seiner Nachkommenschaft.
4: Galatians chapter 3, verse 16.
3: To
4: Abraham and to his sperma were the promises made.
3: Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő spermájának, tehát a magvának. Van ez a görög szó.
4: And it's in the singular, it's one seed.
3: És egyes számol, hogy egy magról van szó.
4: He does not say and to seeds as of many, but as of.
3: Nem mondja és a magvaknak mint sokról, hanem mint egyről.
4: And to your seed. This is what it literally says, and to your seed, who is the Christ?
3: Ezt mondja szó szerint itt, és a te magodnak, aki a Krisztus.
4: So that seed is the Christ.
3: Tehát ez a mag a Krisztus.
4: And the law, which was given 430 years later, cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ. Now that phrase must be in there. If it's not in the German, put it in, please.
5: Dies aber sage ich.
3: De én ezt mondom pedig, hogy a kötés, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a 430 esztendő miután keletkezett törvény nem teszi erőtlenné, hogy megsemmisítse az ígéretet.
4: Was confirmed by God in Christ.
3: Tehát Isten Krisztusban erősítette meg ezt az ígéretet.
4: That's very important. So what we're talking here is that God in Christ made that covenant with Abraham 430 years before the law.
3: Ezt olvassuk, hogy Isten Krisztusban kötötte meg a szövetséget Ábrahámmal 430 évvel azelőtt, hogy a törvény
4: megszületett
3: volna.
4: So can't you see that the Christ,
3: hogy Melchizedek és Krisztus egy és ugyanaz a személy.
4: Can you see that?
3: Értitek ezt? Mert látható?
4: Who made the covenant with Abraham?
3: Tehát Melchizedek kötötte a szövetséget Ábrahámmal, és Krisztus volt.
4: 14, we're told it was Melchizedek.
3: Tehát a 2 Mózes 14 azt mondja, hogy ez Melchizedek
4: volt.
3: És a Galata 3 azt mondja, hogy Krisztus volt.
4: Can you see the track of this? It's very important to
3: tudjátok ezt követni? Nagyon fontos, hogy belássátok.
4: So we're talking about the same person.
3: Tehát ugyanarról a személyről van szó a két helyzetben.
4: God appearing is Melchizedek.
3: Isten megjelenik, mint Melchizedek.
4: Or God appearing as the Christ.
3: Aztán megjelenik, mint Krisztus.
4: Hundreds of years before Jesus ever came to walk the earth.
3: Több száz évvel azelőtt, hogy Krisztus valaha lejött volna a földre.
4: People were already having encounters with the Christ, and they were having encounters with Melchizedek.
3: Az emberek már találkoztak Krisztussal, illetve Melchizedekkel.
4: And there's only one.
3: Csak egy
4: one
3: van.
4: One seed.
3: Egy mag van.
4: Amen. Yes, amen. Feedback to me. All right.
3: Igen, adjatok
4: visszajelzést.
3: Amen, vagy valami, hogy tudjam, hogy nem alusztok.
4: But come down to verse.
3: Most nézzük.
4: Let's come down to verse 26.
3: A 26. verset.
4: For you are all sons of God through faith in Christ Jesus.
3: Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal.
4: Verse 27.
3: 27. vers.
4: As many of you as were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. That would be a good
3: translation. Mert aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Ez egy jó fordítás.
4: How many here this morning have been baptized into Christ? Just raise.
3: Hányan vagytok itt ma reggel, akik bekeresztelkedtetek Krisztusba, emeljétek fel a kezetek. Itt azt mondja az ige, hogy amikor megkeresztelkedtetek Krisztusba,
4: you put on Christ.
3: Akkor fölöltöztétek Krisztust.
4: You were clothed with Christ.
3: Ő lett a ruhátok.
4: The Greek word is the word enduo.
5: Das griechische Wort ist enduo.
3: Az enduo a görög.
4: The idea of sinking down into something.
3: So it az eredeti, és azt jelenti, hogy lesüllyedni valamiben. Tehát belemerülni valamiben. Mibe merül be az ember?
4: Becomes absorbed into you.
3: Amiben bemerülünk, az átitat minket.
4: And becomes part of you.
3: És a részünké válik.
4: So that you cannot be separated from what you were immersed into.
3: Úgyhogy már nem lehet minket elválasztani attól, amiben belettünk merítve.
4: Amen.
3: Amen.
4: So if you take a hank of cotton or wool and dip it into a dye bath.
3: Tehát hogyha fogtok egy köteg vattát vagy gyapjút és bemerítetitek víz festékbe.
4: The color of the dye comes into every fiber of that cotton or wool.
3: Akkor ennek a gyapjú kötegnek minden szálába beszívódik ez a festék.
4: And once you've dyed it, once you've enduoed it, you cannot undo it.
3: És miután már befestettük, enduóztuk ezt az anyagot, ezt nem lehet visszacsinálni.
4: Once the Once the dye's in, it changes color, and you cannot get it back to where it was before.
3: Miután belement a festék, megváltozik a dolognak a színe, és nem lehet visszacsinálni az eredeti állapotra.
4: And that's what we're being told here.
3: És ezt olvassuk itt.
4: That God immersed you into Christ.
3: Krisztus beverített titeket Krisztusba.
4: And Christ intrinsically became part of you.
3: És Krisztus a ti szerves részetekké vált.
4: That you are not an individual you are you immersed into Christ.
3: És most már nem az egyedi ti rólatok van szó, hanem a Krisztusba bemerített ti rólatok van szó.
4: Part of your being is now colored with the color of the risen Christ.
3: Lényetek minden részét befesti most már a feltámadott Krisztusnak a színe.
4: It's still your personality.
3: Még mindig a ti személyiségetek van meg.
4: Jesus comes, the Christ comes through you. In a unique and particular way.
3: De Krisztus egy egyedülálló, különleges módon átmegy rajtatok, átitat titeket.
4: Amen, have you got that?
3: Értitek?
4: Well, let's just read on.
3: Akkor olvassuk tovább.
4: In this respect of being Christed into Christ.
3: Ebből a szempontból, hogy valaki fölöltöztetett Krisztusba, fölöltözött Krisztusba.
4: In this particular respect.
3: Ebben a speciális szempontban.
4: Of becoming the sons of God.
3: Isten fiai lettetek.
4: And of being endued with Christ.
3: Krisztussal vagytok enduózva.
4: Then we come to verse 28.
3: 28. vers.
4: There's neither Jew nor Greek.
3: Nincs zsidó sem görög.
4: There's neither slave nor free.
3: Nincs szolga sem szabad.
4: There's neither male nor female.
3: Nincs férfi sem nő.
4: For you are all one in Christ Jesus.
3: Mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
4: And if you are Christ,
3: ha pedig Krisztuséi vagytok,
4: then you are Abraham's seed.
3: Tehát az Ábrahám magva vagytok.
4: So the one seed that Jesus was has now become the corporate seed which we are.
3: Tehát az egy mag, aki Krisztus volt, most már ez ilyen testületi maggá válik, amiben mi is benne vagyunk.
4: Amen.
3: Így van.
4: Now, isn't that absolutely fantastic?
3: Nem fantasztikus ez?
4: And you see, just having a gospel of my sins forgiven, it robs us of 98% of our inheritance.
3: És tudjátok, hogy az evangéliumunk csak arról szól, hogy a bűneink bocsánatot nyertek, akkor az örökségünk 97%-át nem kapjuk meg.
4: I'm not just a saved sinner.
3: Én nem csak egy megváltott bűnös vagyok.
4: I'm a Jacob that's been gloriously transformed.
3: Hanem olyan Jákob vagyok, aki dicsőségesen átalakult.
4: I'm now every bit as much God's son as Jesus.
3: Most már ugyanúgy minden porcikámban Isten fia vagyok, ahogy Jézus.
4: And I'm every bit as much the Christ as Jesus is.
3: És ugyanannyira Krisztus része vagyok, mint Jézus.
4: And I'm every bit as much the Melchizedek as Jesus is.
3: És ugyanúgy Melchizedek része vagyok, mint Jézus.
4: That's what he's done for me and he's done for you by his amazing grace. Isn't that fantastic?
3: A megdöbbentő kegyelme által Isten ezt tette, értem és értetek.
4: Amen.
3: Nem megdöbbentő?
4: When you comprehend that,
3: amikor ezt felfogjátok,
4: and it becomes reality,
3: és valósággá válik,
4: then you start to behave who you are.
3: Akkor elkezdenek úgy viselkedni, ahogy megfelel az identitásotoknak.
4: Now, if you imagine a conflict between a particular demon and Christ, who's going to win?
3: Hogyha úgy elképzeltek egy összecsapást egy démon és Krisztus között, akkor ki fog győzni szerintetek?
4: Amen. I mean, the demons haven't got a chance.
3: Tehát a démonnak esélye sincsen.
4: I mean, they may rule a city.
3: Lehet, hogy a démonok uralkodnak egy városon.
4: But they can never rule the Christ.
3: De Krisztus sose uralhatják.
4: Amen. And when the Christ comes against
3: them, és amikor ellenük jön a Krisztus,
4: they're in big trouble.
3: Akkor nagy bajban vannak a démonok.
4: And all they can do is flee.
3: És csak menekülhetnek.
4: Amen.
3: Amen.
4: I can see it's going home.
3: Látom, hogy kezditek fölfogni.
4: Isn't that glorious?
3: Nem dicsőséges dolog ez?
4: Okay. So now let's go to the book of Zechariah.
3: Akkor most menjünk a Zakariás könyvéhez.
4: And let's look at it.
3: És nézzük meg.
4: Let's quickly set the scene.
3: Gyorsan fessük le az alaphelyzetet.
4: Because Jesus in his teaching to the disciples.
3: Mert ahogy Jézus a tanítványait tanítja.
4: He went through all the Old Testament, the law.
3: Végigment Jézus az összes ószövetségi törvényen.
4: He went through all the prophets.
3: Végigment az összes profétán.
4: And he showed them everything concerning himself.
3: És megmutatott a tanítványoknak mindent önmagával kapcsolatban.
4: That must have been a wonderful school of the world.
3: Biztos csodálatos ige iskolája lehetett.
4: Amen. And that's what the Spirit of God is doing to us now.
3: És Isten szelleme ma is ezt teszi velünk.
4: And it tells us three things.
3: Három dolgot mond nekünk.
4: These are things are written for our example.
3: Ezek a dolgok nekünk példaként írattak meg.
4: They're written for our warning.
3: A mi figyelmeztetésünkre.
4: And they are written allegorically for us to see the Christ in all these great scriptures of the Old Testament.
3: És jelképesen írattak meg, hogy meglássuk Krisztus mindezekben az ószövetségi dicsőséges írásokban.
4: So we mustn't do the bad things they did.
3: Tehát nem szabad azokat a rossz dolgokat elkövetnünk, amiket az ószövetségi szereplők elkövettek.
4: We must comprehend why we've been grasped by Christ.
3: Hanem meg kell értenünk, hogy miért ragadott meg minket a Krisztus.
4: And it says in 1 Corinthians 10:11 that these scriptures apply to those
3: ezek az igék különösen vonatkoznak azokra, akikre elérkezett a korszak vége.
4: And if you look at the way things are moving in the world,
3: és hogy megnézitek, hogy hogy zajlanak a dolgok a világban,
4: while no one can say exactly when,
3: noha senki nem tudja megmondani, hogy pontosan mikor, it does seem to me that we're building up to the final climax. De mégis nekem úgy tűnik a dolog, hogy közeledünk a végső csúcspont felé.
4: And the final breakthrough of the kingdom,
3: és a királyság végső áttörése felé.
4: The reaping of a mighty harvest,
3: ami egy hatalmas aratás betakarítása.
4: And the coming again of our Lord Jesus Christ.
3: És ami Úr Jézus Krisztusunk újbóli eljövetele.
4: Amen. Amen. Sorry, I don't know exactly when, but it seems like we're in those sort of
3: days. Nem tudom pontosan, mikor fog ez megtörténni, de úgy tűnik, hogy ezeket a korokat éljük.
4: Those scriptures particularly apply
3: to that
4: generation.
3: Hogy ezek az igék különösen erre a nemzedékre vonatkoznak.
4: Which is another way of talking about this Jacob generation.
3: Ami egy másik módja annak, hogy a Jákob nemzedékről beszélgessünk.
4: The generation that will be willing in the day of his power and all these other terms that are used.
3: Ez az a nemzedék, amely hajlandó lesz Isten erejének a napján. Mindenféle kifejezéseket hallhatunk erről.
4: The days of the early church.
3: Ezek nem az korai egyház napjai.
4: And as I read of the days of the early visitations of the Spirit in the beginning of the 20th century.
3: Amikor olvasok arról, hogy a 20. század elején hogyan látogatta meg a Szent Szellem az egyházat különböző módokon.
4: I don't want to go back to those days.
3: Én nem akarok visszamenni azokra a napokra.
4: Because what lies ahead is even greater than that.
3: Mert ami előttünk van, az ennél is nagyobb dolog.
4: And they were looking to those days and wishing they could be part of them.
3: És a proféták is előre tekintettek ezekre a napokra, és azt kívánták, bárcsak ők is benne lehetnének ebben.
4: But we're part of them.
3: De mi része vagyunk ezeknek a napoknak.
4: But we need to be properly equipped.
3: De teljesen fel kell, hogy készüljünk a részvételre.
4: So Zechariah and Haggai.
3: Tehát a Zakariás és Haggaiós könyvében.
4: They were two prophets.
3: Tehát két proféta volt.
4: Who prophesied round about the year AD 520.
3: Aki Krisztus előtt 520 körül profétáltak.
4: Briefly what had happened was this.
3: Röviden elmondva a következő történt.
4: Because of their sin and disobedience.
3: Az engedetlenségük és bűnök miatt
4: God's people had gone into captivity to Babylon.
3: Isten népe fogságba ment Babilonba.
4: And God told them beforehand that it would be for a period of 70 years.
3: És Isten előre megmondta nekik, hogy ez 70 évig fog tartani ez a fogság.
4: It was an exact precise period of time.
3: Egészen pontosan ennyi ideig tartott.
4: He also said that he would bring them out of their captivity after 70 years.
3: Isten azt is megmondta nekik, hogy 70 év után ki fogja őket hozni a fogságból.
4: He said this through Jeremiah.
3: Jeremiásen keresztül mondta.
4: About 150 years ahead.
3: Körülbelül 150 évvel korábban, hogy ez megtörtént.
4: He also said through Isaiah.
3: És Isaiáson keresztül azt is elmondta.
4: At the end of chapter 44, beginning of chapter 45.
3: A 44. fejezet végén és a 45. elején.
4: He even named the secular king that he was going to use to bring this about.
3: Isten megmondta a nevét annak a világi királynak, akin keresztül meg fog ez történni, ez a kiszabadulás.
4: His name was Cyrus.
3: Cyrusnak hívták.
4: And we're told that he didn't know God, but God was going to use him anyway.
3: És azt olvassuk róla, hogy nem ismerte Istent, de Isten ennek ellenére használta őt.
4: Daniel was a young teenager.
3: Dániel 10 éves volt akkor.
4: That was carried into captivity with the first phase of the captivity.
3: A fogságba az első turnus emberrel, fogójjal együtt vitték el.
4: And there were three phases to that captivity.
3: És három lépcsőben hurcolták el a zsidókat a földjükről.
4: He went into captivity in the year 608 BC.
3: Krisztus előtt 608-ban ment fogságba.
4: But he refused to become contaminated with the pressure of the Babylonian system.
3: De nem volt hajlandó megfertőztetni magát a babiloni rendszer nyomása által.
4: He resisted their brainwashing techniques.
3: Ellenállt a babiloniak agymosási módszereinek.
4: He resisted their styles of eating and clothing and would kept himself for the Lord.
3: Ellenállt az öltözködési és étkezési szokásaiknak és megtartotta magát az Úrnak.
4: Amen. And he began to start to pray.
3: És elkezdett imádkozni.
4: Three times a day he prayed.
3: Naponta háromszor imádkozott.
4: And his passion was for a city.
3: És egy városért égett a szíve.
4: So don't you give up because you've prayed for a year or two.
3: Úgyhogy ne adjátok fel csak azért, mert már egy-két éve imádkoztok.
4: Are you okay? Do you want some water? He prayed for 50 years before anything happened.
3: Daniel 50 évig imádkozott, mielőtt bármi történt volna.
4: In BC 559, a king Cyrus came to the throne of Persia.
3: 559-ben Krisztus előtt Perzsia trónjára felkerült egy király.
4: Now these things are written for our instruction.
3: A mi oktatásunkra iratott ez meg.
4: Particularly for those on whom the end of the
3: age. Különösen azok számára, akikre elérkezett a korszak vége.
4: We've got to learn these lessons.
3: Meg kell tanulnunk a leckéket ebből.
4: And we need to be asking God.
3: És meg kell kérdeznünk Isten.
4: Who are the Cyruses in our political situation?
3: Vagy kik a Círusok a mi politikai helyzeteinkben?
4: And we need to be praying them into power and political influence.
3: És addig kell imádkozunk, míg ezek az emberek politikai befolyásos hatalomra nem tesznek
4: fel. He came to be king, become king of Persia.
3: Tehát akkor Perzsa király lett Círus.
4: Now I suspect then, as his name became known, then Daniel focused his prayers upon him.
3: Gyanítani kezdem, hogy ahogy a neve ismerté vált, Dániel elkezdett koncentráltan ő érte imádkozni.
4: Over the next 20 years,
3: az elkövetkező 20 év alatt,
4: Cyrus became increasingly more powerful.
3: Círusnak a hatalma egyre növekedett.
4: He conquered the Median Empire.
3: Ő legyőzte a Méd birodalmat.
4: The Median.
5: Er hat das medianische Kaiserreich.
4: He became king of Persia Media.
3: És a Méd-Perzsa birodalomnak lett a királya.
4: Then he conquered Syria.
3: Aztán Szíriát is legyőzte.
4: Then he conquered Assyria.
3: Aztán Asszíriát is.
4: Until finally, by 539,
3: amíg végül 539-ben már csak Babilon volt az útjában.
4: 539, he took Babylon through his regent uncle Darius.
3: 539-ben nagybátyám Dariuson keresztül meghódította Babilont.
4: A year later he had a dream.
3: Egy évvel később álmodott.
4: And he released the Jews to go back to build their city and to build their temple.
3: És elengedte a zsidókat, hogy építsék meg a városukat és a templomukat.
4: And political influence.
3: És addig kell imádkozunk, míg ezek az emberek politikai befolyásos hatalomra nem tesznek
4: fel. He came to be king, become king of Persia.
3: Tehát akkor Perzsa király lett Círus.
4: Now I suspect then, as his name became known, then Daniel focused his prayers upon him.
3: Gyanítani kezdem, hogy ahogy a neve ismerté vált, Dániel elkezdett koncentráltan ő érte imádkozni.
4: Over the next 20 years.
3: Az elkövetkező 20 év alatt.
4: Cyrus became increasingly more powerful.
3: Círusnak a hatalma egyre növekedett.
4: He conquered the Median Empire.
3: Ő legyőzte a Méd birodalmat.
4: The Median.
5: Er hat das medianische Kaiserreich.
4: He became king of Persia Media.
3: És a Méd-Perzsa birodalomnak lett a királya.
4: Then he conquered Syria.
3: Aztán Szíriát is legyőzte.
4: Then he conquered Assyria.
3: Aztán Asszíriát is.
4: Until finally, by 539, stood in the way.
3: 539-ben már csak Babilon volt az útjában.
4: 539, he took Babylon through his regent uncle Darius.
3: 539-ben nagybátyám Dariuson keresztül meghódította Babilont.
4: A year later he had a dream.
3: Egy évvel később álmodott.
4: And he released the Jews to go back to build their city and to build their temple.
3: És elengedte a zsidókat, hogy építsék meg a városukat.

0: king of Persia Media.
1: És a méd perzsa birodalomnak lett a királya.
0: Then he conquered Syria.
1: Aztán Szíriát is legyőzte.
0: Then he conquered Assyria.
1: Aztán Asszíriát is.
0: Until finally by 539 stood in the way.
1: 539-ben már csak Babilon volt az útjában.
0: 539 he took Babylon through his regent uncle Darius.
1: 539-ben nagybátyám Dariuson keresztül meghódította Babilon.
0: A year later he had a dream.
1: Egy évvel később álmodott.
0: And he released the Jews to go back to build their city and to build their temple.
1: És elengedte a zsidókat, hogy építsék meg a városukat és a templomukat.
0: Exactly 70 years later.
1: Ez pontosan 70 évvel a fogság kezdete után.
0: And they went back and began to build these ruined situation and they did it for about 4 years.
1: És a zsidók visszamentek a romos városukba és elkezdték újjáépíteni, 4 éven keresztül építkeztek.
0: Then suddenly they stopped, they gave up.
1: Aztán hirtelen abbahagyták, feladták.
0: And they said, "Oh, it's not time to build the house of the
1: Lord." És azt mondták, még nincs itt az ideje annak, hogy az úrházát megépítsük.
0: And they got distracted into building for themselves more comfortable homes.
1: És elterelte a figyelmüket az, hogy önmaguknak kezdtek építeni sokkal kényelmesebb házakat.
0: And they neglected building the house of the Lord.
1: És elhanyagolták az úrházának az építését.
0: And that's a picture of where I believe much of the church has been.
1: És én hiszem, hogy ez annak a képe, ahol az egyháznak a zöme tartott az elmúlt.
0: And where the charismatic movement has been.
1: És a karizmatikus mozgalom is ilyen állapotban volt.
0: We've been seeking the presence of God for our own enjoyment and for our own comfort.
1: Azért keressük Isten jelenlétét, hogy mi megvigasztalódjunk és mi élvezzük ezt a jelenlétet.
0: And we've left the purposes of God's house neglected because it seems too big a job.
1: És azt engedtük, hogy Isten házának a céljai elhanyagolódjanak, mert túl nagynak tűnt a feladat.
0: The building stopped in 534 BC.
1: 534-ben Krisztus előtt abba maradt.
0: Two things happened in that year.
1: Két dolog történt ebben az évben.
0: Daniel, who was an old man, died.
1: Daniel, aki már öreg ember volt, meghalt.
0: And the son of Cyrus, a rebel son, rose up against his dad and took the kingdom.
1: Aki nagyon lázadó fiú volt, felkelt az apja ellen és átvette tőle a királyságot.
0: His name was Cambyses II.
1: Második Cambyses-nek hívták.
0: And he reversed the order and stopped them any longer building the temple.
1: És visszafordította a helyzetet és abba hagyatta a templom építését.
0: So they lost their intercessor.
1: Tehát elvesztették a zsidók a közbenjárójukat.
0: And they lost the political benevolence of a king that was sympathetic to them.
1: És a királynak a politikai szimpátiáját is elvesztették. Jó indulatát is.
0: Now these are two very important lessons to learn.
1: És ez két nagyon fontos lecke, amit meg kell tanulnunk.
0: We've got to have politicians who are sympathetic to the kingdom, and we've got to pray them into power.
1: Olyan politikusokra van szükségünk, akik jól viszonyulnak a királysághoz, és őket kell hatalomra imádkoznunk.
0: And secondly, we need intercessors who are going to storm the heavens to allow God's will to be done on earth the way it's done in heaven.
1: Szükségünk van közbenjárókra, akik addig bombázzák imáikkal a mennyet, amíg meg nem történik, hogy Isten akarata úgy meg lesz a Földön, ahogy a mennyben megvan.
0: And I could give you examples in our own nation of America and particularly in the city of San Antonio.
1: Az Egyesült Államokból és különösen a városunkból, San Antonióból mondhatnék erre példákat.
0: In the state of Texas.
1: Texas államban.
0: In other parts where we're learning to use the power that God's given us.
1: És más helyeken, ahol tanuljuk azt, hogy használjuk azt a hatalmat, amit Isten adott nekünk.
0: I'll give you one quick illustration.
1: Még egy gyors példát mondok.
0: In November 2002.
1: 2002 novemberében.
0: We had a midterm elections in America.
1: Amerikában volt egy ilyen középidős választás.
0: And we were needing a new governor of the state of Texas.
1: És Texas államban egy új kormányzót kellett megválasztani.
0: Many politicians and judges were being replaced by public elections.
1: Sok politikust és bírót lecseréltek azok a nyilvános választások.
0: And we have 900 people in the city of San Antonio who are given to pray for the city and for the affairs of our nation.
1: San Antonióban 900-an vagyunk, akik odaszánták magukat azért, hogy a városért és az államért imádkozzanak.
0: Every hour, day and night is covered by at least 10 to 15 people.
1: És körülbelül éjjel-nappal egyszerre 10-15 ember imádkozik ezekért a dolgokért.
0: This has put a protection around our city.
1: És ez egy védőfalat épített fel a városunk köré.
0: Has given us authority to begin to rule the political situation.
1: És hatalmat kaptunk arra, hogy a városunkban és az országunkban uralni tudjuk a politikai helyzetet.
0: So we made a careful list of all the people that were up for re-election.

0: Tehát gondosan összeírtuk az összes jelöltet, aki indult a választáson.
1: We weren't so concerned about their political party, we were concerned about the condition of their heart, their attitude towards God. These were the things that concerned them.
0: Tehát nem annyira az érdekelt minket, hogy milyen a politikai párt hozzáállásuk, hanem az, hogy Isten királyságához hogy állnak hozzá ezek az emberek. Ez volt a legfontosabb tényező.
1: We researched every candidate.
0: Tehát kutattunk, tanulmányoztunk minden jelöltet.
1: We made a list of all those that we believe God wanted in power.
0: Mindazokat, akikről azt gondoltuk, hogy Isten hatalomra akarja őket juttatni.
1: And all those that God did not want.
0: És felírtuk azokat is, akiket Isten nem akart hatalomra juttatni szerintünk.
1: 200 or 300 of us came together to fast and pray for 3 days leading up to the election.
0: 200-300-an összejöttünk a választások előtt 3 nappal, hogy 3 napig böjtöljünk és imádkozzunk a választásokért.
1: One of the guys was the governor of Texas, a man called Rick Perry.
0: Az egyik ember Rick Perry volt, aki Texas államnak a kormányzója.
1: He's a born again spirit-filled believer.
0: Újjászületett Szent Szellemmel telt hívő.
1: He was being opposed by an Hispanic gentleman who had the popular vote because he was Hispanic.
0: Egy spanyol ajkú jelölt állt vele szemben a versenyben, aki nagyon népszerű volt, azért mert spanyol.
1: He spent $80 million on his election campaign.
0: Ez az ember 80 millió dollárt költött el a kampányára a választások előtt.
1: And it seemed like because he was going to sweep into a victory.
0: És úgy tűnt, hogy ő be fog vonulni a győzelembe.
1: But he wasn't God's man.
0: De nem ő volt Isten választottja.
1: He listed all these candidates, every single one of them.
0: És mi minden egyes jelöltet felsoroltunk, leírtunk.
1: And we said we're going to rule from our Melchizedek priesthood, we're going to rule over this situation.
0: És azt mondtuk, hogy mi fogunk uralkodni e fölött a helyzet fölött, mint Melchizedeki papság.
1: On the first day of our prayer and fasting,
0: és az imánk és böjtölésünk első napján,
1: to our surprise, the cardinal of the Roman Catholic Church made a public statement.
0: A legnagyobb megdöbbenésünkre a római katolikus érsek tette egy megdöbbentő kijelentést nyilvánosan.
1: He made a ruling to all Catholics.
0: Minden katolikusnak adott egy parancsot.
1: He didn't exactly tell them which way to vote, but he almost did.
0: Nem pontosan azt mondta nekik, hogy kire szavazzanak, de majdnem.
1: He said the Hispanic candidate was a unrighteous man and he was not worthy to hold office.
0: Azt mondta, hogy a spanyol ajkú jelölt nem egy jó ember, nem rendes ember, nem méltó arra, hogy ezt a pozíciót megkapja.
1: He said Rick Perry is not a Catholic, he's a Protestant, but he's a God-fearing, righteous man.
0: Rick Perry viszont igaz, hogy nem katolikus, de legalább egy Istenfélő igaz ember.
1: This swung the vote in the most amazing way.
0: Ez a legmegdöbbentőbb módon hatott a választásokra.
1: And Rick Perry came to power with an easy 2/3 majority.
0: És Rick Perry került hatalomra nagyon könnyű 2/3 többséggel.
1: But when we checked up at the end of the election,
0: de amikor a választások végén ellenőriztük a dolgokat,
1: all the people we wanted in and all the people we did not
0: want, mindazokat az emberek, akiket akartunk beszavazzanak, és azokat, akiket nem akartunk, hogy beszavazzanak,
1: we had 100% success.
0: 100%-os sikerrel imádkoztunk.
1: In India a few months ago,
0: Indiában pár hónappal ezelőtt,
1: there was the most amazing political turnover which no one anticipated unless you were a warrior and you knew it was coming.
0: Egy nagyon erőteljes politikai változás történt, amire senki nem számított volna, csak azok, akik nagyon erőteljes harcosai Istennek.
1: The BJP anti-Christian party, very militant Hindu, was thrown out of power to everybody's surprise.
0: A BJP nevű nagyon erőteljes hindu, harcos hindu politikai pártot, nagyon radikálisak kiszórták a kormányzásból.
1: Law had already been passed in Tamil Nadu banning conversion from Hinduism to Christianity.
0: És egy törvényt hoztak, hogy aki a hindu vallásból megtér a kereszténységre, nem
1: 12 days of the election,
0: meg.
1: The governor of Tamil Nadu repealed that law. It's no longer on the statute book.
0: Tehát Tamil Nadu, vagy valaki ez a kormányzó, aki ebben a bizonyos provinciában lett kormányzó, visszavolt egy ilyen keresztény
1: üldöző
0: törvényt. És tudjátok, hogy most Indiában az imádkozó keresztények azok, az a többség, aki irányítja a politikai életet.
1: If you get with them in their prayer meetings, you know why they've got authority in the heavens.
0: Hogyha bemegyünk az ima összejöveteljükre, rögtön rájövünk, hogy miért van hatalmuk a levegő égben.
1: They don't mess around praying nice little prayers. I mean, they go for it.
0: Mert ők nem ilyen kis helyes jól nevelt imákat mondanak el, hanem igazán nyomulnak előre.
1: And amazing things are happening in India, right?
0: És megdöbbentő dolgok történnek most Indiában.
1: And we're going to see the mightiest harvest reaped there.
0: És látni fogjuk, hogy a leghatalmasabb aratás fogod betakarítódni.
1: I'm expecting before another 10 years that India will have a Christian majority.
0: És azt arra számítok, hogy az elkövetkező 10 éven belül Indiában a keresztények fognak többségre jutni.
1: Because a minority know how to pray.
0: Mert most már van egy kisebbség, aki imádkozik, és tudja,
1: really
0: hogyan
1: work, it's not theory.
0: És amit ők csinálnak, az nem elmélet, hanem működik.
1: Europe's not hard.
0: És Európa sem nehéz hely.
1: The demons that rule here will can be as easily dislodged as the demons elsewhere in the world.
0: Az itt uralkodó démonokat ugyanolyan könnyű elmozdítani, mint máshol.
1: Amen. So then at that point of time,
0: tehát ebből az időpontban
1: two young prophets came on the scene.
0: Két fiatal proféta lépett színre.
1: Haggai and Zechariah.
0: Ageus és Zakariás.
1: For 14 years, the plans of God had been held up because there was no intercessor and there weren't the right political people in the right places.
0: Isten tervei 14 évig le voltak blokkolva, hogy ne tudjanak megtörténni, mert nem voltak közbejárók és nem a megfelelő politikusok voltak hatalmon.
1: Haggai prophesied to the immediate situation.
0: Ageus a pillanatnyi helyzettel kapcsolatban profétált.
1: But Zechariah was looking at the immediate situation.
0: Zakariás viszont megnézte a jelenlegi helyzetet, a pillanatnyi helyzetet.
1: But he saw it allegorically in anticipation of the situation at the end of the age.
0: De jelképesen látta azt, és kilátta belőle a korszakok végének, az idők végének a helyzetét.
1: Haggai prophesied right to the button, said, right, this is what we got to do now.
0: Ageus azt mondta meg, hogy mit kell most csinálni.
1: But Zechariah is saying this is a local Jewish situation, but one day it's going to become a worldwide situation.
0: De Zakariás azt mondta, hogy ez most jelenleg egy helyi zsidó helyzet, de egy napon világméretű helyzetté fog válni.
1: And we will need the same methodology then to obtain the same results that we're going to see now.
0: És akkor ugyanazokkal a módszerekkel tudjuk majd a kívánt eredményt elérni, amilyenekkel most tudjuk elérni az eredményeket. Értitek?
1: Zerubbabel was the most clear Old Testament example of an apostolic leader.
0: Zerubbabel az legvilágosabb ószövetségi példa volt az apostoli vezetőre.
1: But he could not achieve his purpose because he hadn't got the right intercessors and he hadn't got the right political environment.
0: Mert nem volt a megfelelő a politikai helyzet ehhez, és nem voltak meg a megfelelő közbenjárók ehhez.
1: And these two things had to change before it could be realized in practice.
0: És ennek a két dolognak meg kell változni, mielőtt valósággá válhat a változás.
1: So then Zechariah comes.
0: Aztán jött Zakariás.
1: Well, let's go back to Haggai just for a moment.
0: Akkor egy pillanatra menjünk vissza Ageushoz.
1: He prophesies four times in 3.5 months.
0: Három és fél hónap alatt.
1: It has the effect of affecting the spirit of the apostolic leader Zerubbabel.
0: Hatás gyakorol a profétai vezető, apostoli vezető Zerubbabel lelkére, szellemére.
1: The whole religious world under Joshua the high priest.
0: Az egész vallási világra hatás gyakorol, aki Józsué a főpap vezetése alatt volt. És hatott az egész népre is.
1: And they were anointed with the spirit which says, hey, we can do this.
0: Felkentelt a szentileg, és azért el tudtam mondani, hogy ezt meg fogjuk tudni csinálni.
1: Now, the situation hadn't got better.
0: A helyzet nem lett jobb.
1: The situation had got worse.
0: Sőt, rosszabb lett.
1: But their attitude changed.
0: De megváltozott az emberek hozzáállása.
1: Their spirit changed.
0: A szellemük megváltozott.
1: And they had the faith to go to war and the faith to go to work.
0: És hitük volt arra, hogy elmenjenek harcolni és dolgozni.
1: In no time they overwhelmed the whole situation.
0: És semmi perc alatt megváltoztatták az egész helyzetet. And
1: in 4 years they completed what they said could not be done for 14 years.
0: Befejezték azt, amiről azt gondolták 14 évig, hogy nem lehet befejezni.
1: And the temple was finished.
0: És befejezték a templomot.
1: But then they made another mistake.
0: De aztán elkövettek egy másik hibát.
1: They had this beautiful building to have their wonderful glory meetings in.
0: Ebben a csodálatos, gyönyörű épületben, amiben ilyen dicsőség és összejöveteleik voltak.
1: They'd built for themselves nice, comfortable homes to live in.
0: Utána építettek szép, kényelmes otthonokat a saját számukra.
1: It's such a picture of where we are in so many places.
0: És nagyon sok helyen ugyanez a helyzet ma is.
1: We've had such teaching on how to be a good father, how to have great Christian families.
0: Csodálatos tanításaink vannak arról, hogy hogyan lehetünk jó apák és csodálatos keresztény családokat hogyan vezethetünk.
1: And the kingdom of God has come to our homes.
0: És akkor Isten királysága eljön az otthonainkba.
1: And we go away to have nice fellowship together.
0: Aztán elmegyünk a gyülekezetbe, hogy jó közösségünk legyen.
1: Wonderful times together in our Christian community.
0: Utána csodálatosan jól érezzük magunkat a keresztény közösségben.
1: Then we go across to these wonderful buildings that God has given us.
0: Elmegyünk a csodálatos épületekbe, amiket Isten adott nekünk.
1: Glorious praise meetings.
0: És dicsőséges, dicsőítő összejöveteleink vannak.
1: Enjoy the presence of God and have fantastic visitations from God.
0: Élvezzük Isten jelenlétét, és Isten meglátogat minket fantasztikus módon.
1: And then when the meetings are finished.
0: De aztán, amikor vége az összejövetelnek.
1: We go back across the ruined city.
0: Akkor visszamegyünk az a romos városon keresztül.
1: To our comfortable homes.
0: A kényelmes otthonainkba.
1: And we enjoy God in our homes.
0: És élvezzük Isten jelenlétét az otthonainkban.
1: And enjoy those days in, we have to go to work.
0: És utána azokat a napokat, amikor dolgozni kell mennünk. Nagyon utáljuk, befogjuk az
1: orrunkat.
0: Kimegyünk a bűzös világba.
1: To earn our living.
0: Hogy megkeressük a pénzt a megélhetéshez. Aztán amint csak lehet.
1: We get back.
0: Visszajutunk. Oh. Haza.
1: It's good to be home.
0: Jaj, de jó itthon lenni.
1: Let's put on a praise tale.
0: Akkor dicsőítsük az Úrat.
1: Enjoy the Lord.
0: És élvezzük az Úr jelenlétét.
1: And then on Sunday.
0: Aztán vasárnap.
1: We run across to the meetings.
0: Átrohanunk a városon ez a szentára. Dicsőséges időszakot élünk meg.
1: And when the meetings are over.
0: És amikor vége az összejövetelnek.
1: We go back to this stinking city.
0: Visszarohanunk a bűzlő városon keresztül haza.
1: To our homes.
2: In unser Zuhause.
1: And we don't believe we can do anything about our ruined city.
0: És úgy érezzük, hogy nem tehetünk semmit a romos városunkért.
1: Amen. Now that's where we are.
0: És itt tartunk.
1: That's where we are.
0: Itt tartunk.
1: Now I was amazed when I did the calculations.
0: Megdöbbentem, amikor
1: the dates.
0: Számításokat végeztem a dátumokkal kapcsolatban.
1: The temple was finished in 516 BC.
0: 516-ban Krisztus előtt befejezték a templomot.
1: And they lived this way.
0: És utána így éltek az emberek.
1: Right up until 545 BC.
0: 545-ig Krisztus előtt.
1: That's 71 years.
0: Tehát 71 évig éltek így a városban.
1: 13 years before that.
0: 13 évvel ezelőtt.
1: 458 BC.
0: 458-ban Krisztus előtt.
1: A teacher called Ezra came to the city of Jerusalem.
0: Egy Ezrás nevű tanító jött Jeruzsálem városába.
1: He could teach the word of God.
0: Ő tudta tanítani Isten igéjét.
1: He was a passionate prayer. You read the book of Ezra.
0: Ő szenvedélyes imádkozó volt. Ha elolvassátok Ezrás könyvét, meglátjátok.
1: See the kind of man he was.
0: Nézzétek meg, hogy milyen fajta ember volt.
1: But he didn't have the apostolic anointing to change his city.
0: De nem volt rajta apostoli keret, hogy megváltoztassa a várost.
1: That could be some of you sitting here today.
0: Lehet, hogy közületek is ülnek itt ma néhányan ilyenek.
1: How he prayed for his city.
0: Ó, annyira imádkozunk a városért.
1: And how faithfully he taught the word.
0: Nagyon hűségesen tanította az igét ez az Ezrás.
1: But after 13 years in the city of Jerusalem,
0: de 13 évvel később,
1: things had not changed.
0: Jeruzsálem városában még semmi nem változott meg.
1: But there was a man called Nehemiah.
0: De aztán jött egy ember Nehémiás névvel.
1: He wasn't a religious person.
0: Nem volt vallásos.
1: He was a successful politician in the capital city of Shushan.
0: Shushanban, a politikai fővárosban.
1: And then he got news of the condition of his city Jerusalem.
0: Aztán híreket kapott városának, Jeruzsálemnek az állapotáról.
1: And you read in the book of Nehemiah what happened to him.
0: És elolvashatjátok Nehémiás könyvében, hogy mi történt vele.
1: I'm just going to mention these as quickly as I can.
0: Most ezt gyorsan próbálom megemlíteni.
1: He then went and had a look at the city.
0: Egy nap elment Nehémiás megnézni a várost.
1: And I wonder how many of you have ever really walked around your city to see what its condition is.
0: És eltűnődöm azon, hogy közületek hányan sétáltak már körbe a városukban azért, hogy felderítsék, milyen állapotban van az a város.
1: It's easy to go from house
0: könnyű elmenni otthonról a gyülekezetig, aztán a munkahelyre, aztán haza, és a gyülekezetbe, és utána soha nem látni, hogy milyen állapotban igazán a város.
1: I never forget, just after I became an American citizen, God told me to prayerfully investigate the roots of the nation of which I now become part.
0: Soha nem felejtem el, hogy röviddel azelőtt, hogy amerikai állampolgár lettem, Isten megkért arra, hogy kutassam alaposan annak az országnak a gyökereit, amelynek a
1: része lettem.
0: Nagyon sok helyre elmentem, ahol ez a nemzet megszületett, ahol a magjai el voltak vetve ennek a nemzetnek.
1: And I prayer-walked those areas. I investigated the history of
0: those. És imádkoztam ezekért a területekért, és kutattam a történetét azoknak a területeknek. helyeknek.
1: God opened amazing doors for me. I got in legally into the White House and into the Capitol by literally by a back door and spoke to people that you're not allowed to speak to.
0: Isten csodálatos módon ajtókat nyitott előttem, jogszerűen bejutottam a Fehérházba, a Kapitóliumba, és olyan emberekkel beszélhettem, akikkel törvény szerint nem lehet csak úgy beszélgetni.
1: I was entertained by some of the judges and the interns of the Supreme Court in Washington, and we sat and dialogued about the legal system.
0: A legfelsőbb bíróság komoly vezetői és bírái beszélgettek velem, és beszéltünk azzal, hogy milyen a jogi rendszerünk.
1: Then I walked a few, maybe 1 kilometer out from the tourist area into the city of Washington, and it broke my heart.
0: Aztán Washington városának abban részében is eljutottam, ami 1 kilométerre van a turisztikai terület határvonalától, és összetört a szívem, amiatt, amit ott láttam.
1: I thought this is the capital city of the greatest nation in the world, and look at the condition of this capital city.
0: És azt mondtam, hogy hát nézzük meg, ez a világ legnagyobb országának a fővárosa, és milyen állapotban van ez a főváros.
1: And I literally walked the streets weeping for what I discovered, what I could see.
0: És szó szerint sírva járkáltam a város utcáin, amiatt, amit láttam.
1: I said, God, this has got to change.
0: Azt mondtam, Istenem, ez meg fog változni.
1: He said, "Yeah, it has, and I need some people that can see it and be with me to do something about it."
0: És azt mondta, hogy igen, meg fog változni, de szükségem van néhány emberre, aki meglátja ezt a helyzetet, és fel tudom őket használni abban, hogy megváltoztassuk ezt a helyzetet.
1: You've got to really see your city.
0: Igazán meg kell látnotok tehát a városokat.
1: See your nation.
0: Meg kell látnotok a nemzeteteket, ez egy feltétel. Úgy, ahogy Isten látja azokat.
1: It's got to break your heart till you weep over it.
0: És akkor annyira össze fog törni a szívetek, hogy sírni tudtok majd
1: felettem. I remember the day God showed me the city of Bombay, 1965.
0: Emlékszem, amikor 1965-ben Isten megmutatta nekem Bombay városát.
1: And my heart broke, and I wept, and I wept, and wept over this city.
0: És összetört a szívem, és csak sírtam, és sírtam e fölött a város fölött.
1: 30 years later, it's a very different city.
0: 13 évvel később ez már egy nagyon megváltozott város.
1: It's not completely transformed.
0: Még nem teljesen alakult át.
1: Million times better than it was.
0: De már milliószor jobban néz ki, mint volt.
1: So we read how Nehemiah wept over the city.
0: Tehát elolvassuk, hogy Nehémiás hogyan sírt a város fölött.
1: Then God called him to be the man for change.
0: Aztán Isten elhívta őt arra, hogy ő legyen a változás embere.
1: And I could spend a lot of time on this, but all these points are there in the first 2 chapters of Nehemiah.
0: Mindezzel nagyon sok időt tölthetnék el, de Nehémiás első két fejezete erről szól.
1: Then he came to faith that God could use him to change his city.
0: Aztán Nehémiás hitet nyert arra nézve, hogy Isten tudja őt használni a város megváltoztatásában.
1: He said to Artaxerxes, the king, he said, let me go back to my city, Jerusalem.
0: Artaxerxesnek, a királynak, hogy hadd menjek vissza a városomba, Jeruzsálembe.
1: And I will rebuild it.
0: És újjá fogom építeni.
1: I will rebuild it.
0: Én újjá fogom építeni.
1: Because I'm nobody, but God can use a nobody like me to change my city.
0: Én nem vagyok senki, de Isten tud egy ilyen senkit használni arra, hogy megváltozzon a városom.
1: Have you come to that place yet?
0: Ti eljutottatok már idáig?
1: See, in the Bible, the minimum to change a city is 2.
0: A Bibliában az a minimális embermennyiség, ami kell egy város megváltoztatásához, az a 2.
1: It comes again and again in Scripture.
0: Ezt többször olvassuk az igében.
1: He sent them out 2 by 2.
0: Jézus kettőnként küldte ki őket.
1: He said 2 swords is enough.
0: Azt mondta Jézus, 2 kard elég.
1: He said if 2 of you agree on
0: Azt mondta, hogyha ketten egyetértenek a Földön bármi felől, akkor én meg fogom azt tenni nektek.
1: So stop looking for a mass movement.
0: Úgyhogy ne keressetek többi tömegmozgalmakat.
1: Get 2 or 3 people who've got the Nehemiah spirit, and you're going to change your city.
0: Hanem legyen 2-3 olyan emberetek, akinek a nehémiási szellem van a szívében, és akkor meg fogjátok változtatni a várost.
1: So I'll rebuild it.
0: Azt mondta Nehémiás, én újjáépítem.
1: And then God gave him a plan.
0: Aztán Isten adott neki egy tervet.
1: He gave him a time frame in which to work.
0: Megadott neki egy időszakot, hogy ez alatt dolgozzon.
1: And then he went back to his city and started to implement that plan.
0: És akkor Nehémiás elment a városába, és elkezdte megvalósítani ezt a tervet.
1: He had people coming to him from all over the city.
0: Az egész városból jöttek hozzá emberek,
1: who were leaders and specialists in certain areas.
0: Akik vezetők voltak és specialisták bizonyos területeken.
1: You see, this is the gift of the apostolic ministry.
0: Tudjátok, ez az apostoli szolgálat ajándéka.
1: It attracts other leaders of stature and is able to coordinate them so they work together as a team.
0: Más jelentős vezetőket tud magához vonzani, és azokat tudja koordinálni, hogy egy csapatként dolgozzanak együtt.
1: I've counted 68 different leaders worked with Nehemiah to rebuild the wall of the city.
0: Én 68 különböző vezetőt számoltam össze, aki Nehémiással együttműködve megépítette a város falát.
1: And they had hundreds of people working together with them.
0: És több százan dolgoztak ezekkel együtt.
1: So they had lots of workers under them.
0: Tehát sok munkás volt a vezető alá. Ez egymással is
1: együttműködtek.
0: És elismerték, hogy Nehémiás a legfőbb vezető az egészben.
1: And they had a God-given plan to rebuild the city.
0: És volt egy Istentől kapott tervük a város megépítésére.
1: Now what's so amazing is this.
0: Ami még mindig megdöbbentő, az a következő.
1: For 71 years, nobody believed anything could be done for their city.
0: Senki nem hitte, hogy bármit lehet tenni ezért a városért.
1: When Nehemiah came back,
0: amikor Nehémiás visszajött,
1: was recognized for his apostolic leadership,
0: elismerték, hogy jó az apostoli vezető,
1: and as a servant leader, organized them all to work together in God's given plan.
0: És mint szolgáló vezető összeszervezte az összes többi embert arra, hogy az Istentől kapott terv szerint együtt dolgozzanak.
1: They completed the wall in 51 days.
0: És 51 nap alatt befejezték a munkát, 51 nap alatt.
1: 51 days.
0: 51 nap alatt.
1: And the city was secure.
0: És biztonságossá vált a város.
1: Then they hung the gates.
0: Aztán fogták a kapukat.
1: The gates,
0: az vérek leültek a kapuba, beadták a kapukat, és elkezdődött a város kormányzása és irányítása.
1: Ezra was a humble man.
0: Ezrás alázatos ember volt.
1: Recognized the apostolic anointing upon Nehemiah.
0: Aki elismerte Nehémiásról levő apostoli kenetet.
1: And stepped back to let him lead because he recognized he was got an anointing that he himself did not have.
0: És visszalépett és engedte Nehémiást vezetni, mert felismerte, hogy rajta olyan kenet van, ami neki Ezrásnak nincs meg.
1: See, in many places we get to the position of having pastors, gatherings.
0: Tudjátok, nagyon sok helyen vannak ilyen pásztorok összejövetelei.
1: But there's a refusal usually to recognize any leadership.
0: De általában ezek a pásztorkörök nem ismernek el egy bizonyos vezetőt, egy vezetőt maguk fölött. És nem hajlandók alávetni magukat ennek az adott vezetőnek.
1: And we just have little pastoral charismatic committees which never actually go anywhere or do anything.
0: És vannak kis karizmatikus pásztori vezetői köreink, akik soha nagyon jól összejönnek többször, de nem végeznek el semmit.
1: There's a desperate need to recognize and give place to those who are genuinely apostolic.
0: Óriási szükség van arra, hogy felismerjük és elfogadjuk azokat, akik valóban apostoli vezetők.
1: Now here's the interesting thing.
0: Na ez az érdekes dolog.
1: God used Nehemiah apostolically to put the team together, which became the city-taking team.
0: Isten Nehémiást használta apostoli vezetőnek arra, hogy összerakja a várost meghódító csapatot.
1: 8 years after the wall was finished.
0: 8 évvel a fal befejezése után.
1: A mighty revival broke out in the city of Jerusalem.
0: Hatalmas ébredés tört ki Jeruzsálem városában.
1: With everybody weeping in repentance, so convicted by the word.
0: Mindenki teljesen meggyőzött az ige a bűneiről, és ott zokogtak megtérve.
1: Now the instrument of that revival was not Nehemiah, it was Ezra.
0: Ennek az ébredésnek az eszköze nem Nehémiás volt, hanem Ezrás.
1: See, God's got a place and a role for different individual people.
0: Tehát Istennek van egy helye, egy szerepe minden egyén számára.
1: Ezra prayed, he taught the word with no effect until apostolic order came.
0: Ezra imádkozott és tanította az igét mindenféle hatás nélkül, amíg az apostoli vezetés nem lépett a színre.
1: And under that apostolic authority which God had given to the city.
0: Aztán az apostoli vezető alatt, akit Isten adott a városnak,
1: he uses his teacher evangelist gift to teach the word, and the whole city falls in deep repentance before God and is absolutely transformed.
0: Ezrás arra használja az evangélista és tanítói kenetét, hogy hirdesse Istennek az igéjét, és az egész városban mindenki leborul Isten előtt megtérve és zokogva.
1: It wasn't Nehemiah, it was Ezra.
0: És Ezrás végezte ezt el, nem Nehémiás.
1: See how each ministry's got its place.
0: Látjátok, ahogy ezek a szolgálatok megkapják a maguk helyét.
1: All these things are written for our instruction.
0: És mindezek a dolgok, ami oktatásunkra irattak meg.
1: Especially those on whom the end of the ages.
0: Különösen azok számára, akikre eljött a korszak vége.
1: Now some of you need to cry out for an apostolic builder.
0: Némelyikteknek kiáltaniuk kell apostoli építőkért, vezetőkért.
1: But if you are an apostolic builder,
0: de hogyha ti magatok vagytok apostoli építők,
1: you need to cry out for the evangelists and the pastors and the teachers to come, so we've got a complete team.
0: Akkor azért kell imádkozzatok, hogy jöjjenek az evangélisták, a pásztorok és a tanítók, hogy együtt egy jó csapat lehessetek.
1: Because God's made it so that we need each other. None of us can do it on our own.
0: Mert Isten csinálta úgy a dolgokat, hogy szükségünk legyen egymásra, egyikünk sem végezheti el maga a
1: munkát.
0: De ez nem a bizottságoknak az egysége, amire szükség van,
1: it's the unity of proper governmental order,
0: hanem a megfelelő kormányzási rendnek az egysége,
1: which is different.
0: Ami egy másik dolog.
1: And we have to recognize the apostles, recognize the experts in different areas.
0: És fel kell ismernünk az apostolokat és a különböző területek vezetőit.
1: Each one of us builds in the front of our own house.
0: És mindannyiunknak a saját házunk előtt kell építenünk.
1: Businessmen need to build in the business world.
0: A üzletembereknek az üzleti világban kell építkezni.
1: Professors need to build in the academic world.
0: Professzoroknak az oktatási világban kell építkezniük.
1: Teachers need to build in the education world.
0: A tanítóknak is, a tudományos világban, a professzoroknak, ezeknek az iskolákban.
1: Need to build in the art world and recapture it for Jesus.
0: A művészeknek a művészetben kell építkezniük, és azt visszahódítani Krisztus számára.
1: And pastors need to build in the church.
0: Pásztoroknak pedig az egyházi világban kell építkezniük.
1: They're all building together according to the apostolic plan.
0: De mindannyian együtt építkeznek az apostoli terv szerint.
1: Then we'll see transformation of our cities.
0: És akkor látni fogjuk a városaink átalakulását.
1: Amen.
0: Amen.
1: We're seeing these things happen.
0: Már látjuk, hogy ezek a dolgok
1: megtörténnek.
0: Akkor menjünk vissza Zakariáshoz.
1: And let's begin to see what he came to teach.
0: És kezdjük meglátni, hogy mit akart tanítani, milyen tanítással jött Zakariás.
1: Come to Zechariah chapter 1.
0: Akkor a Zakariás 1-hez jöjjünk.
1: I think we better mention a problem that we've discovered.
0: Már felfedeztünk egy problémát, ezt már megemlítettük.
1: No, just let's tell the problem first.
0: Na, akkor mondjuk el a problémát először. Az angol Bibliában.
1: The chapter verses and the verses are different.
0: Másként vannak számozva a részek és a versek.
1: In the German Bible they're completely different.
0: A német Bibliában egészen másképp van, mint az angolban.
1: I don't know what it is in any other Bible that you may be
0: És
1: using.
0: Nem tudom, hogy a ti bibliáitokban hogy vannak ezek a dolgok.
1: So we're going to do our best to sort of sort out this problem.
0: Tehát a lehető legtöbbet meg fogjuk tenni, amit tehetünk azért, hogy ezt a problémát áthidaljuk.
1: And so God makes the promise.
0: Tehát Isten ígéretet tesz.
1: It's verse 17 in the English Bible.
0: Az angol Bibliában a 17. versben.
1: It's the last verse of chapter 1 in the German Bible.
0: A német Bibliában.
1: If you have a Hungarian Bible, you are on your own.
0: Tehát a magyar Bibliában döntsétek el, hogy hol van. A német Bibliában az első fejezet
1: vége. Out, because we don't know where it is.
0: Na majd meglátjuk. Tehát Zakariás 1:17 valószínűleg.
1: This is the promise I want to see.
0: Ez az a ígéret, ami elhangzott.
1: God first of all promises to rebuild Jerusalem.
0: Isten először is azt ígéri meg, hogy újjáépíti Jeruzsálemet.
1: But Zechariah was seeing spiritually what that meant.
0: De Zakariás meglátta, hogy mit jelent ez szellemileg.
1: The prophesying of Haggai.
0: Agéus profétálása.
1: The apostolic gift of Nehemiah physically made it happen.
0: És Nehémiás apostoli ajándéka fizikailag megvalósította ezt a tervet.
1: But Zechariah was seeing something much more powerful and something much bigger.
0: De Zakariás valami sokkal erőteljesebb és nagyobb volumenű dolgot látott.
1: He wasn't seeing a physical temple, he was seeing the spiritual temple that it represented.
0: Hanem azt a szellemi templomot látta, amit a fizikai templom ábrázolt.
1: He wasn't seeing the physical city of Jerusalem, he was seeing the spiritual city of Jerusalem, which it represented.
0: Nem Jeruzsálem fizikai városát látta, hanem Jeruzsálem szellemi városát, amit a fizikai város képviselt.
1: And I want us to learn these spiritual allegories because they teach us how to change our cities today.
0: És szeretném, hogyha megtanulnánk a szellemi hasonlatokat és képeket itt, mert ezek megmutatják, hogyan tudjuk a városainkat megváltoztatni.
1: Because by the end of the sessions today, we're going to see that we're all called to work together to build heavenly Jerusalem.
0: Mert a mai tanítás végére meg fogjuk látni, hogy mindannyiunkat arra hívott el Isten, hogy a mennyei Jeruzsálemet építsük meg.
1: Now that isn't going to happen one day when Jesus comes at his return.
0: Ez nem azon az egy napon fog megtörténni, amikor Jézus visszatér.
1: I'm going to show you from scripture that city already exists.
0: Meg fogom mutatni nektek az igéből, hogy ez a mennyei Jeruzsálem már létezik.
1: And my job and your job is to build heavenly Jerusalem over whatever city we happen to represent.
0: És a mi dolgunk az, hogy megépítsük a mennyei Jeruzsálemet bármely olyan város fölött, amit képviselünk itt ezen a konferencián.
1: If we build heavenly Jerusalem over the city of San Antonio, Texas.
0: Hogyha Texasban San Antonio fölött megépítjük a mennyei Jeruzsálemet,
1: then that heavenly city will totally transform the heavenly realm and the
0: akkor ez a mennyei város teljesen meg fogja változtatni a levegőbeli világot és a légkört a városunk fölött.
1: Once that city is built in the heavenly,
0: miután ez a város megépül a levegő égben,
1: it imposes the pattern of that city over the city that it's being built over.
0: Rányomja ennek a szellemi városnak a képét az alatta a földön álló valóságos városra.
1: So the physical city,
0: tehát a fizikai város
1: changes to get in line with the heavenly pattern that's being built over it.
0: Összhangba kerüljön azzal a mennyei mintával, ami fölé föl van építve.
1: And that's what Abraham saw.
0: Ezt látta Ábrahám.
1: That's what Jesus saw and spoke about.
0: Jézus is erről beszélt.
1: That's what Zechariah saw.
0: Ezt látta Zakariás.
1: And they saw that, and of course the Apostle Paul speaks of it very clearly in several places.
0: Természetesen Pál apostol nagyon világosan beszél erről több helyen.
1: And we're going to see that as a very vital, powerful part of the Melchizedek.
0: És meg fogjuk látni, hogy ez a melchizedeki papságnak, ami Biblia szerinti, ez egy nagyon fontos szerepe is.
1: And that's how Zechariah introduces the subject.
0: És Zakariás is így vezeti be ezt a témát.
1: And as we're going to see tomorrow, this is also the burden of the book of Hebrews.
0: És ahogy meglátjuk majd holnap, a zsidó levélben is ez a teher van benne, ez van rajta.
1: It was that revelation that transformed Europe around about the AD 100.
0: Krisztus után 100 körül egész Európát ez a kinyilatkoztatás változtatta meg.
1: And if we build that city again in the years 2005 through 10, we're going to see the same powerful transformation.
0: És hogyha mi is megépítjük ezt a szellemi várost 2005 és 2010 között, akkor ugyanezt az erőteljes átalakulást fogjuk látni.
1: So let's ask God to give us revelation and understanding.
0: Tehát kérjük Istent, hogy adjon nekünk kinyilatkoztatást és megértést.
1: All right. Come to verse 17.
0: Tehát 17. vers.
1: It's the same in both Bibles here.
0: Itt a Bibliákban ugyanaz.
1: This is the Lord of hosts.
0: Ezt mondja a seregeknek ura.
1: My cities shall again spread out through prosperity.
0: Bővelkedni fognak még városaim a jóban.
1: The Lord will again comfort Zion and will again choose Jerusalem.
0: Mert megvigasztalja még az Úr a Siont és magáévá fogadja még Jeruzsálemet.
1: In many scriptures there's a promise.
0: Sok igében van egy ígéret.
1: That God's going to bring the powerful end-time harvest by the restoration of the cities.
0: Arról, hogy Isten az utolsó idők hatalmas aratását az városok helyreállításán keresztül fogja megvalósítani.
1: Isaiah 58, Isaiah 61,
0: és 61, nagyon jó példák
1: erre. He promises to restore our cities.
0: Isten megígéri, hogy helyreállítja a városainkat.
1: The ruins of many generations.
0: A sok nemzedék óta tartó romokat.
1: I'm totally convinced that God will not be able to send Jesus until that work is completed.
0: És teljesen meg vagyok arról győződve, hogy Isten nem tudja visszaküldeni Jézust addig, amíg ez a munka el is végezve.
1: There will not come a coming of our Lord Jesus until there's been a powerful transformation of our city.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus nem fog visszajönni, amíg a városaink erőteljes módon át nem alakulnak.
1: It's part of the restoration of all things which Peter spoke about in Acts chapter 3.
0: Ez minden dolgok helyreállításának a része, amiről Péter beszélt az Apcsel 3-ban.
1: And we've got the calling and we've got the job to do it.
0: Tehát, és miénk az a feladat, hogy ezt elvégezzük.
1: Amen. Thank you. Amen. All right, so that's where we're going.
0: Tehát erre felé tartunk.
1: Right, then, having made that statement, then Zechariah gets a series of visions and revelations.
0: Miután leszögezte ezt a tényt, Zakariás kap egy sor látomást és kinyilatkoztatást.
1: Now, in the next verse, verse 18 in the English Bible, it's verse 1 of chapter 2 in the Jewish.
0: A következő versben, Zakariás 1:18-ban.
1: This phrase comes again and again.
0: Újra és újra jön ez a kifejezés.
1: Then I raised my eyes and I looked.
0: Majd felemelém szemeimet és láttam.
1: That's what many of us have got to do.
0: Sokan ezt fogjuk tenni.
1: You see, when I was in the city of Bombay in 1965.
0: Tudjátok, amikor 1965-ben Bombayban voltam.
1: All I could see was demons and the power of the demonic and the total backslidden hopelessness of the church.
0: Csak démonokat és démoni erőket láttam és a teljes reménytelen visszaesését láttam az egyháznak.
1: The church that I took over was a Baptist church with 5 people in it.
0: Én egy 5 tagú baptista gyülekezetet vettem át, amikor oda mentem.
1: None of them was saved.
0: És egyik embernek sem volt üdvössége ebben a gyülekezetben.
1: There was a tight, legal-bound brethren assembly of about 100 people.
0: Volt egy testvérgyülekezet, kb. 100 taggal, akik nagyon törvénykezők és megkötözöttek voltak.
1: These all came from Kerala and they were a little insulated bunch that had no impact on the city whatsoever.
0: Egy kis értelmiségi társaság volt, akik semmi módon nem hatottak a városra.
1: And I walked the streets of Bombay and all I could see was the power and authority and darkness of Satan's kingdom.
0: És ott jártam Bombay utcáin, és csak a Sátán királyságának az erejét, és a sötétségét, és a hatalmát láttam.
1: In my desperation, along with a few other people, we were baptized in the Holy Spirit.
0: És nagyon kétségbe voltunk esve, és néhányat magammal bemerültünk Szent Szellembe ebben a helyzetben.
1: And then God said the same thing to me.
0: És utána Isten ugyanezt mondta nekem.
1: He said, lift up your eyes and
0: look. Azt mondta, emeld fel a szemeidet és nézd.
1: And I stopped looking at the devil and I started looking at Jesus.
0: És akkor abba hagytam azt, hogy az ördögre néztem, és elkezdtem Jézusra nézni.
1: I didn't have a vision.
0: Nem volt látomásom.
1: But I had such a powerful revelation of the word. I just became alive to the glory and power and authority of the risen Christ.
0: De annyira megértettem kinyilatkoztatásként az igét, hogy teljesen új látásom és erőm és életem lett attól, hogy a feltámadott Krisztus erejét, hatalmát, életét megláttam. Dicsőségét.
1: And the words of David came alive to me.
0: És Dávid szavai elevenedtek meg a számomra.
1: He was looking at Goliath.
0: Amikor ő Góliátra nézett.
1: Everybody else was in depression. He was so big and so powerful.
0: Mindenki más teljesen depressziós volt, mert ez a Góliát olyan hatalmas és olyan erős.
1: Please do that again.
0: Hogy ezt még egyszer legyen szíves a tolmás megcsinálni. Jó, kifejezte, hogy milyen nagy volt ez a Góliát.
1: David's response.
0: És Dávid úgy reagált erre.
1: Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?
0: Ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét?
1: And God said, there's a man after my heart.
0: És Isten azt mondta, ez egy én szívem szerint való
1: like
0: ember.
1: That sort of talk.
0: Szeretem az ilyen beszédet.
1: It's the language of the Melchizedek priesthood.
0: Ez a Melchizedeki papságnak a szövege.
1: When Abraham slaughtered the 4 kings.
0: Amikor Ábrahám megölte a 4 királyt.
1: Jesus as Melchizedek.
0: Jézus mint Melchizedek.
1: He said, I've got to go and bless that guy.
0: Azt mondta, megyek is, megáldom ezt az embert.
1: Abraham, well done.
0: Ábrahám, nagyon jól csináltad.
1: See, that's the spirit of the Melchizedek priesthood.
0: Tehát ez a Melchizedeki papság szelleme.
1: Amen. It's got to get into our spirit.
0: Akkor jöjjön be ez a mi
1: szellemünkbe is.
0: Azon a napon az én szellemembe is bejött ez.
1: And I became indignant that these foul spirits should walk around Bombay as if they owned it.
0: És nagyon megharagudtam azért, hogy ezek a gonosz szellemek úgy járkálnak Bombayban, mint hogy az övék lenne a város.
1: And all these beautiful people should be held captive by those foul spirits.
0: Én mindezeket a csodálatos embereket fogságban tartják ezek a szennyes szellemek.
1: The Spirit of God gave me an invitation.
0: És Isten szelleme meghívott engem valamire.
1: He said, "Would you like to work with me to glorify the name of Jesus?"
0: Azt mondta, szeretnél velem együttműködni abban, hogy megdicsőítsük Jézus nevét.
1: And put all these foul demons under His feet where they belong.
0: És Jézus lába alá tegyük mindezeket a piszkos szellemeket, ahol a helyük van.
1: And I said, "Yes, Lord."
0: És azt mondtam, igen, Uram, megteszem.
1: I said, "I'm not much."
0: Azt mondtam, én nem vagyok túl nagy sok.
1: He said, "I don't need much."
0: Nincs szükségem sokra, azt mondta Isten.
1: He said, all I want is your willing, obedient humanity.
0: Azt mondta, én csak a te engedelmes és hajlandó emberi lényedet akarom.
1: The rest is up to me.
0: A többi az én dolgom.
1: So I said, Lord, I'm yours.
0: Azt mondtam, Uram, a tiéd vagyok.
1: And that's how it all began.
0: És így kezdődött az egész.
1: He lifted up his eyes and he looked.
0: Zakariás felemelte a szemeit és nézett.
1: And you'll find this phrase comes again and again.
0: És látjuk, hogy újra és újra jön ez a kifejezés ebben a könyvben.
1: You'll find every one of these great men who was a friend of God.
0: Mindezekről a nagy emberekről, akik Isten barátai voltak, ezt találjuk.
1: They became intimate with God.
0: Bensőséges kapcsolatuk volt Istennel.
1: And then, as by intimacy with God,
0: aztán ezáltal a bensőséges kapcsolat által,
1: the warrior heart of God came into their spirit.
0: Isten harcos szíve bejött az ő szellemükbe.
1: And they all became warriors.
0: És mindannyian harcosok lettek.
1: You see, if we have the right kind of intimacy with God,
0: tudjátok,
1: we don't want to go and become a nun in a nunnery. Listen to me.
0: Hogyha megfelelő a bensőséges kapcsolatunk Istennel, akkor mi nem egy zárdába akarunk vonulni, mint apácák.
1: There's a move in the spirit realm that we've got to be very careful.
0: Van a szellemi szinten egy olyan hangulat vagy állapot, amire nagyon vigyáznunk kell.
1: Let's flee away and just be with the Lord.
0: Hogy meneküljünk el, és legyünk csak az Úrral. És élvezzük az ő jelenlétét. Ez a végső elhívásunk, hogy imádjuk őt, és vele legyünk.
1: Which sounds wonderful.
0: Ami csodálatosan hangzik.
1: But my Bible shows me that everyone who got intimate with God.
0: De az én Bibliámból az derül ki, hogy bárki, aki bensőséges kapcsolatba került Istennel,
1: they received his life,
0: megkapta az ő életét,
1: they received his warring spirit,
0: és megkapta az ő harcos szellemét.
1: And then they became his warrior instruments to change the situation.
0: És utána Isten harcos eszközei lettek arra, hogy megváltoztassanak helyzeteket.
1: You go through the list.
0: Menjünk végig a listán.
1: Abraham. Then you get Moses.
0: Aztán Mózes.
1: Joshua.
0: Aztán Józsué.
1: David.
0: Aztán Dávid.
1: Gideon, everyone.
0: Gedeon és mindegyik.
1: As warrior men and women.
0: Végül mindannyian harcosak lettek, akik Istennel bensőséges kapcsolatban voltak, de egy bizonyos céllal.
1: And so when we lift up our eyes and look.
0: Tehát amikor mi felemeljük a szemünket és nézünk,
1: we're going to be motivated the same way.
0: Akkor ugyanígy fog minket Isten is serkenteni.
1: It's just 12 o'clock.
0: Még csak 12 óra van.
1: We're going to break here for the next session.
0: Most akkor lesz egy szünet, és akkor utána lesz tanítás. Isten áldjon meg titeket.

0: Elhangzott Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának negyedik része.
1: Ez volt a Hitünk Alapjai.
2: Hitünk Alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
2: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának 8. részét hallhatják.
4: Well, I'm going to speak for about 30 minutes.
5: Körülbelül 30 percet még szeretnék beszélni.
4: And I want to just press two things home, then we're going to do all that moving.
5: Szeretném, hogyha a két dolog még úgy igazán eljutna hozzátok, aztán tényleg megmozgatunk mindent.
4: And then we'll move into a time of ministry.
5: És akkor szolgálat lesz, ima szolgálat.
4: First of all, come with me to Psalm 139.
5: Mindenek előtt a 139. Zsoltár.
4: This was a psalm written by David towards the end of his ministry.
5: Dávid ezt a zsoltárt a szolgálata vége felé írta.
4: Now, sometime much earlier he wrote Psalm 51.
5: Az 51. zsoltárt sokkal korábban írta.
4: That's when he was in deep contrition, deep sorrow and repentance over his sin against Uriah the Hittite and against Bathsheba.
5: Ez azt akkor írta, amikor nagyon mély összetörtségben és bűnbánatban volt a hitteus Uriás és a felesége Becsabé ellen elkövetett bűne miatt.
4: It was a terrible thing which he did.
5: Szörnyű dolgot tett akkor.
4: But because there was deep and genuine repentance, God completely restored him.
5: De mivel mély és igazi bűnbánat volt benne, ezért Isten helyreállította őt.
4: Now Uriah was one of his own mighty men.
5: Uriás az ő saját hőseinek az egyike volt.
4: And the amazing thing is that when he deeply repented,
5: és az a döbbenetes dolog, hogy amikor mély bűnbánatot tartott Dávid,
4: they received him back.
5: Visszafogadták őt.
4: And they were loyal to him for the rest of his life.
5: És élete hátralevő részében hűségesek voltak hozzá ezek a hősök.
4: And that's an amazing thing.
5: Ez egy megdöbbentő dolog, nem?
4: Would you agree with me that we tend to split too quickly?
5: Egyetértetek velem, hogy hajlamosak vagyunk túl gyorsan szakadni.
4: We're much more judgmental than God.
5: Sokkal ítélkezőbbek vagyunk, mint Isten.
4: And even though we may forgive them, we won't trust them again.
5: És noha megbocsátunk a másiknak, nem fogunk többé bízni benne.
4: And we've got to learn those lessons.
5: Meg kell tanulnunk ezeket a leckéket.
4: But this brought a new brokenness in David.
5: De ez Dávidban egy új összetörtséget hozott az életében.
4: Which he deeply expresses in Psalm 139.
5: Amit a 139. zsoltárban mélységesen kifejez.
4: We read the first few verses.
5: Az első néhány verset fogjuk elolvasni.
4: O Lord, you've searched me and you know me.
5: Uram, megvizsgáltál engem és ismersz.
4: You know my sitting down, you know my rising up.
5: Ismered ülésemet és felkelésemet.
4: You understand my thoughts afar off.
5: Messziről érted gondolatomat.
4: You comprehend my path and my lying down.
5: Járásomra és fekvésemre ügyelsz.
4: You are acquainted with all my ways, for there is not a word on my tongue. Behold, O Lord, that you know it altogether.
5: Minden utamat jól tudod, hiszen mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram.
4: You've hedged me behind and before, and laid your hand upon me.
5: Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet.
4: Such knowledge is too wonderful for me.
5: Csodálatos, túl csodálatos előttem a tudás.
4: It's high, I cannot attain to it.
5: Magasságos, nem érthetem azt.
4: Where can I go from your spirit? So it goes on like this.
5: Hova mehetnék a szellemed elől, és utána így folytatódik.
4: What I want you to see is that David's discovered that everything about him is totally known to God.
5: Azt szeretném, hogy észrevegyétek mindezekből, hogy Dávid tudta, hogy Isten mindent tud az ő lényéről és őróla.
4: But it doesn't terrify him anymore.
5: De ez már nem volt rémisztő a számára.
4: He's absolutely thrilled that God knows him so completely.
5: Nem teljesen lelkes, amiatt, hogy Isten őt teljesen alaposan ismeri.
4: If I think something, you know what I've just thought.
5: Hogyha gondolok valamire, te már tudod, mire gondoltam.
4: If I say something, you know exactly what I've said and what was the reason, what was really in my heart when I said it.
5: Hogyha mondok valamit, te már tudod, hogy mit mondtam, és azt is tudod, hogy miért mondtam, mi volt a szívemben.
4: Now I've experienced the incredible power of your love and the length and depth of your forgiveness, I'm no longer afraid of you.
5: Most már átéltem a te szeretetednek a hatalmas mélységét, és a te bűnbocsánatodnak a hosszúságos és szélességét, és most már nem félek tőled.
4: Now come to verse 13.
5: 13. vers.
4: You formed my inward parts.
5: Te alkottad a belső részeimet.
4: I want to translate this literally. You wove me together in my mother's womb. You
5: Szeretném
4: put me together in my mother's womb.
5: Szó szerint fordítani, hogy te szőttél engem össze anyám méhében.
4: I will praise you.
5: Magasztallak, dicsérlek.
4: For I am fearfully and wonderfully made.
5: Mert félelemmel és csodálatos módon alkottál meg.
4: Marvelous are your works, And that my soul knows right well.
5: Csodálatosakat a cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem.
4: Now, you see, he's totally delivered from every particle of self-hate.
5: Dávid meg szabadult az öngyűlölet minden szemcséjétől.
4: He's come to realize what an amazing creation he is, and that God planned it and personally built him the way that he wanted him, and he's just overwhelmed with it.
5: Dávid pontosan tudja, hogy önmagáról, hogy ő milyen csodálatos teremtmény, tudja, hogy Isten olyannak tervezte őt, amilyen lett, teljesen lehengerli ez az ismeret, és tudja, hogy Isten személyesen formálta őt meg.
4: And when you really experience the power of sanctification to purify your spirit and your soul.
5: És amikor igazán átélitek a megszentelődésnek az erejét, ami meg tudja tisztítani a szellemeteket és a lelketeket.
4: You come to a realization that you are uniquely and wonderfully made, and you stop trying to want to be somebody else.
5: Akkor rájöttök arra, hogy milyen csodálatosan és milyen egyedi módon alkotott meg titeket Isten, és akkor már nem akartok mások lenni, mint vagytok.
4: Self-hate is the biggest insult to God's creative handiwork. Amen.
5: Az öngyűlölet a legrondább sértés Isten kezemunkája ellen.
4: Just read on.
5: Csak olvassuk tovább.
4: My bones were not hidden, my skeleton and the exact length and size of it was not hidden from you.
5: Az én csontjaim, az én csontvázam, annak a méretei, hosszúsága, szélessége nem volt rejtve előtted.
4: When you I was skillfully wrought in the lowest parts of the earth.
5: Gondosan alkottál meg a föld mélységeiben.
4: Your eyes saw my substance being yet unformed.
5: A te szemeid látták az én anyagomat, az anyagját a testemnek, ami még nem volt kiformálva.
4: And in your book they were all written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them.
5: És a könyvedben mind be voltak írva az én életem napjai, amelyek még nem is léteztek.
4: Now you're not just another blob out of a man-making machine. You are uniquely and wonderfully made, and God's broke the mold, and he's never going to make anybody again like you.
5: Ti nem egy ilyen embercsináló gépsornak az újabb gyártmányai vagytok, hanem Isten egyedileg és csodálatosan alkotott meg titeket.
4: He wanted one just like you.
5: Akart olyan embert, amilyen pont te vagy.
4: And he didn't ever want again another one like you, because he wanted you to be a unique expression of his glorious creative handiwork.
5: És soha többé nem akar még egy ugyanolyat, amilyen te vagy, mert te egy egyedi kifejezése vagy az ő dicsőséges kezem munkájának.
4: So stop grumbling about the gifts you haven't got and praise God for the qualities that you have got.
5: Tehát ne panaszkodj tovább azok miatt, az ajándékok miatt, amelyek nincsenek benned, hanem dicsérd Istent azokért a vonásokért, amiket belé.
4: You're complete, you're perfectly made.
5: De teljes vagy, tökéletesen vagy megalkotva.
4: And what's more, before the world was created, he designed your life, every day of it, and every day's got a purpose.
5: Sőt, mielőtt a világot megteremtette volna, Isten már eltervezte a te életednek minden napját, és minden egyes napnak volt egy célja.
4: Now David's got this revelation.
5: Dávid megkapta ezt a kijelentést.
4: And he said, such knowledge is too wonderful for me.
5: És azt mondja, hogy ezt tudni túl csodálatos a számomra.
4: I'm fearfully and wonderfully made. Lord, have you ever stood in the mirror and said, God, you did a great job when you made me?
5: Csodálatosan és félelemmel alkottál engem. Előfordult már, hogy odaálltál a tükör elé, és azt mondtad, hogy Uram, csodálatosat alkottál bennem.
4: I like me the way I am.
5: Nagyon tetszem magamnak, így, ahogy vagyok.
4: Amen. And start to get to love yourself.
5: Kezdjétek el szeretni magatokat, kedvelni magatokat.
4: And rejoice in the uniqueness, because you know if you've got many children as a parents, they're all different and they all delight you in different ways. Amen.
5: És tudjátok és ismerjétek a csodálatos egyedülállóságotokat, mert hogyha szülők vagytok és van több gyereketek, akkor mindegyik gyerek más menni, és ti mindegyik gyerekben más szerettek.
4: Now get this deep in your spirit.
5: Ez mélyen menjen be a szellemetekbe.
4: And that before the world was created, he designed every day of your life, planned it, and there's a purpose in God for every day that you live.
5: És Isten mielőtt még a világot megteremtette volna, már eltervezte az életetek minden napját, és minden naphoz tervezett egy célt.
4: And total success. You cannot be more successful than this. This is total success.
5: Az a teljes siker, aminél nem lehettek sikeresebbek.
4: To be what God created you to be.
5: Hogyha az vagy, aminek Isten teremtett téged.
4: And to do what he created you to do every day of your life. That's 100% success.
5: És életed minden napján pont azt teszed, amit ő arra a napra eltervezett a számodra. Ez a tökéletes siker.
4: Don't try and be like anybody else. Just enjoy being you.
5: Ne próbálj olyan lenni, mint valaki más, hanem élvezd azt, hogy te vagy.
4: Look in the mirror and say, you did a great job.
5: És nézz a tükörbe és mondd azt, hogy Istenem, nagyon jó munkát végeztél.
4: I really like me. I like the way you made me.
5: Tényleg nagyon tetszem magamnak, nagyon tetszik, amit csináltál bennem.
4: And let God fill you with your self-worth in a wholesome, healthy way.
5: És egy nagyon egészséges módon Isten töltsön be téged helyes önértékeléssel.
4: And then say, well, my purpose is do the will of God every day.
5: És utána mondta, hogy igen, látom már mi a célom, hogy Isten akaratát tegyem minden nap.
4: And I cannot be more successful.
5: És ennél én nem is lehetek sikeresebb, mint ha ezt megteszem.
4: Now, I could go on and on. This is a fantastic psalm.
5: Folytathatnám még ezt, ez egy fantasztikus zsoltár.
4: And then you come to the end of the psalm.
5: És utána a zsoltár végén.
4: See, I want you to see the way and the reason that David's saying this.
5: Szeretném, hogyha látnátok, hogy hogyan és miért úgy mondta Dávid mindezt, ahogy.
4: He's saying, search me, O God.
5: Azt mondja, vizsgálj meg engem, ó Isten.
4: Know my heart.
5: Ismerd meg a szívemet.
4: Test me.
5: Próbálj meg engem.
4: Know my anxieties.
5: Ismerd meg az én szorongásaimat.
4: And see if there is any wicked way in me.
5: És lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja.
4: Because if some little things crept in to spoil your perfect handiwork, let's get it out.
5: Mert hogyha valami belém szivárgott volna, ami elrontja a tökéletes kezed munkáját, akkor én meg akarok attól szabadulni.
4: Twice in Romans 7, Paul says this. Twice in Romans 7.
5: A Róma 7-ben kétszer mondja Pál.
4: Paul says this.
5: Ezt mondja.
4: When I do the things that I don't want to do.
5: Amikor azokat a dolgokat teszem, amiket nem akarok.
4: And don't do the things that I want to do.
5: És azokat nem teszem, amiket akarok.
4: It is not me.
5: Akkor nem én vagyok ez.
4: It is not me.
5: Nem én teszem ezt.
4: It is sin dwelling in me.
5: Hanem a bennem lakozó bűn.
4: Well, sin is like a cancerous tumor that's temporarily attached to the perfection which God created you to be.
5: A bűn az olyan, mint egy rákos daganat, ami ideiglenesen oda csapódott ahhoz a tökéletes műhöz, amivé Isten téged teremtett.
4: And by the power of his spirit.
5: És Isten szellemén által.
4: And his word.
5: És az ő szava által.
4: Like a sword.
5: Ami olyan, mint egy kard. Sutty.
4: He can cut it off and you're absolutely free without any remaining cells to poison you in the future. Hallelujah.
5: És akkor ezt levághatja rólad, és akkor a jövőre tekintve már nincs benned semmi olyan romlott sejt, ami újra burjázzon benned.
4: So sin is a temporary aberration of the perfection which God created you to be.
5: Tehát a bűn az egy ideiglenes, időleges eltorzítása annak a tökéletes valaminek, aminek téged Isten alkotott.
4: And it's easily removed.
5: Könnyű elmozdítani, elvenni.
4: And it leaves no damage behind when it is removed.
5: És amikor eltávolítják, akkor nem marad semmi káros utóhatás benned.
4: So then you start to joyfully cooperate with God with anything that's remaining of that contamination which is not really you.
5: És aztán örömmel együttműködt Istennek minden Istennel, minden olyan romlasztó és megrontó hatásnak az elmozdításában, ami árt a te tökéletes teremtettségednek.
4: So God searching you to see if there's any little thing left is not a terror, it's a joy to you.
5: És akkor, amikor Isten vizsgál téged, hogy megtalálja azokat a pici szemcséket még benned, amik a bűnből, az ártásból maradtak, ez téged nem ijeszt meg, hanem öröm a számodra.
4: And if you lovingly receive him,
5: és hogyha szeretettel befogadod őt,
4: he'll start putting his finger on any little spot in the spirit, the soul or the body that's not truly sanctified and holy.
5: Akkor ő elkezdi rátenni az ujját a szellemedben, a lelkedben és a testedben minden egyes olyan pontra, ami még nem teljesen szent, illetve megszentelt.
4: Not to condemn you.
5: Nem azért, hogy kárhoztasson,
4: but to remove it.
5: Hanem hogy eltávolítsa ezt a bajt onnan.
4: And by the power of his grace, it's a done thing.
5: És az ő kegyelmének az erejével hirtelen már meg is történik.
4: So don't be afraid of the sanctifying process. It's an absolute glorious purpose and it's an ever increasing joy as you see it work.
5: Tehát ne félj a megszentelődési folyamattól, hiszen ez egy dicsőséges dolog és egy nagyon örömteli dolog ennek minden lépése, hogy zajlik.
4: So say, Lord, please search me. Put your hand on me.
5: Tehát mondd, hogy Uram, kérlek, vizsgálj meg engem, tedd rám a kezedet.
4: I'm not scared of you anymore. I know you're not here to punish me.
5: Már nem félek tőled, hiszen tudom, hogy nem büntetni akarsz.
4: You're here to totally set me free from any contamination of the perfection in which you originally created me.
5: Hanem azért vagy itt, hogy megtisztíts engem minden olyan beszennyező hatástól, ami beszennyezi azt az eredeti tökéletes lényt, akivé teremtettél engem.
4: If there's any part of my life which is not of God, but still contaminated by the devil, let's have it off. Let's have it out in Jesus' name.
5: És hogyha van még valami az életemben, ami nem tőled van, Istenem, hanem a sátánnak a beszennyező munkájától, akkor szabaduljunk meg tőle, vessük le.
4: And he will do that.
5: És akkor Isten megteszi ezt.
4: Spirit, soul and body.
5: A szellemedben és a lelkedben és a testedben
4: is. It's not a terrifying, it's a wonderful experience.
5: És akkor ez már nem rémisztő, hanem csodálatos átélés.
4: It's not to condemn, it's to restore you to the pristine purity in which he conceived you in his spirit before you ever became physical.
5: Nem a büntetés ennek a célja, hanem az, hogy helyreállítson téged ugyanarra a papi tisztaságra, ami a tiéd volt, mielőtt testé lettél volna, amikor még csak szellemben léteztél.
4: So just get the message of Psalm 39 in you.
5: Tehát a 139. Zsoltár üzenete mélyedjen le bennetek a szellemetekben.
4: Come to love yourself as he loves you.
5: Kezdjétek szeretni magatokat úgy, ahogy Isten szeret titeket.
4: Get your total self-worth back, undamaged and corrupted by the devil.
5: Sértetlenül és az ördög megrontásai nélkül menjen vissza belétek a helyes önértékelés.
4: I say, oh, I love the way he preaches. Let me try and imitate him.
5: Régebben voltam úgy, hogy nagyon tetszett, ahogy valaki más prédikált, és megpróbáltam utánozni.
4: He says, no, I don't want you to be like him. I want you to be like you. I've created you to express me in a way that nobody else can.
5: De Isten azt mondta, hogy én nem azt akarom, hogy úgy prédikálja, hogy valaki más, hanem azt akarom, hogy önmagad legyél, és úgy fejezd ki engem, ahogy senki más nem tud kifejezni.
4: So now I absolutely love being myself.
5: Tehát most már teljesen oda vagyok azért, hogy önmagam lehetek.
4: But I do pray. Amen. I love being me.
5: Nagyon szeretek én lenni.
4: And at the same time I'm saying, Lord, well, if there's any little aberration somewhere that I'm not yet aware of, put your finger on it, because you will turn that darkness into light. It won't hurt me. It will increase my joy in your presence.
5: És az, hogyha ezt megteszed, kérlek téged arra, hogy minden torzulást, ami esetleg még van bennem, arra tedd rá a kezedet, és azt távolítsd el belőlem, és ezt nem azért fogod tenni, hogy bánts engem ezzel, vagy sérülést okoz, hanem hogy tökéletesebbé legyek.
4: Amen. Now here's the second thing.
5: Ez a második dolog.
4: I want to spend just a few moments on this. We could take several hours, but I want to put the seed at least in you.
5: Ezzel több órát eltölthetnék, de csak pár percet töltök el a témával, mert ennek a magját szeretném belétek elvetni.
4: You find that joined together again and again and again with the subject of holiness is the word righteousness.
5: Többször találjuk azt, hogy a szentséget összekötik az igaz állapot, az igazságosság, igazság szóval.
4: It's the foundation of the kingdom. Amen.
5: Ami a királyságnak az alapja, ez az igaz állapot.
4: It's the absolute ultimate foundation of who God is.
5: Ez a teljes és abszolút legvégső alapja Isten lényének.
4: And it's the word we've got to understand.
5: Meg kell értenünk, mit jelent az igaz állapot.
4: Now, let me just give you a definition of what righteousness means.
5: Elmondom nektek, mi a meghatározás ennek a fogalomnak.
4: It means to be absolutely right before some standard of measurement.
5: Azt jelenti, hogy teljesen megfelelni egy adott mércének.
4: Let me give you an illustration.
5: Mondok egy példát.
4: Supposing there's some factory in Székesfehérvár turning out parts, you know, for an automobile.
5: Mondjuk Székesfehérváron van egy autó alkatrészgyár.
4: It's making pistons to go into, you know, the cylinders for a car.
5: Ami azt a csövet gyártja például, ami utána hengerekhez megy az
4: Now,
5: autóban.
4: There are very precise limits set for those parts.
5: Nagyon konkrét méreteknek kell megfelelniük ezeknek az alkatrészeknek.
4: They have to be, let me say, they have to be 237 millimeters. Plus or minus 0.001 millimeter.
5: Mondjuk 237 milliméter átmérőjének kell lenni, és 0,007 ezred milliméterrel térhet el ettől a mérettől a végtermék.
4: They've got to be 227 millimeters.
5: Tehát mondjuk 200, mondjuk 27 milliméter.
4: 226.5. They're not right. They're not righteous.
5: Hogyha már 226.5 milliméter csupán, akkor már nem igaz az az alkatrész.
4: If they're 227.5. They're rejected. They're not righteous.
5: Hogyha 227.5, akkor már megint elutasítják, kidobják, mert már nem igaz.
4: Now that's what the word means.
5: Tehát ezt jelenti ez a szó.
4: Now in the British, in the Queen has her own personal guards brigade. You know, these guys that wear the big helmets and the red tunics and walk around, you know, on parade at Buckingham Palace. You know these guys.
5: Tudjátok, a Nagy-Britanniában van a királynőnek, ez a királyi testőrsége, akik ugye ilyen fekete kucsmákban és piros egyenruhánkban járkálnak, masíroznak ott a Buckingham Palota előtt, ismeritek őket?
4: Now, if you want to be a guardsman,
5: hogyha az ember ebbe az őrségbe be akar tartozni,
4: I can't exactly remember what it would be in meters, but let's say you've got to be 1.85 meters or higher, otherwise you cannot be a guardsman.
5: Mondjuk legalább 187 centinek kell lenni az illetőnek, aki az őrségbe bekerülhet.
4: So you enroll, I want to be a guardsman.
5: Tehát, hogyha mész a besorolásra, hogy én az őrség tagja akarok
4: the
5: lenni.
4: First thing they'll do is to get a measure.
5: Az első dolguk az a bizottságban, hogy megmérnek a magasságot. Neked megfelelő, te is megfelelő leszel a magasságot.
4: Stand to attention, sir!
5: Tehát odaállsz, megmérik a magasságodat.
4: Okay, you can be a guardsman.
5: Rendben, akkor mehetsz az őrségbe.
4: Next man.
5: Akkor
4: stand
5: a következő ember. Vigyelj!
4: No, you're no good.
5: Nem, te nem vagy megfelelő.
4: See, you can't be a guardsman. You've not come up to the measure.
5: Tehát nem lehetsz az őrség tagja, mert nem éred el a lécet.
4: And you're not, therefore, you're not righteous.
5: És akkor nem vagy igaz ebből a szempontból.
4: You're not right before the standard.
5: Nem vagy megfelelő a mérce szerint.
4: Now come to Acts chapter 7, please.
5: Az Apcsel 7-hez.
4: Paul is preaching. Menjünk. Paul is preaching on Mars Hill to the multitude of different religious people in Athens.
5: Athénban Pál a Mars hegyen beszél mindenféle nemzetiségű embernek. Tehát Apcsel 17.
4: Acts chapter 17. And he's saying that you ended up worshiping all kinds of crazy gods of gold and silver and stone and all that stuff.
5: Azt mondja ezeknek az embereknek, hogy mindenféle lökött isteneket szolgáltatok, akik aranyból, ezüstből, kőből, meg ilyenekből vannak.
4: You did that in your ignorance.
5: De ezt a tudatlanságotokban tettétek.
4: Verse 30.
5: 30. vers.
4: But these times of ignorance God overlooked.
5: De Isten elnézte a tudatlanságnak ezeket az időit.
4: But now he commands all men everywhere to repent.
5: De mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek.
4: Because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness.
5: Mivel hogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban.
4: He will judge the world in righteousness by the standard of the man that he has ordained.
5: Megítéli majd a földnek kerekségét igazságban egy adott férfi mércéje mellett, akit ő rendelt.
4: And he's given assurance of this to all by raising him from the dead.
5: És erről bizonyosságot adott mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt a halálból.
4: So biblically, what do you have to be like to go to heaven?
5: Tehát bibliailag milyennek kellenetek, hogy a mennybe jussatok?
4: And the answer is you've got to come up to the measure of Jesus Christ.
5: Az a válasz, hogy Jézus Krisztus mércéjét kell elérnetek.
4: So if Peter was standing at the door, which I don't believe he is.
5: Tehát mondjuk ott állna Péter az ajtónál, és szerintem nem ott áll a menny kapujában Péter. Akkor lenne nála egy ilyen mérce.
4: And if you come to the measure of the stature of Christ you're in.
5: És hogyha a Krisztus mértékét, mércét eléred, akkor bekerülsz.
4: And if you come to don't come to the measure of the stature of Jesus Christ, you're out.
5: De hogyha nem éred el Jézus Krisztusnak a mértékét, akkor kívül vagy.
4: Most people don't realize that.
5: A legtöbb ember erről nem tud.
4: There's only going to be one kind of person in heaven and they're all going to be exactly like Jesus.
5: A mennyben csak egyfajta ember lesz, azok, akik pontosan olyanok, mint Jézus.
4: Now, that shouldn't need to terrify you, long as you know that God's going to do it for you.
5: Ez nem szabad, hogy megijesszen téged addig, amíg tudod, hogy Isten meg tudja tenni neked, hogy olyan legyél.
4: But for you to do that in your own strength is impossible.
5: Hogyha megpróbálod a saját erőddel elérni ezt, akkor ez lehetetlen.
4: Now come to Ephesians chapter 4.
5: Na akkor Efézus 4.
4: And let's understand in a new way what the Ephesians 4:11 ministries are all about.
5: És értsük meg egy új módon, hogy az Efézus 4:11-es szolgálatok miről szólnak.
4: Most people stop short of the punch line.
5: A legtöbb ember nem éri el a célvonalat ebben.
4: Ephesians 4, verse 11, we know this almost probably off by heart.
5: A Efézus 4:11 valószínűleg már az a válasz, hogy Jézus Krisztus mércéjét kell elérnetek.
4: So if Peter was standing at the door, which I don't believe he is.
5: Tehát mondjuk ott állna Péter az ajtónál, és szerintem nem ott áll a menny kapujában Péter. Akkor lenne nála egy ilyen mérce.
4: And if you come to the measure of the stature of Christ you're in.
5: És hogyha a Krisztus mértékét, mércét eléred, akkor bekerülsz.
4: And if you come to don't come to the measure of the stature of Jesus Christ, you're out.
5: De hogyha nem éred el Jézus Krisztusnak a mértékét, akkor kívül vagy.
4: Most people don't realize that.
5: A legtöbb ember erről nem tud.
4: There's only going to be one kind of person in heaven and they're all going to be exactly like Jesus.
5: A mennyben csak egyfajta ember lesz, azok, akik pontosan olyanok, mint Jézus.
4: Now, that shouldn't need to terrify you, long as you know that God's going to do it for you.
5: Ez nem szabad, hogy megijesszen téged addig, amíg tudod, hogy Isten meg tudja tenni neked, hogy olyan legyél.
4: But for you to do that in your own strength is impossible.
5: Hogyha megpróbálod a saját erőddel elérni ezt, akkor ez lehetetlen.
4: Now come to Ephesians chapter 4.
5: Na akkor Efézus 4.
4: Let's understand in a new way what the Ephesians 4:11 ministries are all about.
5: És értsük meg egy új módon, hogy az Efézus 4:11-es szolgálatok miről szólnak.
4: Most people stop short of the punch line.
5: A legtöbb ember nem éri el a célvonalat ebben.
4: Ephesians 4 verse 11, we know this almost probably off by heart.
5: A

0: A mennyben csak egyfajta ember lesz, azok, akik pontosan olyanok, mint Jézus.
1: Now, that shouldn't need to terrify you, long as you know that God's going to do it for you.
0: Ez nem szabad, hogy megijesszen téged addig, amíg tudod, hogy Isten meg tudja tenni neked, hogy olyan legyél.
1: But for you to do that in your own strength is impossible.
0: Hogyha megpróbálod a saját erőddel elérni ezt, akkor ez lehetetlen.
1: Now come to Ephesians chapter 4.
0: Na akkor Efézus 4.
1: And let's understand in a new way what the Ephesians 4:11 ministries are all about.
0: És értsük meg egy új módon, hogy az Efézus 4:11-es szolgálatok miről szólnak.
1: Most people stop short of the punch line.
0: A legtöbb ember nem éri el a célvonalat ebben.
1: Ephesians 4 verse 11, we know this almost probably off by heart.
0: A Efézus 4:11 valószínűleg már fejből tudjuk a legtöbben.
1: He gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and some teachers and teachers.
0: És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul.
1: What for?
0: Miért?
1: For the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the building up, is the best translation, for the building up of the body of Christ.
0: Azért, hogy a szenteket felszereljék a szolgálat munkájára, és a Krisztus teste felépüljön.
1: But there's a standard.
0: Van egy mérce.
1: And that building has to go on.
0: Ennek az építkezésnek addig kell folynia.
1: Until we all come to the unity of the faith.
0: Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek egységére,
1: the knowledge of the Son of God,
0: az Isten fiának megismerésére,
1: to a perfect man,
0: érett férfiusságra,
1: to the measure of the stature of the fullness of Christ.
0: A Krisztus teljességének a mértékére.
1: Wow. So don't think, oh, I can just any sloppy old Christian way, when I get to heaven, God's going to sort of wave a magic wand. Boo! No, you're going to have to go through the process, and that's what this ministry is all about.
0: Tehát nem gondolhatjátok, hogy valami lusta keresztény életet élhettek, és utána azt gondoljátok, hogy amikor a mennykapujához juttok, akkor Isten majd a pálcájával lenget egyet, és akkor minden rendben lesz veletek. Nem, hanem el kell érnetek a mértéket.
1: And the power of these ministries, properly received, is that they can bring you there.
0: A szolgálati ajándékoknak az a célja, és ezeknek a szolgálatoknak, hogy ilyenné tegyenek titeket.
1: Let me just close with one more thing.
0: Még egy dologgal szeretném befejezni.
1: Come to Acts 11.
0: Apcsel 11.
1: In Acts 11, the gospel of the kingdom at last went over the wall of Jews and for the first time broke upon the Gentiles.
0: A 11. részben már az evangéliumnak a híre túlcsordult a zsidókon és eljutott a pogányokhoz.
1: And some disciples went to the city of Antioch.
0: És néhány tanítvány elment Antiókiába.
1: And they began to preach the Lord Jesus to them.
0: És elkezdték az ottaniaknak hirdetni az Úr Jézus.
1: Verse 21.
0: 21. vers az
1: Apcsel 11. The hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord.
0: És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz hívővé lévén.
1: Then Barnabas came.
0: Aztán jött Barnabás.
1: He rejoiced at what God was doing.
0: Ő örvendezett annak, amit Isten cselekszik.
1: But he also realized that he had got a limitation.
0: De arra is rájött, hogy van egy korlátja.
1: He couldn't get them to the fullness of the stature that belongs to Christ.
0: Ő nem tudta eljutatni ezeket az embereket a Krisztus teljességével ékeskedő mértékre.
1: So he didn't say, oh, this is my church and these are my sheep and no one else is going to get near them in case I lose them.
0: Tehát nem azt mondta, hogy ez az én gyülekezetem, ezek az én juhaim, és senki nem juthat a közelükbe, nehogy elveszítsem őket.
1: He says, there's one guy I know who's got the revelation and the anointing from God to bring them to that measure.
0: Hanem azt mondta, hogy én ismerek valakit, akin van olyan kenet és van olyan ajándék, hogy el tudja juttatni ezeket az embereket erre a mértékre.
1: So he goes and gets Paul. He finds Paul of Tarsus. He goes to Tarsus and finds he's still called Saul at that time.
0: Tehát elment Tarsusba, és ott megkereste Pált, akit akkor még Saulnak hívtak.
1: He's been converted a few years.
0: Néhány évvel korábban tért meg Saul.
1: He's had amazing revelation.
0: Megdöbbentő kijelentéseket kapott.
1: And has got way beyond almost every other Christian of his generation.
0: És messze meghaladott minden más keresztény kortársát.
1: Because he spent time in the presence of God and the Spirit of God could show him things.
0: Mert Isten jelenlétében töltött időt, és Isten szelleme meg tudott neki mutatni dolgokat.
1: So he says, if I can get that man to come here.
0: Tehát azt mondta Barnabás, hogyha el tudom érni, hogy Saul eljönjön ide.
1: So verse 26.
0: 26. vers.
1: When he found him.
0: Amikor megtalálta.
1: He brought him to Antioch.
0: Antiochiába vitte őt.
1: And so it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people.
0: És lehet, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot.

0: How long did he teach them?
1: Mennyire így tanították őket?
0: 1 year.
1: Egy évig.
0: Do you think it was every night?
1: Gondoljátok, minden este?
0: Sounds a bit like it, but it doesn't definitely say so.
1: Úgy hangzik, mintha így lett volna, de azért ezt nem mondja ez a szöveg.
0: All we know is that at the end of 1 year.
1: Csak azt tudjuk, hogy az egy év végén.
0: It says in the last part of verse 26, the disciples were first called little Christ. Is the correct translation? They were first called little Christ in the city of Antioch.
1: Azt olvassuk a 26. vers végén, hogy tulajdonképpen ezután az egy év után a tanítványokat először Antiochiában nevezték kis Krisztusoknak szó szerint.
0: Now they weren't calling themselves that.
1: Nem önmagukat nevezték így.
0: The secular, worldly people in the city were saying, "Have you seen all these new Christian?" That are around.
1: Hanem a városban élő még nem hívők, a világiak mondták egymásnak ezekről, hogy látjátok ezeket az új keresztényeket?
0: It's like the city suddenly got filled up with little Jesuses. You meet them everywhere.
1: Olyan, mintha a város hirtelen megtelt volna kis Jézusokkal, mindenütt velük lehet találkozni.
0: I went to get my car filled with petrol, and the guy talked to me, and I was found myself talking to Jesus, and I got healed, and I got saved, and boy, it was fantastic.
1: Elmentem a töltőállomásra, és ott betöltötték a benzint az autómba, és ott egy pasas elkezdett velem beszélgetni, és hirtelen úgy éreztem, hogy Jézussal beszélgetek, és meggyógyultam, és üdvösséget nyertem, fantasztikus volt.
0: Well, I went to get my kids from school, and I was waiting outside, and one of the other parents started talking to me, and it was just like talking to Jesus, and she broke into my life, and I'm totally transformed, I'm totally healed, I'm a totally new person, I just met someone just like Jesus.
1: Elmentem az iskolába, vittem a gyerekeimet, és találkoztam ott egy másik szülővel, együtt várakoztunk, ez az illető beszélni kezdett, az életembe teljesen behatolt, úgy éreztem magam, mintha Jézussal beszéltem volna, és meggyógyultam, és teljesen megváltozott az életem, és most már szabad vagyok.
0: And the whole city.
1: És az egész város.
0: Was filled with Jesus.
1: Tele volt kicsi Jézusokkal hirtelen.
0: And then the initiative moved from Jerusalem to Antioch.
1: És utána a kezdeményezés Jeruzsálemből átköltözött Antiochiába.
0: And from Antioch.
1: És onnan.
0: Using these little Christs.
1: Ezeket a kis Krisztusokat használva.
0: Soon the world was being invaded with the gospel of the kingdom.
1: Hamarosan az egész világra eljutott a királyság evangéliuma.
0: Amen. Well, let's pray there. Let's pray for that to happen.
1: Ezért imádkozzunk, hogy történjen meg ez itt is.
0: Amen. Let's get the standard right.
1: Legyen a megfelelő a mércénk.
0: You see, the holiness and righteousness are inseparably joined.
1: A szentség és az igaz állapot elválaszthatatlan egymástól.
0: God wants to work in our lives until he brings us to the measure of the stature that belongs to Christ.
1: Isten addig akar dolgozni az életünkben, amíg a Krisztus teljességének a mértékére nem juttat minket.
0: Now in the early church,
1: az első gyülekezetben,
0: they were doing it in 1 year.
1: Egy év alatt jutottak el az emberek idáig.
0: But it was partly the quality of the ministry.
1: De részben a kapott szolgálat minősége tehetett erre.
0: It was partly the way that they received it.
1: Másrészt viszont az, hogy a hallgatóság, az emberek fogadták ezt a szolgálatot.
0: Paul spent 3 years in Corinth.
1: Pál 3 évet töltött Korintusban.
0: And could not get them past babyhood.
1: És nem tudta elérni, hogy a csecsemőkoron túl nőjenek ezek az emberek.
0: He said at the end of 3 years.
1: Azt mondta a 3 év végén.
0: You're still living on milk, and I can't get you past. Oh, bless me, help me, meet my need. That's enough. I don't want to get any nearer because I want to have my life for myself, please. Thank you very much.
1: Tehát még mindig tejet akartok enni, azt akarjátok, hogy a tízűségeiteket töltsétek be, tizeket szeressenek veletek, foglalkozzatok, de közelebb már ne hatoljanak az életeteket, meg köszönitek, majd ti élitek a saját életeteket, ahogy tetszik.
0: I'll only believe it when I can understand it. So help me to understand it, then I'll try and believe it.
1: Én csak akkor hiszem, amit mondasz, hogyha megértem, tehát segíts, hogy megértsem, és akkor majd el fogom hinni.
0: We don't want to be Corinthian, amen?
1: De mi nem akarunk korintusiak lenni, így van?
0: But we want to be Antiochian.
1: Mi antiochiaiak akarunk lenni,
0: amen?
1: Így van?
0: So that the apostolic ministry can do what it says in Ephesians 4.
1: Azért, hogy az apostoli szolgálat el tudja ezt végezni, amit az Efézus 4 mond.
0: And it succeeded in doing that in Ephesus later, but that was some decades later.
1: Később, néhány évtizeddel később Efézusban ez sikerült is.
0: But the powerhouse of God within 1 year moved from Jerusalem to Antioch, and Antioch began to touch the other nations of the world long before anything else was happening.
1: De a kezdeményezés, illetve Istennek az erőműve Jeruzsálemben, Antiochiában helyeződött át, és Antiochiából jutott el az evangélium után az egész világra, mielőtt bármi egyéb történt volna.
0: And I'm wondering which of the towns represented here is going to become the first Antioch in Hungary.
1: És azon tűnődöm, hogy az itt képviselt melyik város lesz Magyarország első Antiochiája.
0: Amen? Amen? Well, I'll leave that to you.
1: Rátok bízom a választ.
0: To get there,
1: hogy oda jussatok,
0: we've got to go through the process of sanctification that we've been talking about.
1: Végig kell csinálni a megszentelődésnek azt a folyamatát, amiről beszéltünk.
0: But when it's complete,
1: de amikor az befejeződik,
0: the cities that we represent,
1: azok a városok, ahonnan jöttünk ide,
0: will be filled with little Jesuses, living like Jesus, doing all the works of Jesus, and everybody is going to see Jesus.
1: Tele lesznek a városaink kis Jézusokkal, akik úgy élnek, mint Jézus, azt teszik, amit Jézus, és mindenki fogja a városban látni Jézust.
0: And there's nothing to stop you or me becoming another little Jesus.
1: És semmi nem akadályozhatja meg, hogy belőled és belőletek kis Jézusok legyenek.
0: Amen? Well, let's just close it there.
1: Akkor ezt itt most befejezzük.
0: That, Lord, I pray.
1: Ezzel a gondolattal.
0: Precious people.
1: Uram, imádkozom ezekért a drágákért.
0: Who've listened so intently these days.
1: Akik annyira figyelmesen hallgattak itt napokon át.
0: Now let the word bear full fruit in each and every one.
1: Uram, a te szabad mindenkiben jusson teljes termésre mindenki
0: as
1: életében.
0: This commitment to be holy.
1: Ahogy elkötelezzük magunkat arra, hogy szentek leszünk.
0: As you are holy.
1: Ahogy te szent vagy.
0: And we learn to work together with you.
1: És megtanulunk veled együtt munkálkodni.
0: For we set our will as from today to say, Lord, I'm just going to live a holy life.
1: A mai naptól kezdve eltökéljük az akaratunkat arra, hogy Uram, szentül akarunk élni.
0: And I pray the whole process of sanctification.
1: És én imádkozom, hogy a megszentelődés egész folyamata
0: may powerfully begin to work in my life from this moment.
1: Kezdjen erőteljesen működni az életemben ettől a perctől kezdve.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: I intend to live like him.
1: Úgy akarok élni, ahogy Jézus élt.
0: In commitment totally to your will and to live in the same obedience.
1: Teljesen elkötelezem magam a te akaratod mellett és teljes engedelmességben élve.
0: Now send your mighty sanctifying spirit upon me.
1: Uram, küldd el rám a hatalmas megszentelő szellemedet.
0: And work in me.
1: Dolgozz bennem.
0: Your good will and pleasure.
1: A te jó akaratodat és tetszésedet munkáld bennem.
0: I claim the verses in Philippians chapter 2 verse 12.
1: Igénylem a Filippi 2:12-nek az ígéretét.
0: Lord, I set my will to work up my salvation with fear and with trembling.
1: Uram, rászánom magamat, hogy az üdvösségemet félelemmel és rettegéssel véghez viszem.
0: And I invite you to work in me.
1: És meghívlak téged, hogy munkálkodj bennem.
0: To will and to do your good pleasure.
1: Hogy a te jó tetszésedet tudjam akarni és tenni.
0: As I open my will.
1: Ahogy megnyitom az akaratomat.
0: Let the power of your grace pour into my life.
1: A te kegyelmed ereje áradjon az életembe.
0: And do this mighty transforming work.
1: És tegye meg a hatalmas átalakító munkáját.
0: Spirit.
1: Szellememben.
0: Soul and body.
1: Lelkemben és testemben.
0: Lord, I pray within a year.
1: Uram, imádkozom, hogy egy éven belül.
0: The full work will be complete.
1: Ez a teljes munka befejeződjön.
0: And all over this nation, little Jesuses will be appearing in all our cities.
1: És itt ebben az országban, minden városban kis Krisztusok kezdjenek megjelenni.
0: And Lord, not only in our individualism, but in our unity, may the power of that unity begin to hit these cities.
1: Uram, ne csak az egyéni életünkben, hanem a mi testületiségünkben, a mi testületi szentségünknek az ereje kezdjen el hatni a városainkra.
0: In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen. I want to just Amen. Read this scripture before we move into the next thing.
1: Egyetlen verset akarok még felolvasni, mielőtt a következő dologra rátérünk.
0: Come to Romans 16.
1: Róma 16.
0: And listen to these words.
1: Hallgassátok ezeket a szavakat.
0: Verse 19.
1: 19. vers.
0: For your obedience has become known to all, therefore, literally translated, I am rejoicing over you.
1: Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott, ezért örvendezek bennetek.
0: I want you to be wise in what is good.
1: Azt akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban.
0: And innocent concerning evil.
1: Ártatlanok pedig a rosszban.
0: Now here's the promise.
1: Íme az ígéret.
0: And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of the Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
1: És a békességnek Istene megrontja a sátánt lábaitok alatt hamar, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen.
0: I'm expecting an email.
1: Számítok egy e-mailre.
0: From Nemes Pali.
1: A Nemes Palitól.
0: That your obedience.
1: Hogy a ti engedelmességetek.
0: Has become known to all.
1: Mindenek előtt ismertté vált.
0: And I'll be jumping up and down in my study rejoicing over you.
1: És akkor úgy fogok újongani rajtatok a dolgozó szobámban, hogy leföl fogok ugrálni.
0: Amen. And then I will know this.
1: És akkor tudni fogom azt.
0: The God of peace.
1: Hogy a békesség Istene.
0: Will soon crush Satan under your feet.
1: Hamar összezúzza a sátánt a lábatok alatt.
0: He'll be trampled down and destroyed all over the nation of Hungary.
1: Egész Magyarországon le fogjátok tiporni és le fogjátok rontani a sátán dolgait.
0: Amen.
1: Amen.
0: In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében. Amen.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának 8. része.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sans.
5: Ez a Rádió Sans.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: 149-es Zsoltárt olvastuk föl. Emlékeztek az istentisztelet elején. Vajon ebből kitaláljátok-e, hogy miről szeretnék beszélni? De az sok mindenről lehet, úgyhogy nem biztos, nem várom, hogy találgassatok. Belekezdek. Isten beszédének a megvallása, és Isten beszédének a kihirdetése, amiről szeretnék néhány dolgot mondani, inkább csak gondolatépítő, vagy gondolatindító szándékkal, illetve olyan szándékkal, hogy otthon folytassátok, és mindenki a saját személyes élete, hiánya, szüksége, aktuális életterülete terén megragadja, és hát nem tudom megragadni azt, amit nem ismerek, tehát keresse, megtalálja és megragadja Istennek a beszédében rejlő kijelentéseket, ígéreteket. A Teónak a bizonyságát is, hogyha hallottátok, tehát ott is, amikor valaki szükségbe van, egy nagyon fontos tanulság, bármilyen területen szükségbe vagy. És az nem föltétlen, csak arról beszélek, hogy most pénz kell, állás kell, egészség kell, bármilyen területen békességre van szükséged, látásra, kijelentésre, a jövőről, a holnapról, hogy mi a következő lépés, mit döntsek, merre haladjak, akkor a legfontosabb az, hogy ragadd meg Istennek a beszédét. De ez sokszor úgy nagyon sokféle gyűjtemény van már a neten, forgalomba, és akkor mit tudom én, telefonszámok a Bibliába, ha beteg vagy, akkor hívd ezt, és akkor ott vannak a Biblia versek, stb. És akkor mindenféle eseményre. Ez bizonyos szempontból jó, de ez kicsit olyan, mint a konzerv. Hogy a konzerv kaja, amit más összegyűjtött, és más tett erőfeszítést annak érdekében, hogy azt ő kikeresse, leginkább annak szól. Ez nem azt jelenti, hogy nekem az nem tud szólni, de nekem is erőfeszítést kell tenni, hogy azt meg tudjam ragadni, és az abba rejlő erő az hozzáférhető legyen számomra. Izajás 55, 10 és 11-es vers, amivel kezdem. Ismeritek, nagyon egyszerű és világos. Az eső és a hó az égből leszáll, de addig oda nem tér vissza, amíg a földet meg nem öntözi. Termékenyé és gyümölcsözővé teszi, hogy magot teremjen a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek. Ilyen az én szavam is, amit kiküldök, és nem tér vissza hozzám dolga végezetlen, hanem minden tervemet megvalósítja, és célját eléri. Izajás próféta egy olyan képet adott a Szent Szellem által elénk Isten beszédéről, ami azt mondja, hogy kijött Isten szájából, ő küldte ki, benne van az ő terve, benne van az ő akarata, benne van az ő célja. Ugyanakkor, ahogy kiküldi, benne van az az erő is, hogy mint mag, nem csak kigyümölcsözze magát, termékenyé gyümölcsözővé tegyen, hanem még magot is tudjon adni annak, aki kész a magvetésre tovább. Akkor most megnézzük azt, hogy mit jelent, hogy megvallani, vagy mit jelent kihirdetni Istennek a szavát. Mert hallottad már ezt a kifejezést, hogy megvallás. Nem kell föltenned a kezedet, mikor azt kérdezem, hogy ki szokott rendszeresen megvallásokat tenni. A megvallásokkal, és megmondom, hogy célom van ezzel, hogy erről beszélek, a megvallásokkal pozícionálod magad az örökké valóságba, a szellem világba, a látható és a láthatatlanba, hogy ki vagy, és a kapcsolatrendszerekbe elhelyezed magadat. Istennel, emberekkel, a szellemvilággal kapcsolatba, A megvallásod az, ami pozícionálja a személyedet, hogy ki vagy, és milyen erőkkel, milyen viszonyban vagy. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet, 1. verse. Szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek a mi megvallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. Tehát figyeld meg, itt azt mondja, hogy van a megvallásainknak egy főpapja, és az pedig a názereti Jézus Krisztus. Ez mit jelent másik oldalról? Ha nincsenek megvallásaim, akkor Jézus Krisztus a megvallásaim főpapja teljesen üres járatban van velem kapcsolatban a mennyben. Mert a megvallásaidnak a főpapjaként van az Atya előtt Jézus Krisztus többek közt. Tehát amit megvallasz Isten kijelentett igazságából, megértettél, megragadtál, és a szívedbe levő hittel kimondod a száddal, annak a főpapja, annak a közbenjárója maga Jézus Krisztus. Természetesen tudjuk azt, hogy mit jelent az, hogy megvallani. Erről már volt szó máskor is, ismeritek nagyon jó azt a görög szót, a homologeo, tehát a homo ugyanaz, logeo ugyanazt mondani. Tehát ugyanazt mondom ki, mint Isten. Tehát nem mást mondok, van olyan egyébként, hogy Isten is homologeózik. Jézus Krisztus mondjuk homologeózik. Így van. Tehát Jézus Krisztus is azt mondja, hogy én megvallom azt, amit az Atyától és ahogy az Atyától hallok. Tehát Jézus Krisztus megvallásokat tett, azt tette megvallásként, amit előtte évszázadok és évezredek előtt a proféták és az Isten szent emberein keresztül a Szent Szellem által leíratott már Isten, és amit a Szent Szellemmel betöltekezve az Atyától akkor aktuálisan látott. De van még egy nagyon érdekes dolog a Máté 7-ben, a 23-as vers, és a Lukás 12-8-as vers, ami szintén Jézus Krisztus megvallásáról szól. Az egyik az kicsit negatív, a 7-23, azt mondja, akkor vallást teszek majd nekik, sose ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ez a vallást teszek, ez a homologeo. Tehát az azt jelenti, hogy ő ugyanazt mondja, amit azok az emberek beszéltek. Ha előtte levő verseket elolvassátok, akkor ezek az emberek mit mondtak? Uram, uram, hát nem a te nevedben űztünk a démonokat, stb. Stb. Igen, de a hétköznapi életben is ugyanezt csinálták, vagy pedig időnként, vasárnap, vagy havonta egy-egy nagy meetingre összeszedtük magunkat, és akkor próbáltunk ilyen istenes dolgokat csinálni, mondani, de azt mondja Jézus, ha nem ismerlek, akkor én azt fogom, ugyanazt fogom mondani, mint amit ti mondtatok a hétköznapotokban, és a Lukás 12-ből lehet ezt megérteni, a 8-as vers, de a Mátéban is megvan ugyanez a vers, kicsit kibővítve, de a Lukásból olvasom, mert ott megvan egy plusz kifejezés benne, ami miatt ezt olvasom. Azt mondom nektek, aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek fia is, vallást tesz arról az Isten angyalai előtt, a Mátéban még azt is olvasod, az én atyám előtt. Tehát figyeld meg, Jézus Krisztus is megvallást tesz. Azt mondja, hogy ami te kimondasz Jézus Krisztusról, a szívedben levő hitet, kimondod az emberek előtt, kimondod azon emberek előtt, akik számára esetleg nem vagy szimpatikus, vagy pontosabban, pontosan azért nem vagy szimpatikus, mert keresztény vagy. Pontosan azért nem vagy kedvelt számukra, mert te keresztény vagy, és mondjuk nem is részletezem. Tehát ezért. Azt mondja Jézus erre, ha valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Ha ugyanazt mondjuk ki, amit Isten előtte már kimondott, akkor valami olyasmi történik, hogy kimondod azt, amit Isten már kimondott te rólad, kimondott dolgokról, amit Isten már kimondott dolgokról, kimondasz városokról, közösségekről, nemzetekről olyan dolgokat, amit Isten kimondott már. Nem tudok mást kimondani, de arra van küldetésed és van hatalmad. A kihirdetés és a megvallás között van egy különbség. A megvallás és a kihirdetés között a kihirdetésben van egy tekintély és egy hatalom. Kihirdetni ma már, hát igazából mit csinálnak, ma már azt csinálják, hogy sajtótájékoztatót tartanak, és a sajtótájékoztatón hirdetik ki a végzéseket, a döntéseket, körülbelül ez, vagy pedig vannak ilyen évértékelő, meg mit tudom én, milyen beszédek, ami régen mi volt, kiküldték a falvakba, a településekre, a fejedelemnek vagy az uralkodónak a döntéseit, határozatait, és a hírnök kiment, kidobolta, odafigyeltek, és akkor kihirdette, hogy milyen rendeletet, milyen törvényt, milyen határozatot hozott. Ahhoz, hogy Istennek az ereje felszabaduljon és működésbe jöjjön, belendüljön abba a szóba rejlő erő, szükséges, hogy az ő szavait megtanuljuk hittel és tekintéllyel kihirdetni. Hogy kimondjál olyan szót, ami azt a helyzetet, azt az élethelyzetet, ha kell, akkor a fizikai testedet vagy kapcsolatokat is képes megváltoztatni. Ezt nem tudom tőled kölcsönvenni, ezt a szívedbe kell, hogy megragadd, és a szívedbe kell, hogy megnyíljon annak a szónak az ajtaja. Emlékeztek, Pál apostol is ezért kéri, nem tudom melyik gyülekezetnek írja, hogy imádkozzatok, de Efezusi levélbe írja, hogy nyissa meg az Úr számára a szónak az ajtaját. Tehát a beszédnek, ugye Károl is az igének az ajtaját, tehát, hogy annak a betűnek az ajtaja megnyíljon. Ha nem nyílik meg a betű, az ajtaja, akkor az azt jelenti, hogy nem lesz kijelentés, nem válik életté, nem elevenedik meg, és a benne rejlő erő, benne rejlő szellemi hatalom nem válik hozzáférhetővé. A Máté 24-ben azt olvassuk, hogy az egész világon hirdetni fogják majd Isten királyságának örömüzenetét, hogy ez a tanúbizonyság legyen majd minden nép számára, és csak akkor jön el a vég. Ezt is látni kell, hogy a kihirdetés egyébként önmagában az evangélium hirdetése is egy kihirdetés. Tehát tekintéllyel és hatalommal kihirdetni, ha még nem fogadtad el Jézus Krisztust életed urának, akkor a pokolba mész. De mivel Jézus Krisztus megszabadított téged a bűn és a halál és a pokol hatalma alól, mert a halála által legyőzte, és a föltámadása által erről bizonyságot tett, egy örömhír, hogy ki tudsz jönni mindennek a hatalma alól, és át tudsz kerülni Istennek, Jézus Krisztusnak az uralma és a hatalma alá. És akkor tudsz bűntől és bűnös természettől, és a bűn minden átkos következményétől megszabadulva Istennek tetsző életet élni. Ez a kihirdetés. Ebbe benne kell, nem édesgetni kell a hallgatókat, hanem ki kell hirdetni az igazságot. Mert nem az embereknek az érzelmeit kell megnyernem, és azokat befolyásolnom, hanem a levegő égbe, itt a légtérbe emberi gondolatokat, elméket, sugalló és fogvatartó, kontrolláló erőket kell nekem kiszorítanom, megváltoztatnom, és ezért nem mindegy, hogy az otthonainkba hogyan beszélünk. Ezért nem mindegy, hogy a kapcsolatainkban mit beszélünk. Ezért nem mindegy, hogy a gyerekeidnek mit mondasz, a férjednek vagy feleségednek mit mondasz, a munkahelyeden mit mondasz. Mózes elhívásáról egy közismert Biblia rész, Mózes második könyve, 4. fejezet, A 2-es, 3-as, 4-es verset olvasom föl, emlékeztek. Isten megkérdezte, ott a csipkebokros történet, mi van a kezedben? És azt mondta, vesző, bot. Dob le a földre. Ledobta a földre, kígyóvá lett. Mózes elfutott tőle, és mondta az Úr Mózesnek, nyújts ki a kezetet, és fogd meg a farkát. És kinyújtotta a kezét, megragadta azt, és ismét bottá lett a kígyó a kezében. Ha megnézed, mondjuk, a 2 Mózes 4-től a egész Jordánon való átkelésig, tehát Mózes Pizga tetején ment el, és vitte el az Úr, vagy nem tudom, hogy hogy. Lényeg, hogy addig volt Izrael fiaival, egészen addig a bot az, ami végig kísérte Mózest, és a bot által Isten egy csomó természet fölötti jelet és csodát csinált. Emlékeztek. Tehát az egyiptomi csapásoktól kezdve a pusztából levő csodákig nagyon sok minden ezen keresztül, a boton keresztül csinált Isten. Most megnézzük, hogy miért hoztam ezt, mert ott volt a keze ügyébe. Amikor a kígyónak a farkát megfogod, általában nem a farkát fogod meg nyilván, hanem megpróbálod a fejét. Láttatok már ilyen kígyófogó villát, az nem a farkát nyomják le, hanem a fejét fogják le, hogy ne tudjon ezt vagy amazt csinálni. Ami ott van a kezed ügyében mindig, ami hozzáférhető, csak néha annyira nevetségesnek tűnik. Néha annyira lehetetlennek tűnik, vagy olyan, nem tudom minek, hogy most ezáltal Isten változtatni tud, az Istennek a beszéde. Annyira egyszerű, és annyira közel van. Emlékeztek, hogy közel van hozzád a beszéd, a szó. Tehát egyszerűen nem kell messzire menned. Nem valami lehetetlen dolgot ad Isten elénk, hogy föl kell tornászni magunkat valami szellemi szintre, valami értelmi szintre, vagy valami akármilyen társadalmi elfogadottsági szintre, hogy az ő csodatevő, teremtő, újjáteremtő, megváltoztató ereje hozzáférhetővé váljon számunkra, hanem az ő beszédét adja, az a bot, ami ott van egyébként is a kezed ügyébe, és azt mondja, hogy ezt használd minden nap, minden helyzetbe. 33-as Zsoltár 6-os verse így szól. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Tehát az Úr szavára, és szájának leheletére. Tehát Isten beszéde, és Isten ruachja, lehellete, Istennek a szelleme az, ami együtt, Isten szava, és Isten lehellete, szelleme az, ami együtt újjá terem dolgokat, létrehoz dolgokat, megváltoztat dolgokat, és bármit képes ez a szó a szellem által elvégezni. Tehát minden, ami látható és láthatatlan, Isten szava által lett, és Isten szava és a szellem egybe kapcsolódása által lett. Hogyan képzesz hangot? Hogyan képzel? Képzesz. Képezel, köszönöm. Jó, ez így is. Hogyan? Ha nem jön ki belőled semmi ruach, nem jön ki belőled levegő, tegnap előtt voltunk egy összejövetelen, és akkor a Pintér Béci ott volt a mikrofonnál, és akkor nem találták a kapcsolót, és akkor végül megtalálták a kapcsolót, ő továbbra is így beszél. És akkor nem találtad, nyomogatta már mindent, aztán meg elkezdett beszélni, csak viccet. Akármilyen jó az erősítőd, akármilyen jó a technikád, ha nem jön ki belőled levegő, nem jön ki hang. Tehát az úgy jön ki a hang, hogy a tüdődből kijön levegő, és akkor itt a hangszálok, meg a garat, meg a torok, meg a száj, meg minden ezeknek a összességéből megformálódik, és akkor abból hang lesz. Nem lesz hang, hogyha te csak olvasod, láttál már úgy olvasni valakit, hogy mozgott a szája, de nem jött ki belőle hang? Most sokra mennél ezzel, hogyha most én ezt fölolvastám neked a prédikációmat ma. De az a helyzet, hogy a kimondott szó és Isten szelleme együtt az, ami új dolgokat képes megcsinálni, képes bármit elvégezni. Tehát beszélni is csak lélegzetvétellel tudsz. Ez azt jelenti, hogy a lehelletedet, a szellemedet bele kell adni. Amikor Isten szelleme fölfakadt a bensődbe, és ezért fontos, amit a szamáriai asszonynak mondott Jézus, hogy én olyan forrást fakasztok ott föl a bensődbe, amiből állandóan tudsz majd húzni. Az életre szól az. Az életre apad, vagy forra fakadtasz föl benned, és bármikor, bármilyen körülmények között meríthetsz belőle. Aztán később a János 7-ben már Jézus arról beszél, hogy aki én bennem hisz, nem csak önmaga számára jön az a forrás víz, és tud saját maga számára megelevenedett ígéreteket, Istentől kijelentett igazságokat elvenni, hanem már ki is ömlik az ő száján keresztül, az életnek a beszéde mások számára is hathatósan kijön belőled. János evangélium első néhány versét, ha megnézitek, nagyon ismerős, csak a hármast olvasom föl. Azt mondja, hogy minden ő általa lett. Nála nélkül semmi se lett, ami lett. Ez mire vonatkozik, kire vonatkozik? A szóra. Isten szavára. Aki a fiú, aki Isten. És azt mondja, hogy minden a szó által lett, minden Isten szava által, minden Isten beszéde által lett, és nála nélkül, azaz Isten szava, Isten beszéde nélkül semmi se lett, ami lett. Nézz a tükörbe, és ha belenézel, akkor rájössz, te sem létezhetsz Isten szava nélkül. Csak azért vagy, csak azért létezel, mert Isten kigondolt, mert Isten eltervezett, csak azért, mert ő kiválasztott, hozott egy rendelést, és utána pedig beleszólított a létbe. Az, hogy apádnak a spermája, édesanyádnak a sejt magját megtermékenyítette, nem tudta volna megtenni, ha Istennek a szava ezt nem teszi lehetővé. Mert ahogy más helyét olvassuk, emlékeztek talán, hogy a zsidókhoz írt levél első fejezet harmadik verse. Ő az Atya dicsőségének visszatükröződése, valóságának képmása, aki hatalma szavával föntartja az egész mindenséget, aki minket bűneinkből megtisztítva ült a felséges jobbjára a magasságba. Tudod, mit mond itt? Azt mondja, hogy az egész univerzum, a nap, a hold, a csillagok, az üstökösök, amik keresztbe kasul hullanak meg, stb. Mennek. Bármi, akármelyik galaxist, ha megnézed, az egész univerzumot Istennek a szava tartja mozgásba. Istennek a szava tartja fönn, hogy álljon, és ne boruljon egybe az egész, és ne egy kaotikus dologba torkoljon. Péter apostol második levele 3:5-6-7. 2 Péter 3:5-6-7. Mert kész akarva vannak, akik nem tudják azt, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld, ami az Isten szavára állt elő vízből és vízáltal, amelyek által az akkori világ vízzel el lett borítva, elveszett, a mostani egeket pedig és a földet is ugyanaz a szó tartja meg, és őrzi meg. Tűznek tartja fönn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Azt olvassuk, hogy még a Föld is, hogyha megnézed, hogy melegedünk, melegedik a Föld. Lokálisan is. Melegebb van, mint ezelőtt, mint mikor elkezdtük az istentiszteletet. Fejenként számíts 100 wattot. Azt szoroz meg a jelenlevőkkel, annyival fűtünk. Körülbelül. De a globális felmelegedés, ugye, az globális. Olvadnak a gleccserek, olvadnak a jéghegyek, minden. De azt mondja, hogy az Istennek a szava ugyanaz a szó, ami létrehozta, ugyanaz a szó, ami ítéletet hozott Noé idejébe, ugyanaz a szó tartja fönt, és ítéletre fogja fönntartani, ugyanaz a szó tűz ítéletére fogja fönntartani ezt a földet, de utána ebben nincs benne, de a másik helyen olvashatjuk, ugyanaz a szó egy új eget és új földet is fog létrehozni. Tehát Istennek a szava sokkal erőteljesebb, sokkal hatalmasabb, mint gondolnád. De az is fontos, hogy Istennek a szava Isten szájából kell, hogy kijöjjön. Fölhív valaki telefonon, nem látod a száját, ha csak nem videótelefon. Nem látod a száját, de megismered a hangját. Nem? Többnyire. Izajás 55:11 azt mondja, szavam, amit kimondok, tehát amit fölolvastam a legelején, szavam, amit kimondok, tehát az a szavam, amit a leheletem hajt. Amit a leheletem elevenít meg. Tehát az a szó, az nem tér vissza hozzám, üresen mondja az Úr, hanem termékenyé és gyümölcsévé teszi azt, ahova én azt kiküldtem. Tudjuk nagyon jól, a korintusiakhoz írja Pál apostol, hogy a betű az megöl, a szellem meg megelevenít. Amikor megtanuljuk egy félelemmel, egy Isten félelemmel kezelni Istennek a szavát, betöltekezel Szent Szellemmel, megragadod a szívedbe azt a szót, és kimondod a szellem által, az ugyanazon lehellet által megelevenedett isteni szó. Az ugyanúgy Isten lehellete, szelleme által megelevenedett isteni szó. Ahogy a teremtés könyve, a Mózes 1:1 kezdődik, tehát, hogy Isten szelleme ott lebegett, és ahogy Isten szelleme jelenlétébe Isten beleszólt, Isten szava és az ő lehellete létrehozott dolgokat. Most is hasonlóképpen, amikor megtaláljuk Istennek a szavát, egy-egy aktuális helyzetre vonatkozóan ígéret, bármi, amire szükséged van, és most csak kezdjél el gondolkodni azon, hogy vajon most egyetlen egy dolgot, ha most kérhetek, egyetlen egy dolgot, amit megragadhatok, amely dologra megragadhatok most, egy kijelentett igazságot, hogy azon az egy területen most Isten cselekedjen, Isten újjá teremtsen, Isten szabadítson, vagy gyógyítson, vagy változtasson. Mit mondanál egyetlen egy területet? Mert arra az egy területre is, természetesen többre is, de arra az egy területre is igaz, hogy meg kell ragadnod Istennek a szavát. A 149-es Zsoltárt olvastuk föl. A 6-ostól olvasom, 149, 6, 7, 8, 9. Isten dicsőítés legyen a torkukba kétélő fegyver kezeikben, hogy bosszút álljanak a pogányokon, megfenyítsék a nemzeteket. láncra fűzzék királyaikat, főembereiket vasbilincsekbe, hogy végrehajtsák rajtuk a megírott ítéletet, dicsőség ez az ő minden kegyeltjére, dicsérjétek az Urat. Van egy elhívása Isten népének, mégpedig az, hogy végrehajtani Isten által már megírt ítéletet. Tehát azokat a döntéseket, amiket Isten hozott, egyszerűen ki kell mondani, és azáltal cselekszik Isten. Ne gondold azt, hogy most mi ítélkezhetünk, mondhatunk ítéletet ezt vagy azt, hiszen a János 12:47-48-ban azt olvassuk, ha valaki hallja az én beszédemet, mondja Jézus, mert arra az egy területre is, természetesen többre is, de arra az egy területre is igaz, hogy meg kell ragadnod Istennek a szavát. A 149-es Zsoltárt olvastuk föl. A 6-ostól olvasom. 149, 6, 7, 8, 9. Isten dicsőítés legyen a torkukba kétélő fegyver kezeikben, hogy bosszút álljanak a pogányokon, megfenyítsék a nemzeteket, láncra fűzzék királyaikat, főembereiket vasbilincsekbe, hogy végrehajtsák rajtuk a megírott ítéletet, dicsőség ez az ő minden kegyeltjére, dicsérjétek az Urat. Van egy elhívása Isten népének, mégpedig az, hogy végrehajtani Isten által már megírt ítéletet. Tehát azokat a döntéseket, amiket Isten hozott, egyszerűen ki kell mondani, és azáltal cselekszik Isten. Ne gondold azt, hogy most mi ítélkezhetünk, mondhatunk ítéletet ezt vagy azt, hiszen a János 12:47-48-ban azt olvassuk, ha valaki hallja,

hogy végrehajtsák rajtuk a megírott ítéletet, dicsőség ez az ő minden kegyeltjére, dicsérjétek az Urat. Van egy elhívása Isten népének, mégpedig az, hogy végrehajtani Isten által már megírt ítéletet. Tehát azokat a döntéseket, amiket Isten hozott, egyszerűen ki kell mondani, és azáltal cselekszik Isten. Ne gondold azt, hogy most mi ítélkezhetünk, mondhatunk ítéletet ezt vagy azt, hiszen a János 12:47-48-ban azt olvassuk, ha valaki hallja az én beszédemet, mondja Jézus, nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt. Mert nem azért jöttem, hogy megítéljem, elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az a szó, amit én szóltam, az ítéli meg őt, és az ítéli el őt az utolsó napon. Istennek a szava ítélő bírói tekintélye van az Isten szavának. Az azt jelenti, hogy amikor elkezded, melyikőtöknek volt már bármilyen területen is peres ügye, akkor nagyon jól tudod, hogy egyrészt van a jog, a betű. Másrészt pedig van a bírák vannak. És még a betű adta mozgástéren belül is, a bíra dönthet így, és dönthet úgy. Általában nem csak a magyar, hanem az emberi törvények pedig olyanok, hogy megvan a betű, a jogszabály, de nagyon jól tudjátok, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a jogosság, tehát a jogszerűség, a jogszabályszerűség nem az igazságot tükrözi. Előfordul ilyen? Én nem egyetlen egy jogrendszer ellen se beszélek. Most egyszerűen csak az emberi jogszabályoknak az esendőségére hívom fel a figyelmet. De Istennek a törvénye pedig olyan, hogy tökéletes. Istennek a jogrendje olyan átlátható, világos, mindenki számára érthető és hozzáférhető, hogy ő kiküldte a bíra, elérhető mindegyikünk számára, mert a Szent Szellem is eljött, és a Szent Szellem pedig megvilágosítja a bírónak a gondolkozásmódját, és a különböző hozzáállását, aspektusát, megközelítési módjait, vagyis elvezet minden igazságra, Istennek a szava mélységeit elkezdi kibontani a Szent Szellem. És tudod, amióta befogadtad Jézus Krisztus a szívedbe, és betöltekeztél Szent Szellemmel, tudod, hogy mi fog rád várni. Tudod, hogy mi ítél meg. Tudod, hogy mi fog megmérni. Tudod, hogy az életem, a cselekedeteim, a gondolataim, az érzéseim mihez lesz megmérve? Isten beszédéhez. Amikor ezt tudod, akkor egy Isten félelem jön az emberbe. Másrészt pedig ott van a János 14:23, ismeritek nagyon jól azt a Biblia verset, egyik kedvenc Biblia versem, azt mondta Jézus, ha valaki szeret engem, megtartja a beszédemet, és az én atyám is szereti azt, és ahhoz megyünk, és nála lakunk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor szereted Istennek a beszédét, az valami olyasmit eredményez, hogy nem csak többet tudsz róla, hanem Jézus Krisztus elkezd egy megtapasztalható jelenlétével veled élni, veled lakni. Mert hitáltal lakik a szívedbe. De ennél még többet mond, azt mondja az én atyám is. Annál lakunk. Vannak hivatalok, elkérik a lakcímkártyádat. Az atya megy, és nem ismerik föl, a mennyei sugárúton rendőr leállítja, az angyal, és akkor elkéri a lakcímkártyát,

0: Akkor mit olvashat? Az én oldalamról azt egyből a nemespali teste. A te oldaladról az Attila, a Hédi, a Józsi, a többieknek a teste. Nálad lakik, mert szereted az ő beszédét. De meg kell ragadni azt a szót, azt mondja, hogy nem tudok ítélkezni, tehát visszatérve a 149-es Zsoltárhoz, azt mondja, hogy végrehajtsák rajtuk a megírott ítéletet. Tehát amit Isten már meghozott döntést, ítéletet, a mi kiváltságunk, hogy azt végrehajtsuk. Megragadjuk, higgyünk benne, kimondjuk, kihirdessük, és azáltal Isten ereje, teremtő ereje fölszabadul és megcselekszi. Ez egy felelősséget is ad, és egy olyan szereped van emberek életébe, sőt, a környezetedbe, más szavakkal lehet, hogy nagynak tűnik, a társadalom változtatása terén olyan szereped, lehetőséged és felelősséged is van, ami egyedülálló. Ezt nem adja meg a politikusoknak sem. Sok mindent változtatnak, gazdasági milliárdosok, lobbik sok mindent változtathatnak, de valamit nem tudnak csinálni. Istennek a a megírott ítéletét nem tudják végrehajtani. Mert azt Isten beszédében rejlő szellemi erő képes megcsinálni. Az ítéletnél ne csak károsztató ítéletre gondoljatok, lehet az is ítélet, hogy valaki fölmenteni. Lehet az is ítélet, hogy valamivel megjutalmazni. Nem? Kártérítést kapni. Tehát amikor ítéletről van szó, az a jogszerű, illetve a jogrendnek a legfelsőbb személyétől jövő végzés és döntést jelenti. Amikor ezzel a felelősséggel, ezt a felelősséget megismerem, ráébredek, fölismerem, akkor elkezdek keresni minden egyes élethelyzetre, ahol megoldásra vágyok, mert nem tudom megoldani ezt, nem tudom megoldani azt. Rájöttem az emberi erőmnek a végességére és lehetőségeimnek a korlátjaira, akkor elkezdem keresni, megtalálom, megragadom, és hittel kimondom a már kimondott végzéseket és az ítéleteket. És az cselekszik. Az a szó, az cselekszik. Mózesnek újból meg újból kezébe kellett venni azt a botot. Újból meg újból végre kellett hajtania Istennek a terveit, Istennek a célját. Amikor Isten már megírt, már kimondott szavát a szellem által a bensődbe, egy hittel kimondod, és belőled tör föl, ugyanúgy teremt, ugyanúgy gyógyít, ugyanúgy változtat, ugyanúgy az egész környezetedre hatással van, és bizonyos helyzeteket meg képes fönntartani. És ezt azért mondom, mert ismeritek a rómaiakhoz írt levelet, hogy levélbe, hogy szívvel hiszek az igazságba, ugye? De száddal, amikor kimondod, azt mondja, hogy a vallást teszel az üdvösségre, tehát a megvalósulásra, a szabadulásra, a gyógyulásra. Ha nem teszek vallást, megvallást, nem mondom ki ugyanazt homologeó, mint Isten már kimondta az én helyzetemre, megoldást a Krisztusban, a kereszt áldozat által, akkor nem tud az megvalósulni. Ahhoz, hogy megvalósuljon, ott van a 9-es vers, Róma 10:9, ha a száddal vallást teszel, az Úr Jézusról, szívedbe hiszed, hogy az Isten föltámasztotta őt halálból, akkor jön a megtartatás. Tehát nagyon sok Biblia vers van erről, De azt tudnunk kell, hogy amikor itt volt például az ima tábor. Az ima tábor, amikor este volt, akkor az estét úgy kezdtük, amikor egész nap volt, akkor a reggelt úgy kezdtük, hogy bizonyos dolgokat megvallottunk közösen. Fontos, hogy bizonyos megvallás területek világosak legyenek számodra. Hogyha bizonytalan vagy önmagadba, hogy ki vagy, miért csinálod, miért vagy egyáltalán férfi, miért vagy nő, elbizonytalanodtál, feleség, férj, apa, anya, gyerek, miért pont ebbe a családba születtem, miért pont ebbe a korba, miért magyarnak, miért ilyen anyagi körülmények közé, stb. Stb. Az egyik és legfontosabb dolog, hogy megtaláld a helyedet Isten a látható és a láthatatlan világba. Az pedig a megvallásokon keresztül tudod leginkább. Kezdj el megtanulni Istennel kapcsolatos megvallásokat. Atyáról, a fiúról, Szent Szellemről. És mit jelent ki ő számomra? A Szent Háromságról és az ember hármasságáról lesz szó. Október 2-án, szerdán itt kezdődik, tehát 5 alkalmas, plusz egy záró, a 6. Havonta lesz egy-egy ilyen bibliaiskolai hitünk alapjai. Benne van a hírlevélbe, utolsó előtti oldalon, ott benne vannak az időpontok. És várjuk azokat, akik még alaptanításokat nem hallgattatok, nem vettetek részt, nekifutunk újból, akkor is, hogyha már több éve befogadtad Jézus Krisztust a szívedbe, nem baj, vagy pedig meg szeretnéd eleveníteni azt, mindig egy házi csoport fog házigazdaként itt lenni, és ha másik házi csoportból szeretnél itt lenni, akkor is azt nyugodtan megteheted. Havonta egy lesz ilyen, és így fogunk, a témák ott vannak, amik benne vannak a hírlevélben szintén, és az időpontok. Ami miatt ezt fontosnak tartom, tudnod kell, hogy a megváltás az mit jelent. Tehát például, hogyha betegséggel küzdesz, az egy dolog, hogy tudod, hogy akkor fölhívod a Balog Évát, hogy a betegekért való imacsoport listájába fölvegyen. Egy dolog, hogy fölhívod a Hédit, hogy, hogy imaláncot lehet-e indítani, stb. Vagy fölhívod valamelyik vezetőt, vagy testvéret, hogy imádkozzon érte. Rendben van. De az a helyzet, hogy senki, apostol, proféta, kisember, nagyember, pálapostol se, Isten beszédétől függetlenül nem tud érdemben a te életeddel kapcsolatban csinálni semmit. Istennek az élő szava szükséges ahhoz, hogy abba a betegségből gyógyulás legyen. De Isten élő szava elégséges. Isten élő szava teljesen elégséges ahhoz, hogy bármilyen betegségből gyógyulás jöjjön. És gyógyulást élj át, és megtapasztald Istennek a gyógyító erejét. De ehhez tudnod kell azt, hogy mi van akkor, ha betegség van, miket hirdetett ki Jézus Krisztus, tehát hogyha szegénységgel kapcsolatban, tehát anyagi szükséggel kapcsolatban, bűntudattal, tehát bűnérzéssel, vétkekkel kapcsolatban, támad az ördög, vádol, károsztat, egyszerűen egy frusztráltság, mellőzöttség, kirekesztettség, kiközösítettség, csüggedés, reménytelenség, magány, bármi támad, azt tudnod kell kezelni, és nem a testvéreknek a cirógatása adja meg a megoldást, Mert Ciroka minusza mindegyik önnek lehet. De Istennek a beszéde, az meg tudja ezt is oldani, egy szeretettséget tud adni. Mert a Szent Szellem által töltetett ki Istennek a szeretete a szívembe. És tudjátok, hogy van, amikor ezt én nem érzem. Lehet, hogy te mindig érzed, én nem mindig érzem. De amikor nem érzem, és támad az ördög frusztráltsággal és szeretetlenséggel, elvetettséggel, mellőzöttséggel, kitaszítottsággal, kirekesztettséggel, kiközösítettséggel, magányérzéssel, nektek ilyen soha nincs természetesen, ahogy rátok nézem, teljesen fullba vagytok szeretettséggel, akkor én megragadok olyan bibliai ígéreteket, ami arról szól, hogy Isten engem most szeret. Megragadok olyan bibliaverseket, és kimondok. Vagy, hogyha nem tudod az agyadból kiverni azt, hogy te egy utolsó gazember vagy. Mert ezelőtt 19 és fél évvel ezt és ezt csináltad, és újból előhozza az ördög a gondolatait. Megvallottad már, megbántod már, már helyre csináltad, amit csak lehetett már mindent. De újból időnként támad az ördög, vádlással, károsztatással. Mit csinálsz akkor? A gondolataidat is meg kell tanulni féken tartanod. A gondolataidat is meg kell tanulni mederbe tartanod, és nem lehet engedned akármit az agyadnak. Mint ahogy nem engedsz meg mindent, és akármit a testednek sem. Nem tudom, hogy a ti testetek hogy van, de az én testem gyakran szeretne más csinálni, mint amit én. Tehát például ma reggel a testem szeretett volna otthon maradni, és aludni egyet. De szóltam neki, hogy testem, tessék, szedd össze magad, mert én nem tudok elmenni csak benned. Úgyhogy én meg el akarok menni, mert én ott leszek. Úgyhogy tessék, kapkodd össze magad, és indulás. Tehát szólj a testednek, ha a lelked ragadt le, és maradt le, és nem akar a szellemeddel lépést tartani, akkor szólj a lelkednek, amit Dávid is csinált, hogy én lelkem, kezd el dicsérni az Urat, mert fölpofozlak. Hát nem teljesen ezekkel a szavakkal, de én lelkem, nyisd ki a szád, és kezdjél el örvendezni, én lelkem, kezdjél el hálát adni Istennek. Tehát vannak olyan időszakok az életedben, hogy kutyául érzed magad? Na tessék, akkor kezeld azokat az érzéseket, és az érzések kezelésére is az egyik legfontosabb forrás, és a legkézenfekvőbb, legközel álló forrás a bot, ami Istennek a beszéde. És megragadod Istennek a beszédét, és kimondod hittel, és azt veszed észre, hogy szívvel hiszed az igazságba, és száddal, amikor kimondod, egyszerűen fölszabadít Isten azoknak az érzéseknek, gondolatoknak, vagy akár fizikai rosszul léteknek a kontrollja alól. Isten megcsinálja. De akkor legyünk ebbe partnerek vele együtt. Amen. Ugyanez Jézus véréről, ugyanez mindennel kapcsolatban. Amikor oltalomra van szükséged. Izajás 54, most nincs erre idő, de szeretném, hogyha egy kicsit elindulna a szíved, elindulna a gondolatod, elindulna az agyad, és végig gondolnád, hogy mi az a legfontosabb terület, amire most szükségem van, hogy Isten belenyúljon, változtasson. No, arra az egy dologra legalább ragadj meg egy isteni kijelentést, egy rémát. Hagyd, hogy Isten azt most a szívedbe belevése. Ámen. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Minden nyelvit, amely ellenet perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak az öröksége. És az ő igazságuk, ami tőlem van, így szól az Úr. Minden egyes szellemi harcos tevékenységre, minden egyes gonosszal, ördöggel, démoni erőkkel való, emberi gonoszságokkal való küzdelemnek a kulcsa és nyitja, ott a Róma 12 vége. Az egyik kulcsa. Hogy? A gonoszt fogad fogért, szemet szemért. De nem ez van ott, hanem az van, hogy a gonoszt jóval győz le. Mondd a melletted levőnek, ez menni fog. Ahogy látlak téged, menni fog. Halleluja. Szóval erre szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ragadjátok meg Istennek az igazságát, kijelentett beszédét.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.